0: átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen.
1: Befejezés, áldás kívánás.
0: Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel.
2: Ennek az első versében Pál megható szeretettel szólítja meg levelének címzettjeit. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és koronám, eképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim. Az annak okáért szó alapján arra az álláspontra kell jutnunk, hogy ez a bibliavers hozzákapcsolódik az előzőkhöz, vagyis a harmadik fejezetnek az utolsó verseihez, de nem különíthető el az utána következő verseknek a gondolatkörétől sem. Tehát az annak okáért szó értelmében, mivel a keresztények hisznek az örök hazába való bemenetelben, mivel a Jézus Krisztus szabadítását várják, továbbá mivel az ő hatalma végtelen, álljanak meg eképpen az Úrban, nem úgy, ahogy a másképpen élők tanítják. Ne legyenek törvényeskedők, ne a földiekkel törődjenek, és az Úrban álljanak meg, ne rajta kívül. Az üdvösségre csak egy út vezet, amelyet Jézus Krisztus jelölt követői számára. Ez pedig a benne megmaradás útja. Jönni fognak a hitetők, a más utat ajánlgatók és a csalogatók, de a filippibeliek és a mindenkori keresztények is ne engedjenek semmilyen hitedő beszédnek. Legyenek szilárdak, álljanak meg mozdíthatatlanul, hogy ne ingassa meg őket a kísértőnek sem fenyegető, sem édesgető próbálkozása. Állaniuk kell, mégpedig az Úrban, akit úgy ismertek meg, mint szabadítójukat, csak neki engedelmeskedjenek, mint őket elhívó uruknak. Krisztus legyen az Úr, és a hívők legyenek az ő szolgái. Krisztus legyen a fej, a hívők pedig az ő testének, azaz egyházának tagjai. Krisztus legyen a szabadító, és a hívők a szabadítást, a kegyelmet elfogadók. Pál apostol ebben a bibliaversben négyféleképpen fejezi ki hittestvéreihez fűződő viszonyát. Először is ők szeretettek, vagyis szereti őket. Ugyan vér szerinti testvéreknek szeretniük kell egymást, ugyanígy a keresztények is egymásnak testvérei. Tehát egy bizalmas, közvetlen testvéri viszonynak a létezéséről tanúskodik a szerelmes atyánfiai kifejezés. A szeretet itt nem valami érzelmi alapon nyugvó viszonyulás, mint például a barátság, vagy a szerelmes párok kapcsolata, hanem az a hittestvéri kapcsolat, amelynek a krisztusi szeretet az alapja, és amely olykor éles ellentétben állhat akár a legmélyebb érzelmi együttléttel is. Másodszor, az atyafiak vágyottak, akik után vágyakozik az apostol. Ahogyan honvágyat érez a hazájától távolra szakadt és a hazáját szerető ember. Ugyanígy vágyakozik a filippi beliek után a fogságból Pál apostol is. Szeretné látni őket és beszélgetni velük, imádkozni, közöttük szolgálni, őket hitükben erősíteni és hitük által épülni. Harmadszor örömének is nevezi őket. Ez azt jelenti, hogy az apostol örvend filippibeli testvéreinek, mivel ők teljessé teszik az ő örömét, abból kifolyólag, hogy teljes öröm van náluk. Ezért szívbéli örvendezés tölti el a lelkét, és nem fél előlegezni azt a bizalmat, melyet a hittestvérnek előlegeznie kell hittestvére iránt. Meg van győződve, hogy nem fog csalatkozni. Negyedszer, a filippibeli hívők az ő koronája. A görög Stefánosz koronának és koszorúnak is fordítható. Erről a Stefánoszról ír Pál a korintusiakhoz írt első levelének, a 9. fejezetének, a 24-től a 27-ig terjedő verseiben. Ott a 25. versben elmondja a korabeli atlétákról, hogy ők a romlandó koszorú elnyerésért küzdenek, míg a Krisztusban hívők a romolhatatlan, azaz hervadhatatlan koszorúért. Ha a filippibelieket koronának nevezi, ezzel azt akarja kifejezni, hogy ők az örökké valóságban az ő győzelmi koronájának a díszítő elemei lesznek. Igazságtalanság volna azzal vádolni Pált, hogy csak a filippibeli keresztények voltak az ő számára a győzelem koronái. Az ő számára ilyen értéket képviselt vagy jelentett Krisztusnak mindegyik követője. Ékes példa erre a Tesszalonika beliekhez írt első levél, második fejezetének a 19. és a 20. verse. Mert kicsoda mi reménységünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek é, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsekedésünk és örömünk. Olvassuk a továbbiakban a filippibeliekhez írt levél 4. fejezetének a 2. és a 3. versét. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek, téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek nevük felírvák az élet könyvében. Evódiáról és Szintikéről csak annyit mondhatunk, hogy minden valószínűség szerint a filippibeli gyülekezetnek voltak a tagjai. Ennek a két nőszemélynek a neve nem fordul elő más helyen a Bibliában. A 3. versből kitűnik, hogy Pál apostol munkatársai is voltak, mert elmondja róluk, hogy vele is Kelemennel együtt viaskodtak az evangélium ügyeiért. Azonban úgy tűnik, hogy valamilyen okból kifolyólag nézeteltérés merült fel közöttük. Habár a közöttük levő személyi kapcsolat veszélyben forgott, mégsem állíthatjuk azt, hogy a viszály civakodássá fajult volna. Azonban, ha a keresztény közösségben ez tapasztalható, a gyülekezet felelős tényezőinek azonnal latba kell vetniük mindent az egyenetlenségek elsimítására. A hirdetett evangélium hitelét veszti, ha azok, akiknek szól, azt látják, hogy az evangélium terjesztői vagy hirdetői nem élnek békében egymással. Az egység titka a Krisztusban hívők egyenlőségében rejlik. A Krisztustól való elszakadásban találhatjuk meg minden megoszlás, nézeteltérés és egyenetlenség okát. Krisztus a központ, aki felé mindenkinek kell vonzódnia, és minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb jutunk egymáshoz érzésben, együttérzésben, szeretetben, és egyre jobban kirajzolódik bennünk Jézus jelleme és képe. Pál arra kéri a gyülekezet egyik tisztségviselőjét, akinek a nevét nem említi, hogy legyen segítségére e két nőtestvérnek, hogy küszöböljék ki mindazt, ami megrontotta közöttük a jó egyetértést. Ha szükség van erre, alkalmazza akár a fegyelmezést is, de nem ostorsuhogtatás formájában, hanem Pál módján, ahogyan ő ezt megfogalmazta a filippibeliekhez írt levél 2. fejezetének az 1. versében. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek. Pál apostol filippibeli munkatársairól azt olvastuk, ideértve Evódiát, Szintikét és Kelement is, hogy nevük be van írva az élet könyvébe. Említsünk 3 bibliai ígét, egyet a Biblia elejéről, egyet a közepéből és egyet a végéről, olyan íráshelyeket, amelyekben megtalálható az élet könyve kifejezés. Mózes 2. könyve 32. fejezetének 32. verse, 69. Zsoltár 29. verse, és Jelenések könyve 20. fejezetének 15. verse. Az említett textusokon kívül még más íráshelyeken is olvashatunk az élet könyvéről a Szentírásban. A Jelenések könyve 3. fejezetének 5. versében olyan ígéretet találunk, mely szerint aki győz a bűnök elleni harcban, annak Isten nem törli ki a nevét az élet könyvéből. Akinek pedig a neve benne marad az élet könyvében, az beléphet majd Isten örök országába. Amikor Pál apostol arról ír, hogy az evangélium ügyéért vele együtt viaskodó filippibeli testvéreinek neve be van írva az élet könyvébe, ezzel azt akarja mondani, hogy Isten számon tartja azokat, akik az ő evangéliuma ügyéért fáradoznak. Legyenek nagy nevű és ismert személyek, avagy név nélküli ismeretlenek. Ez azonban ne ringasson senkit hamis biztonságban. Ne higgyük azt, hogyha nevünk be van írva az élet könyvébe, akkor élhetünk bárhogyan és cselekedhetjük, amit akarunk. Az élet könyvéből, mint már említettük, a neveket nem csak beírni lehet, de ki is lehet törölni onnan. Ezért soha ne feledjük Krisztus szavait. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Vessünk a továbbiakban egy pillantást a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének, a 4-től a 9-ig terjedő verseire. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom néktek, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Az Úrban való öröm hatját a Filippi beliekhez írott levelet. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál a börtönből írta ezeket a szavakat. Micsoda szolgálat! Milyen hatalmas az Úr! Lehetséges volna, hogy az öröm nem pusztán olyan érzelem, ami csak a boldog embereknek megy könnyen? Elképzelhető, hogy az őszinte keresztény élet természetes vele járója az öröm? A legtöbb ember úgy véli, hogy az a legjobb, ha a nehéz időkben összeszorítjuk a fogunkat. És különben is értelmetlennek tűnik, hogy mindig minden időben örüljünk. De Pál azt állítja, hogy a körülményeknek nem kell szükségszerűen elcsüggesztenie, vagy kedvünket szegnie. Az Istennel és embertársaival békességben élő embert nem lehet szerencsétlenné tenni. Nem lesz irigység a szívében, gonosz indulat nem találott helyet, nem ütheti fel benne a fejét a gyűlölet. Ha szívünk összhangban van Istennel, akkor felülemelkedünk az élet bosszúságain és megpróbáltatásain. Mint már olvastuk, a keresztények ismertekkel legyenek szelíd lelkűségükről. Okozhat-e annál nagyobb örömöt valami, mint amikor szerény, türelmes, közvetlen emberrel van dolgunk, akár otthon, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. Az ilyen lelkület szükséges volt, tehát azért hangsúlyozza az apostol, mert az Úr közel. Visszajövetele dicsőségben, közelinek látszott az ős keresztények számára. Mennyivel inkább közeli eseménynek kell lennie, ugyanannak nekünk, akik 2000 évvel vagyunk közelebb a dicső eseményhez. Milyen jó volna, ha ezt naponta tudatosítanánk magunkban, és ez készenléti állapotra vezetne mindnyájunkat. Az Úr közel kijelentésnek még egy jelentése van. Olvassuk a 34. Zsoltár 19. versét. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. A 145. Zsoltár 18. verse szerint közel van az Úr minden öt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Tehát az Úr közel kifejezés azon túl, hogy a Krisztus visszajövetelének a közelségére figyelmeztet, ugyanakkor biztosít Isten szerető gondviseléséről is. A Jézus Krisztustól kapott megbízatáshoz híven Pál apostol arra buzdítja a Filippi levél olvasóit, hogy ne aggodalmaskodjanak semmi felől. mintha csak az üdvözítő szavait olvasnánk vagy hallanánk. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Az aggodalmaskodás nem vezet semmi jóra, csak felőrli az ember testi és lelki egészségét. Az aggodalmaskodás helyett inkább tárjuk Isten elé problémáinkat, bajainkat, mégpedig hálát mondva neki. Van mit megköszönnünk az Úrnak, az életet, a Krisztusban való megváltást, az ő ígéjét, az útat, amelyen eddig vezetett. Köszönetet mondhatunk neki még azért is, hogy a most elmondott könyörgésünkre a közelebbi vagy távolabbi jövőben válaszolni fog úgy, hogy a szolgáljon a mi javunkra. Így tárhatjuk fel hálaadással előtte kéréseinket. Istennek békessége fogja betölteni azoknak a szívét, akik így közelednek hozzá. Jézus Krisztus, amikor tanítványaitól búcsúzott, mielőtt elszenvedte volna a kereszthalált, többek között azt is megígérte nekik, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredménye. Krisztus sohasem vásárolt békét a gonoszszal való kiegyezés által. A tanítványokra hagyományozott béke inkább belső, mint külső, mely a harcokon és a küzdelmeken keresztül is övék marad. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és a bántalommal szemben. Maradjon örök intelem, ami számunkra is, a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 8. verse. Csak olyan gondolatokkal foglalkozzunk, olyanokat tápláljunk, amelyek tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek Isten előtt, amelyek erényesek és dicséretre méltók. Aki nem akar Sátán tervének prédájává lenni, annak jól meg kell őriznie a lelkéhez vezető útat. Kerülnie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését vagy meghallgatását. Gondolatait még véletlenül sem szabad szabadjára engednie, hogy olyan dolgoknál kalandozzanak, amelyet lelkének ellensége sugallhat. Ez azonban komoly imádkozást és szüntelen örködést kíván. Ne csak a gondolatok legyenek tiszták, megszenteltek, hanem a cselekedetek is. A filippibeli keresztényeknek azt kellett cselekedniük, amiket hallottak, láttak, tanultak és elfogadtak. Ez az intelem érvényes a ma élő keresztény számára is. Mindezek után olvassuk a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 10-től a 13-ig terjedő verseit. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál élte a Jézus életét, és ezért minden földi körülménytől függetlenül megelégedettség jellemezte. A jólétben szerényen élt. A nehéz időkben erősen állt. A különböző körülmények nem zökkentették ki békességéből és Isten félelméből. Ilyen volt az, aki mindenre képessé tette őt. E szavakat Pál nem a földközi tenger valamelyik üdülőhelyéről írta, hanem egy római börtönből. Világi mérce szerint minden oka meg lett volna az elkeseredésre. Hogy nem ingott meg hitében, ezt a Szentlélek ereje tette számára lehetővé. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni, mert amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 14-től a 19-ig terjedő verséig Pál a levél címzetjeinek a tudomására hozza, hogy megkapta Epafroditusson keresztül a hozzá küldött anyagi támogatást. Biztosítja őket, hogy amikor szükségbe jutnak, a gondviselő Isten az ő végére mehetetlen bölcsességében és gazdagságából meg fogja adni nekik is mindazt, amire szükségük van. Ő nem feledkezik el azokról, akik nem zárkoznak el a segítségükre szorulók elől. A fejezet utolsó verseiben átadja a Filippi beli hívőknek a vele levő hittestvérek üdvözletét, akik között kiemelten említi azokat, akik a császár udvarában szolgálnak. Mai adásunk és a Filippi beliekhez írt levéllel kapcsolatos sorozatunk végén hadd idézzük a levél utolsó fejezetének a 20. versét. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Igen, morzsa.
1: Mi, atyánk, te, kit az ész keres, kiért a szív hevül, de csak a szeretet talál meg egyedül. Alázattal hajtunk te előtte térdet, mi, atyánk, kit Jézus szent vallása hirdet. Mindenütt jelen vagy, szálló porszemekben, a fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben. A felhőség alatt, a fényes föld felett, ó, szenteltessék meg tőlünk a te neved. Síralom völgyére mennyország leszállott, add, hogy hozzánk is jöjjön el a te országod. Országod, melynek alapja igazság, törvénye szereted, békesség, szabadság. Sorsunkat jósággal bölcsen igazgatod, legyen meg mindenben a te akaratod. Miként a mennyben, azonképpen a földön is, így öröm nem szédít, és nem sért a tövis. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj, Uram, adj jó egészséget. Megelégedéssel áldj meg, Uram, minket, és add meg a mi mindennapi kenyerünket. S hogyha gyarló lábunk bűn útjára téved, és ezzel megbántunk, jó Istenünk, téged, bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket, miként megbocsátunk mi is ellenünk.

0: Ó, meg mind halálig lelki, testi rossztól, szabadíts meg, atyánk, minket a gonosztól. Mert tiéd a hatalom, szent és örök felség, tiéd a dicsőség és az egész mindenség. Tiéd a hatalom, zengi a föld és a menny, mind öröktől fogva, mind örökké. Amen.
1: Amen.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este a közös Biblia tanulmányozáson. Ezen cím alatt, hogy üzenet a mennyből, a mai témakörünkre, amelynek a címe Jézus közbenjárási szolgálatának kezdete. Ahogy tegnap este hangsúlyoztam, ebben a sorozatban egymásra fognak épülni a témakörök. Tegnap este általában beszéltünk emberekről, akik hittek a prófétáknak, és áldásban részesültek, és tanultunk azokról az emberekről, akik kételkedtek a prófétáknak, és learadták a kételyüknek a következményét. Azonban Isten segítségével ma este a Bibliának a leghosszabb proféciáját fogjuk tanulmányozni, időben leghosszabb proféciáját, mert a Bibliában többféle proféciákkal találkozunk. Van személyre szóló profécia, van nemzetre szóló profécia, van városokra szóló profécia, tegnap este említettük Ninivét, vannak mesiási proféciák Jézus Krisztus első eljövetelére, van mesiási országra szóló proféciák, számos proféciával találkozunk. Azonban a mai témakörünk időnkre szóló profécia, azonban egy hatalmas, hosszú időt ölel fel. Azonban először szeretnék egy dolgot mindjárt elénk tárni, hogy itt közösen együtt beszéljük meg Korintus második levél 5:10 versében. Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Itt most először mindannyiunkat szeretném emlékeztetni a hiszek egyre. Onnan lészen eljövendő, ítélni fog eleveneket és holtakat. Zárójelben annyit mondok el, hogy a Szentírásban a mennyei ítéletnek 4 szakasza van elénk tárva. Mi a mennyei ítéletnek csak az első 2 szakaszával fogunk foglalkozni ma és az elkövetkezendő estéken. Azonban, amit Isten a Szentírásban elénk tár ebben az ígében, az egy nagyon elgondolkodtató tény, hány embernek kell megjelenni Isten ítélőszéke előtt. Hány embernek? Lesz-e ember, aki elkerüli az Isten ítélőszékét? Az ígében ezt olvassuk, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Ez csak egy bevezető gondolat, bevezető ige, hatalmas igazság. Én várom azt a napot, amikor Jézus Krisztussal találkozom. Hiszem, hogy ti is. Azonban ezek után Isten az ítélet kezdetét, ennek a mennyei ítéletnek a kezdetét kinyilatkoztatta a Szentírásban, melyről ma este csak egyik részét tanulmányozzuk, utána holnap este a második résszel foglalkozunk, holnap után este pedig a harmadik résszel. Ez az, amire utaltam, hogy egymásra épülő. Én minden este azok kedvéért, akik talán később csatlakoznak hozzánk a Biblia tanulmányozásra, tömören, röviden megismételem az előző előadást, az előző témakört, azonban mi, akik egy órányit töltünk egy-egy témakörnél, sokkal könnyebben tudjuk nyomon követni majd az eseményeket és a Bibliában levő kinyilatkoztatásokat. Ez a jövendőlés Dániel próféta könyvének 8. részében, a 14. versben található. Így hangzik. És mondanékem, kicsoda, az angyal jött el Dánielhez, és azt mondta neki, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Néha emberek azt mondják, hogy Ugyan kérem, mit érdekel engemet egy ilyen profécia? Ez titok, ezt nem kell tanulmányozni. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy a titkok az Úré, de a kinyilatkoztatott dolgok pedig az embernek fiaié, ezt olvassuk a Szentírásban. Én nagyon szeretnék mindannyiatokat arra bátorítani, kutassátok a Szentírást, kutassátok a proféciákat. Én 12-3 éves koromban, mint katolikus szülők gyereke, amikor kezembe került a Szentírás, és amikor kezdtem olvasni, engemet a proféciák hitele és hitelessége győzött meg arról, hogy nem csak 100%-ban igaz minden, ami a Szentírásban van, hanem ha kell 1000000%-ban is. Ha a Szentírásban nem volnának proféciák, én bizonyára ma este sem állnák itt. Lehet, hogy nem is választottam volna lelkészi pályát, de éppen azért, mert a bibliai proféciákban nincsenek olyan dolgok, hogy kétféleképp vagy háromféleképp lehet érteni. Erre csak egy példát hozok. Bizonyára, hogy többé-kevésbé ismerés ez a jövendőr és Mikeás proféta könyvének 5. részéből, a 2. versből, amely így hangzik. De te, Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mi van itt megjövendőlve ebben a proféciában? Csodálatos precíz. A proféciák nem olyanok, mint a kényszerzubbony, hogy egyik emberre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Egyik eseményre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Ilyen nincs. Ki fog megszületni Betlehemben ezen elmondott ige alapján? Akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mióta létezik Jézus? Betlehemtől? Nem, öröktől fogva. De még 2-3 szép dolgot hadd hozzak. Azt mondja, hogy a Júda ezrei között Betlehemben fog megszületni. De amikor tudjuk azt, a Biblia beszél róla, hogy Izraelben 2 Betlehem létezett, egyik Zebulonban, a másik Júdában. És Isten a proféciában nem azt mondja, hogy a 2 Betlehem közül, hát ha sikerül valamelyikben, hogy Jézus Krisztus megszülesse. Pontosan meghatározza több mint 700 évvel előre, hogy Jézus Krisztus a júdai Betlehemben fog megszületni. De van még egy szó, amire érdemes ráfigyelni, de te Efratának Betleheme. Hát kérem, ez micsoda? Mi az, hogy Efrata? Sokszor emberek azt mondják, hogy tartomány. Nem. Ha olvassuk Jákob visszatérését Palesztinába, Mesopotámiából, Mózes első könyvének 35. részében, akkor a többek között olvassunk arról is, hogy meghalt Ráhel a szülésbe is. Jákob eltemette az Efratába, azaz Betlehembe vezető úton. Milyen precíz a bibliai jövendőlés. Hol lett Ráhel eltemetve? Judai Betlehemben vezető úton, aminek az ősi neve Efrata. És még egy csodálatos dolog. Ha héberül a Betlehemet így ejtjük ki, hogy Bait Lahem, ami magyarul annyit jelent, hogy a kenyér háza. És most tegyük egymás mellé. Az élet kenyere, mert Jézus Krisztus tesz ilyen kijelentést földi élete alatt, az élet kenyere a kenyér házában született meg. Nem csodálatos összefüggésekkel találkozunk. De menjünk tovább, és nézzük ezt a jövendőlést. Miért érdekel bennünket ez a jövendőlés, amely így hangzik, hogy 2300 este és reggel, és utána kiderül a szentely igazsága. Melyik időre szól ez a profécia? Ugyanott Dániel proféta könyvének 8. részéből olvassuk a 17. verset. És oda jövem, ahol én állék, és amint jövem, megrettelik, és orcámra esim, és mond a nékem. Értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Miért kell, hogy érdekeljen téged, és engem is egyaránt a 2300 éves profécia? Miért? Mert melyik időre szól? Az utolsó időre szól ez a látomás. Vagy nézzünk meg még egy ígét ugyanabból a részből, 8-19, és mondta, ím én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. 2 hatalmas szóra Szeretném, ha összpontosítanánk, az előbbi versben azt olvastuk, hogy az utolsó időre szól a 2300 éves profécia, majd a másik ige, ami itt van előttünk, azt mondja, hogy a végső időre szól. Földünk történelmének, kedves testvéreim, mi melyik idejét éljük? Az elejét, a közepét vagy a végét? Én úgy gondolom, hogy minden Biblia olvasó embernek erről nem is kell beszélni, hisz a tudósok is azt mondják, hogy nem sokáig tud élni a Földön az ember. 2011. augusztus 30-ától kezdve a tudósok megállapították, hogy több oxigént fogyaszt az ember a Földön, mint amennyit tud termelni a növény és minden más ezen a Földön. Mi fulladásnak vagyunk kitéve, ha Jézus ugyanolyan váratlanul nem lépne be az emberiség történetébe másodszor is, mint ahogy először belépett, akkor természetes, hogy önpusztítást végezne az ember. Azonban nézzük meg, mivel proféciát tanulunk, és időre szóló proféciát, mennyi időt tesz ki egy proféciai nap. Mert az előbb olvastuk, hogy 2300 este is reggel, az azt jelenti, hogy 2300 nap. Mert a teremtés történetét, mikor olvastuk, első nap, hogy fejeződik be? Volt este, és volt reggel, első nap. Volt este és reggel, második nap. És amikor a proféciában is ugyanez van, hogy 2300 este és reggel, akkor 2300 nap. Ez is sok. Azonban mennyit tesz ki egy proféciai nap? Nem én fogom megmondani, olvassuk el a Bibliából, Ezékiel proféta könyvének 4. rész 6. verséből. Viseld a Júda házának védkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Azért ismétlem meg, ahogy említettem már tegnap este, lassabban beszélek, tanítani szeretnélek benneteket olyan igazságokra, és szeretnénk minden embernek elmondani azt az örömet és boldogságot, amit mi megtaláltunk a Szentírásban a proféciákkal együtt. Hadd szakítsa meg a gondolat menetét, és kérdezzelek meg benneteket. Emlékeztek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus két tanítványhoz csatlakozik a feltámadás napján az Emmausi úton? Emlékeztek? El voltak azok a tanítványok csüggedve? Mi pedig azt reméltük, és ma már harmadnapja annak, hogy történt minden. Mivel erősítette a két Emmausi tanítványnak hitét Jézus Krisztus, akiről nem tudták, hogy ő kicsoda. Csodát tett, vagy a proféciákat magyarázta. Elkezdte Mózestől, a profétákon keresztül, és a zsoltárokból idézte azokat a proféciákat, jövendőléseket, amelyek ő felőle voltak megírva. Ha Jézus Krisztus így erősítette a kétségbe esett tanítványoknak a hitét, akkor valamit meg kell értenünk. A proféciák ismerete nélkül a mi hitünk nagyon ingatag lehet. Ezért foglalkozunk ebben a sorozatban proféciával, és mindaz, ami kötődik Jézus Krisztushoz és az ő szolgálatához. Mennyi egy proféciai nap a Biblia szerint? Most várom tőletek a választ. Egy proféciai nap, egy hét vagy egy esztendő? Köszönöm szépen. Tehát egy esztendő. Ami azt jelenti, hogy ezután nem azt mondjuk, hogy 2300 este és reggel, hanem 2300 év. És most kezdjük csak sejteni ennek a proféciának a csodálatos szépségét, hogy ez a, ahogy említettem, leghosszabb időre szóló profécia, el tudjuk képzelni, 2300 évre Isten előre kijelenti azt, ami majd lenni fog. Hogy is hangzik a profécia? 2300 év elteltével kiderül a szent hely igazsága. Azonban el kell mondanom ma este, hogy ma este csak az idővel foglalkozunk. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Erről holnap és holnap után fogunk tanulni. Maga Dániel sem értette meg. Amint láttuk, ez a jövendőlés Dániel proféta könyvének 8. rész 14. versében található. Azzal fejeződik be a 8. rész, hogy Dániel elájult, beteg volt egy darabig, és utána, amikor felépült, végezte a szolgálatát a királypalotában. Dániel proféta könyvének 9. részében Dániel imájával találkozunk. Mi az imát illeti, csak egyetlen egy igét hozok, ez a 9. rész 17. versében. Nézzük meg Dániel lelkületét és ima életét. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezését, és világosítsd meg az Úrért a te orszádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Dániel nem önmagáért imádkozik. Kiegyenlíti magát a néppel. A mi vétkeink miatt fordultál el tőlünk. Nem azt mondta, hogy én próféta vagyok, de ez a nép gonosz. Az igazi lelki vezető sohasem emeli fel az emberek fölé magát. Tanuljunk Jézus Krisztustól, miért vádolták a zsidó farizeusok és az írástudók meg a papok Jézus Krisztust. Ott van, tessék olvasni Lukács evangélium a 15. részének az első néhány versét, bűnösökkel együtt eszik és együtt iszik. Kiegyenlítette magát Jézus Krisztus a bűnösökkel, ezért ítéli el az akkori kor zsidó egyház vezetősége. Dániel itt imádkozik és aggódik azért, hogy a szent hely Jeruzsálem el lett pusztítva. És amíg Dániel imádkozott, valaki jön, Gábriel angyal, jön el és kezdi magyarázni a látomást, úgy szintén Dániel proféta könyvének 9. részében a 21-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. És még az imádságot mondom, és ez a csodálatos tapasztalat. Be se fejezte Dániel proféta az imádságot. Még imádkozott, mikor ama férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban látta. Melyik látomásban? Amikor kapta a kijelentést a 2300 esztendőről. Sebességgel repült, megilletett engem az estéli áldozat idején, és értésemre adá is szólanékem, és mondta: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak, vedd eszedbe az itt a szózatot, és értsd meg a látomást. Mit jelent Gábriel angyalnak ez a kijelentés, hogy most jöttem, hogy értelemre tanítsalak? Hát megértette Dániel próféta azt, hogy mit jelent a 2300 éves jövendől is? Megértette? Nem értette meg. De mit tett, amikor nem értette meg? Imádkozott. És kedves testvéreim, amikor olvassuk a Bibliát, és valamit nem értünk meg a Bibliából, akkor ott a Biblián olvasást hagyjuk abba. Tegyük össze kezünket, imádkozzunk és kérjük Istentől is, mondjuk el neki, hogy nyilatkoztass ki. Ha pedig nem kapjuk meg akkor sem a választ, akkor hozzak egy bibliai példát. Emlékeztek-e arra, amikor a komornyik, aki fent volt, a kincstárnok, etiópiai kincstárnok fent volt Jeruzsálembe imádkozni, és a lélek azt mondja Filipnek, hogy nosza, menj oda. És amikor oda ment Filip, akkor mit kérdezett a komornyiktól Filip? Érted-e, mit olvasol? És mit válaszolt a komornyik? Honnan érteném, ha nincs, aki megmagyarázza? Filip megmagyarázta a Messiásról szóló jövendőlést, amelyet komornyik Ésaiás próféta könyvéből olvasott. Erre utalok, hogyha odahaza olvassátok a Bibliát, és ugye említettük azt, hogy a Bibliát mindig imádsággal kezdjük el, kérjük a Szent Lelket, hogy küldje el Isten az ő Szent Lelkét, hogy megértsük az ő akaratát. De hogyha úgy tűnik, hogy nem egész világos, akkor ott imádkozzunk, mint ahogy Dániel tette, és akkor se nincs meg a válasz, akkor kérdezzünk embereket, akik ismerik jobban a Szentírást, igazítsatok útba, ezt teszi Dániel, és eljön az angyal, és kinyilatkoztatja neki, hogy értsd meg a látomást. És most egy csodálatos dolgot fogunk ma este látni. Az angyal eljött Dánielhez, hogy megmagyarázza a 2300 éves proféciát, és figyeljük meg, hogy hogy kezdi el. Csodálatos. Én nagyon boldog vagyok. Boldog vagyok, hogy megoszthatom ezt az áldott igazságot veletek ma este. Dániel proféta könyvének a 9. rész 24. verse. 77 szabadott a te népedre és a Szentvárosodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek szentje. Itt is a proféciának csak az első részével foglalkozunk, holnap foglalkozunk a második és hónap után a harmadik részével. Itt most a fiatalok, fiatalabbakhoz szeretnék szólni. Én nagyon szerettem a matekot, még kisiskolás voltam már akkor. És mivel nővérem és bátyám volt, tanítottak számolni, és jól is ment a matek, azt kérdeztem, hogy mennyi 57-nek a fele. És tőletek is kérdezem. Gyorsan mondjátok meg nekem a választ. Mennyi 57-nek a fele? Tessék? 28,5. Biztos? Biztos? Mert mi magyar nyelvben egy kicsit nehézkesek vagyunk ezen a téren. Mennyi 107-nek a fele? 57 napos 7. Az 57-nek a fele az 25,7. Egyeztek velem? 25,7. Azért hoztam ezt a példát, hogy jobban megértsük ezt. Nem 77, nem két hetes egymás mellett, hanem 7 0 x 7. 77 napos 7 szabadot a te népedre. Mit jelent az, hogy szabadot? Ma este történelmet is tanulunk, számolunk is, osztunk, szorzunk, összeadunk, elveszünk, és meglátjátok, hogy mi mindent fog Isten ma este elénk tárni. Le lehet-e 3 méteres anyagból vágni 5 métert? Lehet, és 5 méteres anyagból 1,5 métert le lehet vágni? Igen? Igen. És mit mond a jövendőlés? A 2300 évből levágatott 77, de akkor ezt gyorsan számoljuk ki. 70 × 7 az mennyi? Ugye, hogy szorzunk? 70 × 7, 490 nap. És egy profécia nap mennyi idő? Egy év. Akkor a 70 × 7, 490 nap, egyenlő 490 év. És Gábriel azt mondja Dánielnek, hogy a 2300 évből 490 esztendő levágatott, leszabadott. Héber hatak szó van, ami a nagyobbból levágatott egy részt, de figyeljük meg, hogy ki számára? A te néped és szent városod számára. Hát melyik néphez, melyik nemzethez tartozott Dániel próféta? A zsidó nép számára. És hogyan kezdi magyarázni Dánielnek Gábriel, angyal, ezt a 2300 éves proféciát? Azt mondja, hogy 490 év levágatott a zsidó nép számára, és a te városod az pedig Jeruzsálem számára. Tehát nem csak a nép számára, hanem a város számára is. Itt szeretném csak ugyanezt hozni nagyon röviden, és már is megyünk tovább. Szabadott, levágatott. Ha ez megmarad, csak ez az egy mozzanat, hogy 490 esztendőt Isten elkülönített a 2300 évből a zsidó nép számára. És ezek után felvetődik a következő kérdés. Jó, rendben van. Mivel a 2300 évből vágatott le a 490 év, ezért mind a két proféciának a kiinduló pontja egy időszakban kezdődik el. Mert a 490 év a 2300 évnek a része. Azonban melyik eseménytől kell számítani a 490 éves profécia időt? Olvassuk el a Bibliából. Dániel proféta könyve 9.25. Tudd meg, azért is vedd eszedbe, mondja Gábriel Dánielnek, és ma este nekünk. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől. Honnan kell számolni? Attól az időponttól kell számolni mind a két profécia időt, amikor ki lett adva a rendelet, és most nagyon kérek mindannyiatokat, mert erre külön ki fogok térni néhány perc múlva, a Jeruzsálem újjáépítéséről. És mit jelent gyakorlatilag ez, hogy Jeruzsálem újjáépítése? Nézzük meg Esdrás próféta könyvének a 6. rész 14. versében a következő ige áll. Be is fejezték az építést, ahogyan Izrael Istene megparancsolta. Ki volt az, aki megparancsolta, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve? Izrael Istene. és Círus, és Dárius, és Artaxerszk Perzsia királyok parancsolatjából. Hát most úgy tűnik, hogy óriási problémánk van. Mert a történelmet, ha fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy három király adott ki rendeletet, hogy jeruzsálemi templom újjá legyen építve, és a három közül egy adott egy rendeletet, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve. És ezek az idők elég távol vannak egymástól. Például itt említ Círus, Dáriust és Artaxerxet. Círus az első rendeletet 537-ben adta ki. Figyeljük meg, hogy visszafelé megy a számlálás. Dárius 520-ban adta ki. Artaxerxes Longimanus pedig 457-ben, amiből azt látjuk, hogy 80 év telt el a három rendelet kiadásától, és most akkor melyiktől számítsuk a 2300 évet és a 490 esztendőt? Nagyon egyszerű. A proféciában az állt, hogy Jeruzsálem újjáépítésétől kell számítanunk, és a rendelet, az első két rendelet, Dárius, Círus és Dárius rendelete a jeruzsálemi templomnak az újjáépítésére vonatkoztak, és Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésétől. Nézzük meg tovább, hogyan magyarázza még Dánielnek az angyal. Ki fog megjelenni a 69 hétvégén? Nézzük meg ezt. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől, ezt megbeszéltük, a messiás fejedelemig. És ez mit jelent? Mit jelent ez, hogy messiás? Hány messiás van a Bibliában? Mindössze egy. A messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. Hát ezért én elmondhatom nektek azt, hogy amikor én fiatal koromban elolvassam ezt a Bibliából, akkor sokszor úgy voltam, hogy becsuktam, hát ezt nem lehet megérteni. Lehet, hogy ti is foglalkoztatok ezzel, és azt mondtátok, hogy lám, azért nem kell foglalkozni a proféciával, mert az érthetetlen. És ma este meggyőződünk arról, hogy dehogy érthetetlen. A profécia olyan csodálatos. És mindjárt szeretnék kitérni majd arra, hogy miért két részben osztja az angyal. Miért nem mondta, hogy 69 hét? Miért mondja, hogy 7 hét és 62 hét? Nézzük meg. Ki fog megjelenni a 69. hét végén, 457-ben, ki lett adva a rendelet? Miről? Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet Jeruzsálem újjáépítéséről. 7 hét. Az 49 év, 49 évig építették Jeruzsálemet, míg végül befejezték azt, és ezért különíti el. És azt mondja, hogy 7 hét, milyen precíz, lapozzátok fel nyugodtan a világtörténelmet, és megtalálhatjuk azt, hogy 49 évig építették Jeruzsálemet, míg végül befejezték. 7 hét és 62 hét van, és akkor történik valami. Felkenetik a messiás. Mikor történt a messiás felkenetése? Apostolok cselekedet 10. rész 38. versét olvassuk. A názareti Jézust, mint kenéfel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítva mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Mikor szállt Jézus Krisztusra a Szentlélek? Amikor megszületett Betlehembe, vagy miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Mikor szállt galambképében a Szentlélek Jézus Krisztus? Keresség után, mikor kijött a vízből, letirdált a Jordán partjára, és imádkozott, és a Szentlélek kiáradt rá. És akkor tessék megfigyelni, ez egy gyönyörű dolog. Mi van megjövendülve? Messiás fejedelem felkenetése? Igen. És mivel lett Jézus felkentve? Szentlélekkel. Megvan adva előre a jövendőlésben az, hogy Jézus Krisztus melyik évben fog megkeresztelkedni. De még hány hét maradt akkor a 77-ből? Mondtam, hogy matekórán is részt veszünk ma este. 69 hét elmúlt, és még maradt egy hét. Csodálatos a jövendőlés. Nézzük meg. Egy héten át. Sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozat és az étel áldozatnak. Dániel 9.27. Mielőtt még bemutatnám a továbbit, egyik alkalommal beszélgettem egy történelmi egyháznak a lelkészével. És én, ahogy emberekkel, veletek is, más egyház lelkészeivel is, én a Bibliából nagyon szeretek beszélgetni. És kérdeztem a lelkésztársamtól, mondd már meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig? Tudjátok, mit válaszolt? Nem tudja senki. És kérdezem tőle, hogy hol végezte a teológiát, elbeszélgettünk egy kicsit, és kérdeztem, hogy van neki Bibliája. Van. Elővett egy Károli Gáspár Bibliát, és elolvastam neki ezt. Ezt, ami most itt van előttünk. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget a hét felén. Mikor? A hét felén. És az egy hét profétikus idő, az hét nap, az hét év. És a hét évnek a fele mennyi? 3,5 év. Több mint 500 évre előre Isten kinyilatkoztatta azt, hogy Jézus Krisztus keresztségétől Golgotai haláláig 3,5 év fog eltelni. Ha bárki úgy gondolja, hogy nem így van, testvéreim, menjetek haza, vegyétek az evangéliumokat, és olvassátok el, hogy Jézus Krisztus hány páskán vett részt keresztségétől haláláig, és mindjárt megvan a válasz. De sokkal bátorítóbb dolgot szeretnék tovább mondani. Kedves testvéreim, gondoskodott Isten, hogy mi, a 21. században élő keresztény emberek is meggyőződjünk, és erősödjön a mi hitünk a proféciák tanulmányzásával. Gondoskodott erről Isten? Igen. És a Bibliában és a bibliai jövendőlésekben nincsen, körülbelül valószínűleg majdnem. A bibliai jövendőlések hajszál pontosan meg vannak jövendőlve, és amilyen hajszál pontosan meg vannak jövendőlve, olyan hajszál pontosan teljesedtek is be. Isten azt mondta, hogy 3,5 év lesz Jézus Krisztus nyilvános szolgálata, és ez pontosan annyi volt. Se egy hónappal több, se egy hónappal kevesebb. Itt még itt van az, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, de erről holnap este fogunk tanulni. Nézzük tovább. Adjuk össze. Tehát Isten előre kijelentette a Messiás fellépésének, keresztségének és a halálának az idejét. Fel szeretnék vetni most egy kérdést. Ez a kérdés számomra azért különleges, mert ennek a felismeréséből megint valamit megtudhatunk. Feltehetek egy kérdést? Várom a választ. 4 evangélium van az újszövetségi szentírásban, úgy van? Az evangélium szó annyit jelent, hogy Krisztusról szóló örömhír. A 4 evangéliumban, hány evangéliumban találjuk leírva Jézus Krisztus születéstörténetét? Igen, a 4 evangélium. 4 evangéliumban. A 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus születéstörténetéről? Hát én bibliaolvasóknak tettem fel a kérdést. Csak 2. Máté és Lukács. És a 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus golgotai haláláról? Mondjátok ki nyugodtan, ahány evangélium van? Mind a 4 evangélium beszámol Jézus Krisztus haláláról. Tanít ez bennünket valamire? Persze, hogy tanít. De mire tanít? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Születésekor, halálakor, vagy feltámadásakor? Születésekor? Ki gondolja, hogy születésekor? Senki. Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Amikor meghalt a Golgotai kereszten, vagy amikor feltámadt? Olvassuk el. Legyen Isten igéje, hitünk alapja. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. versét olvassuk. Még egyszer, Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. verse. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik,
1: az ördögöt.
2: Mit tár elé Isten igéje? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Halálával. Csak egyetlen egy szavára szeretnélek emlékeztetni benneteket, amelyeket Jézus Krisztus többek között kimondott a kereszten. Elvégeztetett. Ismerős az a szó? Hát tudom, hogy mindannyian ismeritek. Na de vessük fel a kérdést. Mi végeztetett el? Mit jelent, mit foglal magába Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy elvégeztetett? Befejeződött a harc, a küzdelem Krisztus és a sátán között. Jézus Krisztus halálával győzte le a sátánt, és azért, mert pénteken diadalmaskodott Jézus Krisztus a sátán felett, ezért volt joga harmadnapra halottaiból feltámadni. Erről is fogunk holnap este bővebben tanulni. Látjuk azt, hogy az első fele az utolsó hétnek eltelt, igen, Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a bűnbocsánatot, de nem csak a bűnbocsánatot, a bűntől való szabadulást, a bűn feletti győzelmet. Nehogy abba a veszélybe kerüljünk, mindenben egyes ateisták, hogy Istennek mestersége vagy kötelessége az, hogy bűneinket megbocsássa. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nem csak azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megbocsátassa bűneinket. Azért is, hanem Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a Szentlélek Isten segítségét, hogy mi győzedelmes keresztény életet éljünk, győzzünk sátán kísértései felett, ahogy Jézus Krisztus győzött, erővel ruházom fel, hogy ellenállhassunk sátán kísértéseinek, és nem csak ellenállhassunk, győzelemeskedhessünk, és elvezessen bennünket a végső győzelemre. Mikor keresztelkedett meg Jézus Krisztus? 27-ben. Itt is szeretnék megemlíteni egy dolgot. Hány éves volt Jézus Krisztus a Biblia szerint, amikor megkeresztelkedett? Mennyi? Mondjátok bátran, nem kaptok egyest? Jaj, dehogy. Kérem? Köszönöm szépen. Pontosan 30 éves volt? Lapozzuk fel a Szentírást. Lukács evangéliumában itt találjuk feljegyezve a harmadik rész 23. versében, maga Jézus pedig mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. Mintegy. Körülbelül 30 éves. Most akkor próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Azt tudjuk a Biblia szerint, hogy Jézus Krisztus körülbelül 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. A profécia szerint, amelyet Isten kijelentett előre, mit mondott? Hányban fog történni Jézus Krisztus keressége? 27-ben. Akkor most mit jelent ez nekünk? Nem tudom, hogy valaki december elején, itt most fiatalokra nézek, akik szeretnek internetezni, megtaláltátok-e azt, hogy 16. Benedek pápa írt egy könyvet Jézusról, amelyben többek között bevallott egy 2000 éve elhallgatott igazságot. Nem tudjuk sem a dátumot, sem a hónapot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. 2000 év távlatából először hangzott el a katolikus egyházfő ajkáról és könyvéből azt, hogy nem tudjuk sem a hónapot, sem a napot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. Azonban ez a profécia, az egyetlen profécia az egész Szentírásban, amely elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, az evangéliumok pedig azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztus akkor körülbelül 30 éves volt. És azt is láttuk, hogy igen, 3,5 év telt el Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig. Itt van az utolsó hét egyesítve, és ez az utolsó hétből még maradt 3,5 év, ami pontosan 34-ben zárul le, erről is szeretnék történelmi tényt hozni. Bibliában is találjuk azt. Jézus Krisztus 31-ben meghalt, harmadnapra halottaiból feltámadt, 40 napig itt volt a földön, és felment a mennybe. Amikor apostolok cselekedetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus búcsúzásakor ad egy csodálatos, precíz, pontos utasítást, hogy milyen sorrendben hirdessék területre vonatkozóan az apostolok az evangéliumot. Így találjuk feljegyezve apostolok cselekedetének első részében a 8. versben. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim is. Tessék, figyeljük meg, hogy milyen sorrendbe megy. Lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, és Samáriában, és a földnek végső határáig. Mit mondott Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondta, hogy még maradt 3,5 év a 490 évből, amely leszabatott, levágatott a zsidó nép számára. És addig, amíg le nem járt ez a 3,5 év, az apostolok csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Két helyen találjuk, Pál apostol teszi ezt a kijelentést, hogy eddig néktek hirdettetett az evangélium, de mivel ti megkeményítettétek a ti szíveteket, mi mától kezdve a pogányokhoz megyünk. Most gyakorlatilag miről is van szó? Mi járt le? Isten a proféciában, tehát nem Jézus Krisztus születését, hanem keresztiségét és halálának idejét határozza meg. Krisztus után, 34-ben lejárt a zsidók számára szabatott, levágatott 490 év. Ez gyakorlatilag mit jelent? Kedves testvéreim, lehet, hogy most már fáradtak vagyok, sok-sok adatot közöltem ma este. De én kész vagyok, amit nem világos, amit nem értettetek meg ma este. Ott van a kérdésdoboz. Írjátok fel papírra, holnap este nagyon szívesen válaszolok. Ha valaki az istentisztelet után akar, hogy leüljünk és beszélgessünk, mert most 100 meg 100 kérdés született meg az agyában, itt vagyok, rendelkezésre állok. Azért jöttem, hogy Isten igazságát minél inkább világossá és érthetővé tegyem számotokra. De itt el kell mondanom azt a történelmi és bibliai tényt, és most próbáljátok ezt valahogy megjegyezni. A 490 év lejártával, amely lejárt a mi időszámításunk szerint 34-ben, a zsidó nép, mint nép, megszűnt Isten választott népe lenni. 34-től kezdve, errefelé, mindaddig, amíg a kegyelem idő tart, a zsidó nép is ugyanolyan feltételek mellett jut az üdvösségre, mint a te is én. Miért mondtam te is én? Hát a mi őseink kik voltak? Pogányok? Igen, magyarokra gondolok. És ahogy a pogányok, mi pogányokból lett keresztények vagyunk, legyenek azok keresztények, legyenek buddhisták, mohamedánok, ne soroljam az összes pogány vallásoknak a nevét, és zsidók, egyformán jutunk el mindannyian az üdvösségre. A zsidó népnek, Isten által számukra megszabott proféciaidő lejárta után, 34 után lejárt az idő, hogy ők Isten választott népe legyenek. Még egy fontos mondat. A zsidó népnek, mint Izrael népének, mint volt Isten választott népének, nincsen a bibliai proféciákban különleges szerepük földünk történelmének záró szakaszában. Ezt azért hangsúlyozom, nem olyan régen egy ember adott egy könyvet, frappáns színe volt a könyvnek, visszaszámlálás Jeruzsálem felett. Végigolvastam, láttam, hogy miről van szó, ezért hangsúlyozom, Izrael népének semmilyen rendhagyó, egyedülálló szerepe földünk történetében tovább nincs. Azonban, amikor mindezeket a dolgokat láttuk, szeretném végére vinni mai elmékedésünket. Egy vázlatot készítettem, hogy most közösen együtt beszéljük meg, és lássuk szemünk előtt azt, amit eddig tanultunk. Olvastuk a Szentírásból 70x7, 490 év, szabatot a te népedre. A kiinduló pont 457, és a beosztás 7x7, 62 hét, 1 hét, összesen 34-ben jár le. Azonban mi ma este abból indultunk ki, hogy 2300 esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. Ha 2300 évből elvesszük a 490 évet, akkor marad 1810. De mivel a mi időszámításunk szerint eljutottunk 34-ig, így az 1810-hez hozzáadjuk a 34-et, és megkapjuk azt, hogy a 2300 év gyakorlatilag mikor jár le. És azt kapjuk, és azt látjuk, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben járt le. És most szeretném visszaidézni azt a két igét, amit az elején hoztam. Mit mondott az angyal Dániel prófétának? Melyik időre szól a 2300 éves profécia? Az utolsó időre, és a másik helyen a végső időre szól. Akkor mi már túlhaladtuk 1844-et. Igen. Ezzel szeretnék majd tovább foglalkozni, hogy lássuk meg, mi történt 1844-ben. Most csak egy ízelítőt fogok adni egy-két ige segítségével a holnap esti és a holnap után esti témakörünkhöz. Itt van az jövendőlés 2300 estig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Hát ez a kiderül a szent hely igazsága, ez az, ami fog foglalkoztatni bennünket holnap és holnap után. Azonban mit kell tennünk ez idő alatt? Amíg 1844-től kezdve gondoljunk az első ígére, amit olvastunk, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Nézzük meg! Olvasom apostolok cselekedetét, 17. rész, 30 és 31. verséből. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenit, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén nékik, azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Kedves testvéreim, hozzak egy példát, és még egy ige is ma estére befejezzük. Nem tudom, hogy nálatok mikor vezették be a kocsi vezetők számára, hogy kötelező lekötözni magunkat. Nálunk meghozták a rendeletet, és hát én nem olvastam, nem hallgattam a rádiót, és nem tudtam. Egy héttel később leállít a rendőr, és nem vagyok lekötözve. És azt kérdezi tőlem, hogy miért nem vagyok lekötözve az őben? Mondom, nem tudom, hogy miért kell lennie lekötözve. Megvan hozva már egy hete a rendelet. Hát nem tudtam. Nem érdekel, fizessen. Törődik-e a hatóság azzal, ha mi nem tudunk valamilyen forgalmi szabályt is nem tartunk be? Megbüntet? Meg. Figyeljük meg, milyen a mi Istenünk. A tudatlanságnak idejét azért elnézi az Isten. Nem azt mondja, hogy 10-20 évvel ezelőtt miért nem tudtad mindazt, és miért nem cselekedted mindazt, ami a Szentírásban van, mert nem volt lehetőséget megtudni. De Isten most, amikor tudtunk rá adja, és mi egy hatalmas dologra döbbenünk rá ebben a sorozatban, hogy megértsük, mit tesz Jézus Krisztus érettünk. Mert mi annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. De van egy probléma az egész kereszténységben. Én bejártam úgymond félvilágot, mindenhol emberekkel a Bibliáról és a Bibliával kapcsolatban beszélek, és szeretnék segíteni mindenkinek, hogy megértse a teljes Biblia igazságát, de figyeljünk meg egy alapproblémát. Jézus Krisztus itt született meg. Mit tud a kereszténység arról, hogy Jézus Krisztus mit tett érettünk betlehemi születése előtt? Mennyit tudunk? Vagy mi keveset? Jézus Krisztus itt volt 33 évig ezen a földön. Jézus Krisztus meghalt, feltámadt és felment a mennybe. Mennyit tudunk mi arról, hogy mennybe menetelétől kezdve napjainkig Jézus Krisztus mit tesz érettünk? Mit tudunk? Mondhatom így majdnem, hogy majdnem semmit. Nekem, mint jó katolikus gyermeknek naponta el kellett mondani a hiszek egyet is, és nekem mindig ott volt az, hogy üle az atyának jobbjára onnan, hiszen eljövendő ítélni fog eleveneket is holtakat. De mit jelent az, hogy üle az atyának jobbjára? Holnap, holnap után fogunk foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Láttuk azt ma a 2300 éves proféciát, hogy mennyi idő szabatott le a zsidó nép számára. Láttuk azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. Mi történik a mennyben? 1844-től kezdve errefelé, ez lesz a következő előadásainknak a témaköre, azonban, kedves testvéreim, ma befejezzük a Biblia tanulmányozást, holnap a Jóisten segítségével ezzel fogunk foglalkozni, hogy jelkép és valóság, megint ez a szó, hogy jelkép és valóság nem sokat mond, de én azt mondom, hogy legyetek türelmesek. Egy példával fejezem be mai elmélkedésünket. Nem tudom, hogy valaki építette közületek házat. Ki épített házat? Építettetek? Ki volt öntve az alap? Mit láttatok a házból? Majdnem semmit. A szobák is nagyon kisiknek tűntek. De amikor felépült a fal is, rá lett téve a tető, akkor már egészen más volt minden. Hát ami a hitházunkat illeti, és ezt a témakört illeti, ma este kiöntöttük az alapot. Holnap felépítjük a falakat, és rátesszük a tetőt, holnap után pedig bebútorozzuk. Jóisten segítsen meg, hogy ma este egy dolgot jegyezzünk meg. A jövendőlésekben Isten megmondta, mikor fog Jézus Krisztus megkeresztelkedni, 27-ben történt, mikor fog Jézus Krisztus meghalni, mennyi idő telt el keresztségétől haláláig, és elénk tárta azt, hogy valami történt, és valami folyik 1844-től fenn a mennybe. Jóisten, segítsen meg, hogy azt, amit ma áttanultuk, ezt megértsük, holnap egyszer tovább építsük itt házunkat, és estéről estére mind többet értsünk meg ezzel a jövendőléssel kapcsolatban. Szívem mélyéből kívánom, hogy türelemmel áldjon meg mindannyiunkat a Jóisten, hittel és szeretettel a mindenható Isten iránt az ő kegyelméből. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondolatot.

0: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban. Ugyanazzal a szeretettel köszöntjük rádióhallgatóinkat is, akik a Reménység Hangerrádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatják adásunk rádióváltozatát. Örülünk annak, hogy velünk vannak, és egyet léphetünk előre a Végidők titkairól szóló beszélgetés sorozatunkban. Ez a beszélgetés sorozat Mark Finley azonos című könyvének alapján készült, amely tulajdonképpen egy térkép ahhoz, amit a Biblia tanít a végidőkről, a végidőkkel kapcsolatos igen fontos tudnivalókról, és leginkább arról, hogy hogyan dönthetünk helyesen, és hogyan találhatjuk meg a helyes irányt ezekben az időkben. Mai beszélgetésünkben szeretném köszönteni a nézők és a hallgatók nevében a kedves beszélgetőtársamat, Balla Lóránt lelkészt, Isten hozott a stúdiójában.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örvendek, hogy itt lehetek, és remélem, hogy hasznos lesz ez a műsor mindenki számára.
0: Egy ideje vártuk, hogy eljöhess, és most örülünk, hogy végre itt vagy velünk. Mai beszélgetésünkkel kapcsolatban kérdések merülnek fel az emberekkel, és még mielőtt tudnák az emberek, hogy esetleg a kedves nézők, hallgatók, hogy miről is lesz szó, úgy gondolom, hogy ezek a kérdések már azelőtt megszülettek. Vajon mit jelent Jézus eljövetele? Szemmel látható? Vagy esetleg jelképes esemény? Mindenki meglátja? Vagy csak néhányan? Megtörténik-e egyáltalán? Mikor? És főleg, milyen állapotban talál engem? Ilyen és ezzel hasonló, ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk mai adásunkban, úgyhogy meghívom Önöket, kedves nézőinket, hallgatóinkat, a beszélgetőtársamat, hogy már is lássunk hozzá a különböző kérdésekhez, amelyek felmerülnek az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Az egyik elvárás, amit sokan az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban támasztanak, az, hogy hozza el az örök életet. És ez nem is annyira különlegesnek tűnő kívánság, már nem azért, mintha az örök élet nem lenne egy különleges dolog, hanem azért, mert az örök élet utáni vágy, az nagyon sok kultúrában, szinte minden történelmi korszakban valahogyan kifejeződött. Miért vágynak az emberek annyira az örök élet után, és miért van sok embernek az az érzése, hogy nem találta meg?
1: Amikor egy autót megterveznek, akkor azt az autót egy adott üzemanyagra tervezik meg, és csak is azzal az üzemanyaggal fog működni, és optimális körülmények között fog működni. Hogyha más üzemanyagot adsz neki, akkor megtörténik, hogy a motort elrontod, az egész gépkocsi elromlik. Az ember egy adott üzemanyagra volt teremtve, és ez az üzemanyag, ami éltette az embert a bűnbeesés előtt, az az, hogy örök élet. Az az, hogy örök életre van megteremtve, egy örök közösségre, egy szeretett közösségre a Teremtő Atyával. A bűnbeesés előtt csak is ez a faktor létezett, csak is ez a gondolkodás, ez az eszme létezett az ember szívében, gondolatvilágában, hogy ő örökké élni fog. Nem volt betegség, nem volt szenvedés, nem volt halál. Amikor halálról beszélünk, akkor a bűn zsoldjáról beszélünk, ahogy a Biblia ezt megfogalmazza, és a halál meg a szenvedés a bűn betolakodása után lébett fel, mint új, valami újszerű, valami rendkívüli, valami szomorú, valami tragikus eseményként, és lévén, hogy az ember, Ádám és Éva az örök élet reménységével, és nem csak reménységével, hanem meggyőződésével élték a hétköznapjaikat. A bűnbeesés után is ez az örök élet utáni vágy, ez fennmarad, mint valóság szívükben és lelkükben. Még életükben várták azt, hogy eljön a megígért Mesiás, azért, hogy visszakapják azt, amit elveszítettek, az örök élet ajándékát. Na most ez az örök élet vágya, ez nem csak Ádám és Éva szívében létezett és létezik, hanem mindannyiunk szívében létezik. Tehát minden ember akarva, akaratlanul gondol arra, hogy mi lesz azután, amiután meghal. Mi lesz azután, amiután ez a földi élet véget ér. Kell, hogy legyen valami

0: ami fölülmúlja, amely különlegesebb, amely rendkívülibb. És ez, amint említetted, ez az örök élet utáni vágy, ez több kultúrában is, több civilizációban jelen van, és végig lehet kutatni ezeket a kultúrákat. Például felmerül az a kérdés, jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy az egyiptomiak például miért építették meg a hatalmas piramisokat több millió kőtömbből megépült piramisok, éveken keresztül több ezer ember dolgozott azért, hogy egy olyan lakása legyen a fáraónak, ami a túlvilágról beszél, igaz? Ugyanakkor Hatuszaszban, a mai Törökország területén fekvő ősi Hetita fővárosban, egy ábrázoláson katonák menetelnek, és az átjáró végén álló istenek felé. Tehát kell legyen az átjáró végén, az alagút végén kell legyen egy örök élet, ugyebár. A babiloniaknál is, a Bél-Marduknak szentelt csodálatos templomban ott keresték az örök életet a babiloniaiak. Az inkák ugyanezt tették a Machu Picchu-ban, az Andok hegycsúcsain épült templomaikon keresztül. Persze lehet beszélni még a kínaiakról is azért, mert egy nagy civilizációról, nagy kultúráról beszélünk. A kínai Siamban ott vannak a híres cserépharcosok, és nem kevés
1: agyakkatonák,
0: 20 000 katona, akiknek pózolniuk, fotózniuk kellett azért, hogy őket valahogy megteremtsék, létrehozzák a szobrászok, igaz? Egymástól eltérő arcú harcosoknak a szobrai.
1: Tehát ezt húzzuk alá, csak érdekességképpen, hogy 20 000 szobor, és mindegyik egyedi.
0: Egyedi.
1: És állítólag az eredeti katonákról mintázták meg egyesével az összeset.
0: És ezeknek a harcosoknak persze az volt a feladatuk, hogy az uralkodót védelmezzék az örök élet, a túlvilági életnek a során. Persze az ősi görögök is hittek a hősök számára elkészített különleges túlvilági helyet képzeltek el. A rómaiak is az ősök tiszteletével és a halottas kultuszaikkal igyekeztek biztosítani, hogy az ember emléke és az ember lelke tovább éljen. A maja civilizációt is meg lehet említeni, templomaikkal, piramisaikkal szorosan kapcsolatba akartak lenni az örökké valósággal, amit ők úgy neveztek, hogy a túlvilággal. Az ősi perzsák, az indiai vallások is, a japán sintó hagyományban is jelen van az örök élet utáni vágy. Az indián kultúrákban is meg lehet ezt találni. Persze furcsaságképpen, hogy a halál után a lélek valahogy egy szellemi világba utazik, ahol az ősökkel és a teremtővel találkozik. Persze az összes kultúrában jelen van az örök élet utáni vágy, de elferdülve. Valahogy a hagyomány, szájhagyomány, az írott hagyomány, a gyakorlat elferdítette azt a biblikus, eredeti, Isten által kinyilatkoztatott örök élet utáni vágyat. De az örök élet gondolata mindenhol jelen van.
1: Hát ez most már szemlélet kérdése, de így keresztény biblikus szemlélet alapján azt mondhatnánk, ugye, hogy ez a sokféle kifejeződés az örök élet utáni vágynak, felsoroltál néhányat a jelentősebbek közül, ez valahol a gyökerük talán ott van az Édenkertben, olyan értelemben, hogy az ember ott még örök élettel rendelkezett, és miután elveszítette, akkor elkezdte keresni a visszavezető utat, és az örök élet utáni vágy, és ez az útkeresés fejeződött aztán ki ebben a sok különböző formában.
0: Tudod, mi a különleges? Az a különleges, hogy ez nem olyan veszítés, mint hogy elveszítettem a pénztárcámat, vagy elveszítettem a lakásomat, vagy elveszítettem az állásomat, vagy elveszítettem a feleségemet.
1: Hát az egzisztencia, nem. A létezésed veszett.
0: Ez annyira fájdalmas abban a pillanatban, amikor rádöbbensz arra, hogy minden mullandó, ami körülötted van, és örök lehetett volna, és ezért hiányzik annyira.
1: Nem csak lehetett volna, megvolt.
0: Megvolt, igen, igen.
1: Megvolt, kezünkben volt.
0: És elveszítettük azért, mert nem vetettük magunkat alá Isten akaratának.
1: Nem tartottuk be a szabályokat.
0: Igen, igen.
1: Viszont az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről az egyik fő elvárás az, hogy hozz el a halál feletti győzelmet, akár a feltámadásban, akár az átváltozásban, az élők esetében. Hogyan válaszolt Isten az embernek erre a veszteségére, vagy az örök életnek, ami kezdetben megvolt, ahogy mondtuk, az elveszítésére?
0: A Biblia azért íródott, és azért nyilatkoztatta ki Isten akaratát az embereknek, hogy az emberek ne veszítsék el reménységüket. Az embernek szüksége van erre az állandó reménységre, és épp ha a Biblia azt mondja, hogy a bűnzsoldja a halál az nem Isten eredeti terve, hanem a bűnnek a következménye, de Isten Jézus Krisztusban újra felkínálja az örök élet lehetőségét. És ez az, ami megváltoztatja, ez paradigmaváltás, ez egy új perspektívát tud nyújtani mindannyiunk számára, és az örök élet utáni vágy végső beteljesedése Jézus Krisztusban, magában Istenben található meg, és ezért azt hiszem, hogy szükségünk van erre a reményteljes megközelítésre, amire azt mondja a Biblia, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nincs szükségünk erre a nyugtalanságra, erre a vívódásra, hogy jaj, most mi lesz? Hogy jön velem 20 000 katona, vagy nem jön velem 20 000 katona? Hogy mit tesznek majd a koporsomba? Mit viszek magammal a túlvilágra? Igaz? Nem, a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy a halál az egy tudatlan, álomszerű állapot, ami után a halált a feltámadás követi, és a feltámadás után következik, persze az igazak feltámadásáról beszélek, következik az örök élet reménységének a beteljesülése. Na most a Biblia teljes egészében ezért íródott, Jézus Krisztus ezért jött le közénk a földre, hogy az örök élet reménységét élőnek tartsa meg mindannyiunk életében.
1: Igen. Hát... úgy gondolom, hogy amit a legjobban várnak a kedves nézők, hallgatók, arra most rá kell térnünk, és foglalkozunk konkrétan az Úr Jézus visszajövetelével, az azzal kapcsolatos részletekkel, de nem csak azért, hogy egy bibliai tanítást vagy egy látásmódot megcsodáljunk és gyönyörködjünk a gondolatokban, hanem szeretnénk ezt konkrét eseményként bemutatni a reá való felkészüléssel együtt. Nézzük meg akkor, hogy mit jelent konkrétan az Úr Jézus eljövetele, és ahogy a bevezetőben is utaltunk rá, most foglalkozunk egy kicsit vele, milyen esemény lesz jelképes, valódi, helyi vagy általános, milyen jellemzői vannak ennek az eseménynek, és miért fontos ezeket felismerni. És nézzük meg annak alapján, amit elsősorban Jézus mond erről az eseményről, és hogyan értették, és hogyan látták ezt az eseményt az apostolok, a bibliai könyvek megírói.
0: Hinni a bibliai ígéreteiben azt jelenti, hogy teljes egészében elfogadni mindazt, amit szó szerint a Biblia elmond Jézus Krisztus első eljöveteléről, amely óra pontosságnyira teljesedett be a proféciákban. Én onnan indulnák ki, hogy amit Isten megígért az Ószövetségben, a Messiás első eljövetelével kapcsolatosan, milliméternyi pontosságszerűséggel beteljesedik, és látjuk, hogy mindazt, amit megígér az első eljövetellel kapcsolatosan, nincs egy kérdőjelnek, a kételynek sem a nyoma, hanem részletesen a proféciák beteljesednek, ezek biztosítékot vagy bizonyosságot nyújtanak számomra és mindenki számára afelől, hogyha az első eljövetelkor ennyire pontos, ennyire hű volt az Isten az ígéreteihez, beteljesedett részletesen, akkor ez biztosíték afelől, bizonyosság afelől, hogy a második eljövetel, ami felől legalább kétszer annyi ígéret van a Bibliában, mint az első eljövetellel kapcsolatosan. Szerintem a második eljövetel is betű, pont és vesző pontosságra be fog teljesedni, ami megvan jövendőlve a Bibliában.
1: Hát itt eszembe jut egy érdekes, egyszerű kifejezés. Az angyalok azt mondták a mennybe menetelkor a tanítványoknak, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Tehát amilyen reális volt az egyik, olyan lesz a másik is.
0: Amint az angyalok megemlítették azt, hogy Jézus Krisztus úgy, ahogy felemelkedett, úgy fog eljönni másodjára, ebből én azt értem, hogy amennyire kézzel fogható volt, tapintatható volt, látható volt, érezhető volt. Tehát tudatosan láttad azt, hogy fizikálisan Jézus Krisztus felemelkedik, emelkedik, és egy adott pillanatban eltűnt. Tehát amiként láttátok őt elmenni, aképpen fogjátok meglátni őt eljönni, ez azt jelenti, hogy amint felemelkedett a felhőben, úgy fog a felhőben, és a felhő megjelenik, mint motivum a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatosan, megjelenik egy másik motivum, az angyalok motivuma. Ez egy rendkívüli kép, az angyalok világa, egy különleges világ, szolgáló lelkek, velünk együtt szolgáló lelkek, különleges lelkek, lények lényegében, akik szolgálják az Úr Jézus Krisztust, akik szolgálták földi létekor, itt létekor, és akik szolgálják és dicsőítik most a mennyországban is, angyalokkal, trombita szóval, vagyis úgy, hogy meghallják azok, akik fel kell támadjanak, az igazak, Jézus Krisztus eljövetelekor, igaz? Ez egy olyan ígéretnek a beteljesedése, amit maga Jézus Krisztus tett meg, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem ő elmegy azért, hogy helyet készítsen nekünk. Na most ne gondoljunk arra, hogy a mennyország olyan kicsi, hogy azt mind bővíteni kell egy-két-három szobával, vagy négy szobával, hogy na most még férjen be öt lélek, még férjen be tíz lélek.
1: Vessük meg az ágyat, seperjük ki a nappalit.
0: Ez sokkal többet jelent, ez az előkészítés, ez egy kozmikus előkészítés, mert nem a tét, a megváltás történetében a tét nem csak az ember problémájának a megoldása. Mi mindig az emberi dimenzióból látjuk a történteket, hogy jaj, milyen jó lesz nekünk, hogy jön Jézus Krisztus, hogy megoldja a mi szenvedéseinket, a mi problémáinkat. A tét sokkal összetettebb, bonyolultabb és nagyobb, és pedig a megváltási terv más dimenziókat is magába foglal, Isten jellemének az igazolását magába foglalja, Sátán jellemének a felszínre hozását, és az el nem bukott lények majd látják azt, hogy ki volt a szeretet Istene, és ki volt az, aki zsarnokolt és diktátorként viselkedett. Tehát ez egy kozmikus tét, és ez a helyet készítés még más vetületet is magába foglal, és pedig az, hogy nézd, ezen a világon folyamatosan én azt érzem, hogy nincs helyünk. Nem tudom, hányszor fordult elő neked az, hogy...
1: Gyakorlatilag nem érezzük itthon magunkat benne.
0: Igen, igen. Elmész a munkahelyedre, és az alkalmazó azt mondja neked, hogy jövő héttől nincs szükségem rád, mert nincs hely. Az üzlet nem működik jól. Elmész a házi orvoshoz, és a házi orvoshoz mondja, hogy olyan sokan vannak, hogy most nincs hely. Felhívod a fogorvosodat, és azt mondja, most nincs hely, de nagyon fáj a fogam, de nincs hely. Elmész a gyülekezetbe, le akarsz ülni egy helyre, és azt mondja az illető, aki később jött két perccel, azt mondja, menj odébb, mert ez az én helyem. Be akarsz iratkozni egy iskolába, hány példát adjak még, és azt mondják, főleg itt Kolozsváron, igaz, itt azt mondják, hogy sajnos nincs hely, keressen más iskolát. Nem
1: hogy az ember például súlyos állapotban várja, hogy gyógyítsa meg valaki, és kórházban sincs hely.
0: Kórházban sincs hely, és alapos vizsgálatokat kellene, szűrővizsgálatokat kellene elvégezni, és azt mondják, hát most nincs hely, majd 2 hónap múlva majd beütemezünk, akkor szabadul fel egy hely. Egy olyan világban élünk, ahol nincs hely. Jézus Krisztus elment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy soha ne érezzünk többet, ne érezzük ezt a nyomást, ami reánk nehezedik, hogy nincs hely, végre lesz ott hely mindenki számára. És Isten országa a kegyelemnek az országa most, és a dicsőségnek az országa akkor, amikor meg fog jelenni. Na most kérdezted a kérdésedben azt is, hogy milyen lesz jelképes, vagy valóságos esemény lesz
1: helyi,
0: az Jézus.
1: Helyi, vagy általános.
0: Nagyon sokan beszélnek arról, hogy Jézus Krisztus a szívbe jön el.
1: Hogy vannak, akik szerint már el is jött.
0: Igen, tisztelettel
1: vagy jelképesen jön el.
0: Tisztelettel és szeretettel meg lehet nevezni felekezeteket, akik már többször vallották azt, hogy Jézus Krisztus eljött 1914-18 táján, az első, a második világháború.
1: Más példák is vannak, ha keresünk, talál.
0: Rengeteg, rengeteg. És akkor leszek becsületes, nézd, amikor elmondom neked azt, hogy az adventista egyház gyökereikor, a kezdetekor, a millerite mozgalomkor, akkor valahogy a proféciákat tévesen értelmezték, nem megfelelőképpen értelmezték, és kitűzték a dátumát, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell 1844-ben, és ez egy nagyon keserű csalódás volt, mert Jézus Krisztus elmondta tisztán, hogy azt a napot, azt az órát senki sem tudja, csak egyedül az Atya Isten. Jó, ha engem személy szerint kérdezel meg, az én véleményem az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek lévén a mennyországban szerintem mind a hárman oda mentek a mennyországnak a naptárához, és bekarikáztak egy dátumot. Be van karikázva egy dátum, úgy, ahogy a fiatalok most újabban azt szokták írni a meghívóra, amikor a közösségi hálókon megosztják ezeket a meghívókat, azt szokták odaírni, hogy save the date.
1: Jegyezd meg a napot.
0: Jegyezd meg, blokkold le a naptárodban ezt a napot. Szerintem Isten leblokkolta ezt a napot, és ő tudja, hogy mikor, hogyan, pontosan. Nagyon sok próbálkozás volt, hogy megszabják, több felekezet, több személy próbálta megszabni, hogy mikor jön el Jézus Krisztus.
1: Ha megengedsz egy rövid megjegyzést, tehát nem volna elég, nem hogy egy adás, hanem 5 vagy 10 sem, hogy csak felsoroljuk ezeket. Tehát azt mutatja a történelem, hogy amióta az Úr Jézus eljövetelének ígérete elhangzott, azóta minden generációban legalább egyszer kitűzték, és ismerve így valamennyire a magam szemszögéből az emberek lélektanát, ezek az időkitűzések soha nem fognak véget érni. Olyan, mint az aranyláz, mindig valaki elmegy szerencsét próbálni.
0: Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet az Úr Jézus eljöveteléről. Sajnos magyarul nincs meg, angolul van meg a könyv, és van egy külön fejezet arról, hogy mennyire szemmel látható lesz ez az esemény, és nem egy titkos esemény. Fel van sorolva abban a fejezetben az összes próbálkozás, ami szerint úgy próbálják magyarázni az újszerű teológusok, mi szerint ez egy lelki esemény, egy lélekben megjelenő Krisztus, aki minden nap meg tud jelenni a szívünkben, és lényegében Jézus eljövetelének ez az üzenete, hogy naponta szülessen meg a szívünkben, és végigveszi a könyv azokat a nagy felekezeteket, meg tudnám itt nevezni, azonban a legnagyobb keresztény felekezetek lemondtak erről a megközelítésről, hogy szemmel láthatóan, fizikálisan jön el az Úr Jézus Krisztus.
1: Hát lehet, hogy a történelmi szemszögből hosszúnak tűnő várakozás is hozzárult ez a csalódottsághoz. Viszont nézzük meg, hogy mit mond a Biblia.
0: Tehát vannak luteránusok, vannak katolikus teológusok, vannak már kálvinisták, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus a szívben kell eljöjjön. Ne várjuk, hogy fizikálisan jelenjen meg. Ez félre van magyarázva a legtöbb ígéret a Bibliából, és amint te mondtad, a hosszú várakozás valahogy kiábrándította úgy a teológusokat, mint egyes embereket.
1: Hát mindenkit. És nem mondanám, hogy mindenki, de sokakat.
0: Sokakat. Ezért érdemes ezeket a bibliai ígéreteket feleleveníteni. Ímé hamar eljövök. Mit jelent ez a hamar? Ez a hamar minden generációban hamar volt.
1: Igen.
0: Minden generáció azt hitte és azt remélte, hogy az ő idejében jön el Jézus Krisztus. És ez mit jelent, hogy nem jön el? Nem. Azt jelenti, hogy késik. A Biblia meg is magyarázza, hogy miért késik.
1: Késik az elvárásainkhoz képest.
0: De a mi óránk szerint késik.
1: Ő nem mondott semmi olyat, amihez viszonyítva késésről beszélhetünk.
0: Igen.
1: És itt, amit mondtál az előbb, hogy sokan a szívben újjászülető, vagy a Isten országáról beszélnek, vagy arról, hogy esetleg amikor a keresztények a gyülekezet, a társadalom nagy része gyakorlatba ülteti az Úr Jézus tanításait, akkor magától kialakul, vagy körvonalazódik közöttünk Isten országos, erről lenne szó. Hát ezzel kapcsolatban az én meglátásom az a Biblia alapján, hogy ez nem teljesen légből kapott, mert Jézus beszélt már a tanítványainak egy országról, amíg ti bennetek van, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ezzel egy időben beszélt egy másik országról is, amelyik el fog jönni. Tehát van egy, amelyik már itt van, van, amelyik el fog jönni, a kettőt nem szabad sem összekeverni, sem, hogy mondjam úgy, nem érhetjük be csak az egyikkel, hogy közben lemondunk a másikról. Tehát Isten létre akarja hozni az ő országának légkörét, elveit, közösségét, gyülekezetek, egyházak által, emberek által, akik élik a krisztusi tanításokat, de ez nem jelenti azt, hogy az eljövendő országról ezzel együtt le is mondtunk. Van ez is, és annak is el kell jönnie.
0: Pontosan. Most a Biblia még azt is mondja, hogy minden szem meglátja őt.
1: Igen.
0: Kérdezem én, ha a te szívedben eljött Jézus Krisztus, azt megláthatom én a szememmel?
1: És nem az országról beszél, hanem Jézus személyéről beszél.
0: Tehát egyértelműen beszél még arról is, amiként a villámcsapás látszik, igaz? Pontosan úgy minden szem meg fogja látni. Tehát az egész világ számára látható lesz. És a felhőkön, a mennyből, de van itt még egy oldala a jövetelének, és pedig az, hogy dicsőségben. Egy olyan dicsőség, ami ember számára érthetetlen, felfoghatatlan és láthatatlan eddig. Tehát szerintem annyira rendkívüli lesz, annyira különleges lesz meglátni magát, az Úr Jézus Krisztust a maga dicsőségében, aki teremtette a galaxisokat, aki újjá fog teremteni bennünket, hogy szerintem nagyon sokan el fognak csodálkozni, és nagyon sokan csak ámulnak az eseményen, és magasztalják. Persze lesz két embercsoport, ezt legyünk becsületesek, és el kell mondani, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, de szép, de jó, de csodálatos, ezért a napért éltünk, ezért reménykedtünk, ez az örök élet vágyának a beteljesedése, és lesz egy olyan embercsoport, ami azt mondja, hogy jaj, most hova meneküljünk, hogy a hegyek essenek mérjánk, és rejtsenek el annak elől, aki most jött utánunk. Persze, hogy a Biblia, és különösképpen Pál apostol azt mondja, hogy a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy maga az Úr száll alá a mennyekből. Tehát felhőn érkezik, angyalok kíséretében, harsona szózattal, angyali szózattal.
1: Tehát akkor összefoglalva, szemmel látható esemény, Jézus személyesen jön el, nem mások által, vagy jelképesen, és általánosan megfigyelhető
0: esemény. Amit ne felejtsünk el, az az, hogy nagyon sok hamis proféta támad, és azt fogják hirdetni, hogy itt vagy amott, ezen a sportcsarnokon ilyen betegeket gyógyított, ilyen csodákat tett, ezen az eseményen, vagy azon az eseményen Jézus Krisztus itt van, már eljött, gyertek el, lássátok, ezek mind a hamis proféták kategóriába tartoznak. Voltak ilyenek, voltak olyan személyek, akik Jézus Krisztusnak nyilvánították, Mesiásnak nyilvánították ki önmagukat,
1: és
0: még lesznek ilyenek. Azonban mindezek az esetek nem felelnek meg a bibliai kritériumnak. A bibliai elvek, mert elvekről beszélünk itten, a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatos elvek, amelyek meghatározzák a keretet, meghatározzák a mikéntet, a hogyant, és azért teszik ezt meg, hogy amikor megtörténik, felismerjük. Ez a bibliai séma, ez a bibliai keret azért van megadva, hogy amikor megtörténik, ne érjen bennünket meglepetésszerűen, hanem azt mondjuk, igen, pontosan ezt tanultam a Bibliában, most teljesedik. Ami ezen kívül van, a sémán kívül van, a jelek és felismertető jelek sémáján kívül, az mind ámítás. És sok ilyen ámító van. Sajnálatos módon az ámítóknak a hátterében anyagi háttér van.
1: Anyagi vagy hatalomészség.
0: Igen.
1: És annyit eszembe jutott, miközben hallgattalak, hogy voltak olyan ámítók is, akik hívei nem ritkán, nem csak a pénzükkel fizettek, az még a kisebbi gond lett volna. Voltak, akik az életükkel fizettek azért, mert hittek egy csalásnak. Az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban tehát láttuk ezeket a jeleket, és az egyik fontos további ismertetőjele annak, hogy valóban Jézus eljövetelével van dolgunk, vagy valamilyen hamisítvány a szemfényvesztéssel, ez például a halottak feltámadása. Ezt csak az élet ura tud halottakat feltámasztani, mások nem. És arról nem kell elfeledkezni arról sem, hogy egy önmagában egy jel, az még nem jelenti azt, hogy valódi visszajövetellel van dolgunk. Mert ugye betegeket gyógyítottak proféták, apostolok is, ez önmagában még nem dönt el mindent. Hanem ha ezzel együtt több más ismertető jel is jelen van, és egymással összhangban, és hogyha azok, akik az Úr Jézus visszajövetelétként mutatnak rá egyes eseményekre, nem tudnak a Szentírással összhangban megszólalni, akkor nem azt mondom, hogy nagy a valószínűsége, hanem azt, hogy egyenesen biztos, hogy csalással van dolgunk.
0: Ezek a csalások azt hirdetik, hogy vagy a pusztában van, vagy a belső szobátokban van.
1: Igen.
0: És most ez a belső szoba a fogalom elég misztikus, és titkos, spirituális megjelenéseket komportál önmagában, tehát szeánszok, vagy spiritista megnyilvánulások, ezek nagyon, de nagyon veszélyesek, misztikus, vagy okkult tapasztalatok Krisztus nevében. Kik vannak a veszélyben? Azt mondja a Biblia, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesztik ezek az emberek. Ezért érdemes alaposan végig kutatni Jézus eljövetelének nem csak a jeleit, hanem a felismerő jelenségeket. Azért, hogy elbandukoljunk ilyen titkos, misztikus szobákba, ahol misztikus jelenségekkel lépünk kapcsolatba. Tehát fontos ezeket ismerni azért, hogy ne legyünk megtévesztve, ne essünk a megtévesztések csapdájába, és hogy felismerjük Jézus Krisztus igazi, valós visszajövetelét, és reménységgel, és készen tudjuk várni Jézus Krisztus eljövetelét. Tehát Jézus eljövetele ismétlem látható, hallható, dicsőséges, amint mondtam, és világméretű esemény lesz a Biblia alapján, a Biblia szövegek alapján.
1: Hát ezt még sokáig lehetne kutatni, hogy még több részletet ismerjünk meg, de most már jó lenne ezt a sok ismeretet, és hasznos lenne mindannyiunknak magunkat is beleérte természetesen, valamilyen gyakorlati tanulságokkal folytatni. És konkrétan arra gondolok, a Szentírásban Jézus többször utal arra, és később az apostolok is, hogy az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos egyik legfontosabb gyakorlati konklúzió az, hogy legyünk készen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan mutatja be az Úr Jézus maga az ő második valóságos, szemmel látható eljövetelére való felkészülést.
0: Több példázat van a Bibliában. A jók és a kecskék szétválasztása például. Ez jut most eszembe, a végítélet, igen.
1: E van például a tízszűz
0: példázata. Van a tízszűz példázata. Ez az, ami valahogy a készen lét hangsúlyát hozza, vagy tárja mi elénk. Máté evangélium a 24. fejezetében ott vannak az összes jelek, amelyek készenlétre serkentenek. A készenlét a tízszűz példázatán keresztül a következő elveket tárja mi elénk, és pedig ott van a lámpás, igaz? A lámpás a bibliai jelképek szerint az Isten igéje, a Biblia ismeret, de ugyanakkor fény, világosság mindannyiunk számára, kinyilatkoztatás. Tehát nem lehetünk készen Jézus eljövetelére, ha nincs egy komoly Biblia tanulmányozó lelkület az életünkben. Egy bibliakutató vágy, hogy naponta Bibliát tanulmányozni, Bibliát kutatni, Bibliát olvasni, proféciákat összehasonlítani, mert a proféciák azok a térképek, amelyek megnyitják mindannyiunknak a látását, a gondolkodását, hogy most a proféciai térképen, az időzónában itt meg itt vagyok. Tehát a Biblia alapos kutatása az egyik alapvető elve annak, hogy készülj.
1: És nem csak az Úr Jézus eljövetelét, mint eseményt ismerjük meg a Bibliából, hanem Biblia az élet minden területére ad olyan tanácsokat, amelyeket alkalmazhatunk naponta, ameddig készülünk.
0: Nézd, ha az orvosi egyetemre mész, akkor 6 éven keresztül te más nem csinálsz, csak készülsz a könyvekből.
1: A vizsgára.
0: A vizsgára.
1: Meg az életre.
0: Hogyha elmész, mit tudom én, sofőriskolába, ott nem tudod kikerülni azt, hogy fogod a könyvet, és megtanulod a közlekedési szabályokat. Ott kell vizsgázni. Tehát bármire, amire ha valamit el akarunk érni abban az életben, és fel akarunk készülni, akkor ott van egy könyv, vagy ott van egy szabályzat, amit be kell vágni, azt meg kell tanulni. De pontosan így van Jézus eljövetelével kapcsolatosan is. Van ez a könyvünk, ami elmondja nekünk, hogy eként, ekkor, és ez szerint fog történni Jézus eljövetele. Ugyanakkor ott van a tízszűz példázatában, visszatérek, ott van az olaj, ez a Szentléleknek a jelenléte az életünkben. Ezt összekapcsolnám a Biblia olvasással. Hiába olvasod a Bibliát úgy, mint egy regényt, úgy, mint egy jó sztorit, hanem a Bibliának az olvasása csak is a Szentlélek megvilágosításán keresztül történik optimális körülmények közepette. Azért, hogy én nem magyarázzam félre, mert lásd, miért várták egyesek, hogy Jézus Krisztus jön 1600-ban, 1000-ben.
1: Azért, akkor mert legendásan sokan várták, és máskor is
0: igen,
1: voltak.
0: Azért, mert nem a Szentlélek világosította meg teljesen a gondolkodásukat. És azért, hogy ne kövessünk el eféle vagy efajta téveléseket. Például az egyik felekezet az 1900-as évektől errefele már 6-szor megszabta. 6-szor vagy 7-szer, nem is tudom pontosan, hogy már nem győztem számolni, hogy Jézus Krisztus mikor és hogyan jött el. Tehát ez, a Szentlélek nem így dolgozik. A Szentlélek nem nyilatkozta ki 6 vagy 7 dátumot egy felekezetnek. Tehát szükségünk van egy szoros kapcsolatra nem csak a könyvvel, hanem azzal a személlyel, isteni személlyel, aki megvilágosítja a mi gondolkodásunkat akkor, amikor a bibliai szöveget értelmezni kell. És ugyanakkor, tehát a készenlét a tanulmányozásból és a kapcsolatból, a Szentlélekkel való személyes kapcsolatból, mert az olajat azt nem lehet, az a tisztűz példázatában nem lehet kölcsönadni, igaz? Tehát az üdvösséget nem utalom át neked úgy, ahogy a pénzt átutaljuk a kártyán.
1: Csak személyes.
0: Az csak személyes.
1: Tehát a személyes tanulmányozás, személyes kapcsolat, személyes felkészülés nélkül nem lehet.
0: Tehát ez jelenti, és itt van a tisztűz példázatában a 2 embercsoport, az 5 okos és az 5 balga, ez valahogy megoszlást jelent a társadalomban. Persze nem a számokat nézünk, hogy most fele fog üdvözülni, és fele nem fog üdvözülni, de nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy lesz 2 embercsoport.
1: Pontosan.
0: Tehát a készenlét abból áll, hogy kapcsolatban vagyok az igével és magával, az Istennel, hogy ő felkészítsen, megtisztítson, megszenteljen, átváltoztassa életemet, és felkészítsen a Jézus Krisztussal való találkozásra.
1: Hát ez nagyon fontos gondolat, mert ez például ez a 2 csoport gondolata, amit említettél, hogy lesznek, akik élnek az idővel, az idő adta lehetőségekkel, és felhasználják azokat felkészülésre. Nem mintha ők magukat a végső készenlét állapotban tudnák lendíteni, de az Istentől felkínált lehetőségeket gyümölcsöztetik. Ugye az Isten igéjét tanulmányozzák, megértik, Szentlélek segít ezeket gyakorlatba ültetni, ugye ez az olaj, és ennek lesz egy látható következménye, egy megváltozott életpélda az életükben, ez az életpéldának a világító eleje.
0: És a készenlét az egy belső állapot, egy lelki belső állapot, amit nem utolsó pillanatban végzünk el.
1: Igen, tehát ez idő kell.
0: Ehhez egy folyamat kell. És adjunk hálát az Istennek, hogyha a megtérésünknek a folyamata még fiatal korunkban megkezdődött. Igen. Isten elfogadja a 80 éves tatának vagy mamának is a döntését. Persze elfogadta a kereszten függő Latornak is a döntését. De ezek mind kivételek.
1: Viszont én most már úgy érzem, hogy a halogatásra gondolsz. Tehát a halogatás borzasztó veszélyes, én ezt anélkül, hogy bárkit bármilyen szándékkal legkisebb mértékben megbántani szeretnék, vagy próbálnék, de a halogatás az nem más, mint egy lelki szerencsejáték. Lehet, hogy összejön, lehet, hogy nem. Mert ha én azt mondom, hogy most még ezért vagy azért nem kezdek el felkészülni, nem kötöm össze az életem Jézussal, mert vannak egyéb prioritásaim. Ki és hogyan garantálja nekem emberi lény, vagy honnan tudhatnám én azt, hogy az a lehetőség, ami van ma, az meg lesz holnap, vagy egy év múlva?
0: Nincs semmi garancia felől, ezért mindenkor és minden nap, az életünk minden egyes pillanatában Krisztussal kell járni, mert nem tudod, hogy mikor ér véget a földi léted.
1: Igen.
0: Tehát nem arról beszélek, hogy állandó félelemben éljünk, állandó rettegésben éljünk, hanem egy napi kapcsolatban éljünk Istenünkkel. Úgy, ahogy a gyerek, a fiú, a lány kapcsolatban van szüleivel. Tartják a kapcsolatot. Pontosan ilyen természetes, gyermeki hittel, gyermeki őszinteséggel, nekünk is kapcsolatot kell tartanunk a mindenható Istennel. És bármikor jönne Jézus Krisztus, mit tudom én, a koporsóban is, mert hogyha eljön a koporsó hamarabb, mint Jézus Krisztus az életünkben.
1: Vele együtt, az életünkkel együtt a lehetőség is oda vész.
0: Említem egy híres református lelkésznek a mondását, Cseri Kálmánnak a mondását. Többször említem ezt az elmélkedéseimben, egy nagyon, nagyon ihletett gondolatot mondott, és pedig azt mondta, hogy ha életedet Isten kezében élted le, még a koporsóban is a legnagyobb biztonságban vagy. Azért, mert Jézus Krisztus eljövetelekor az igazak föltámadnak, trombita szóra támadnak föl. Tehát ezért érdemes Krisztussal járni, hogy még a koporsóban is legyen életbiztosításod.
1: Igen.
0: Örök életbiztosítás.
1: Hát ezt, erről Pál apostol szavai jutnak eszembe a római levélben, azt mondja, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát aki az ő sorsát, az ő, de nem a klasszikus értelemben vett sorsot, hanem az ő létét, jövőjét Krisztus kezébe teszi le a jelenben, az akár életben marad, akár meghal, az ő számára a végkifejletet az Úr Jézus Krisztus fogja meghatározni. A feltámadásban, vagy az átváltozásban, ami az eljövetelekor jön. És itt a Tisztus példázatával kapcsolatban egyetlen egy rövid mondatot említenék meg, hogy utána térhessünk rá a konklúziókra. Tehát a Tisztus példázata említ két csoportot, amit nagyon jól aláhúztál, hogy nem az arány a lényeges, hanem maga a tény, hogy van egyik vagy másik csoport, van, aki készen lesz, van, aki nem lesz készen. Ugyanezt a gondolatot találjuk meg ugyanabban a bibliai fejezetben, ugye a Máté Evangéliuma ezúttal a 25. fejezetében, egy másik példázatban a juhok és a kecskék, ez most nem minősíti az embereket, hanem jelképez ugyanúgy két csoportot, az egyik tanulsága ennek az, hogy harmadik nincs, és ezt a két csoportot nem az emberek fogják akkor majd kiválasztani, hanem az Úr Jézus húzza meg a vonalat, tehát nem tudva az sem, hogy mennyi időnk van, nekünk ma kell eldönteni, hogy készülnénk, szeretnénk, vagy nem, és ezt ma kell elkezdeni. És mivel éppen annyi időnk maradt, hogy szeretnénk a legfontosabb tanulságokat megfogalmazni így befejezésképpen, mindazt, amit szerettünk volna elmondani, szeretném egy rövid kérdésben megkérdezni, hogyan várjuk készen az Urat? Mert gondolom ez a legfontosabb.
0: Tudod, említetted a juhokat és a kecskéket. Érdekes az, hogy a bárány és a juh a Bibliában magát az Úr Jézus Krisztust szemlélteti. Ha végig olvasod az egész Bibliát, a báránynak a történetével kezdődik, az a bárány, aki meg van áldozva, fel van áldozva, igaz? Majd azután az a bárány, aki az áldozati rendszerben megjelenik, mint váltságdíj, majd az a bárány, akit Ésaiás próféta megjövendől, és akit keresztelő János azt mondja a bárányra, hogy íme Istennek ama báránya. És hogyha elolvassuk a Bibliának a végét, majd meglátjátok azt, hogy a bárány mennyegzőjével fejeződik be. Ez egy fantasztikus szimbólum, legösszetettebb szimbólum. A bárányból oroszlán lesz az. Azután. Miért kölcsönözi? Nekem ez nagyon tetszik. Miért kölcsönözi a bárány vagy a juh szimbolisztikáját? Miért adja kölcsön nekünk, embereknek? Mert mi is bárányok vagyunk a bibliai szimbolisztikában. Mi is juhok vagyunk. De milyen juhok? Eltévedettek. Mint pásztor nélkül. A bárányok és a juhok 40 km/h sebességgel tudnak szaladni, ha érzik a veszélyt.
1: Ha szükség van rá.
0: Panoráma látásuk van, képzeld el, látnak
1: a mögöttük. Látszik, vagy. A pupillájuk is szélesebb.
0: És tudják, hogy ott vagy. És mégis nézd meg, mi történik velük, hogyha nincs ott a pásztor. Milyen üzenete van ennek az egésznek? Hogy Jézus Krisztus eljövetelét pásztor nélkül nem lehet elképzelni. Az a pásztor, aki fel tud készíteni, és tud vigyázni mirénk. Megvan a mi részünk is, persze, hogy kövessük őt, járjunk az ő nyomdokán. De a pásztor jelenléte az életünkben, Jézus Krisztus jelenléte az életünkben azt a biztonságot adja most a földi élet során, és majd az örök élet során is. Tehát kell nekünk, mi juhok vagyunk. Mi szükségünk van persze arra az alázatosságra is, mint a juhoknak. Hogy elfogadjuk, hogy szükségünk van egy pásztorra. És azok, akik nem fogadják el ezt a pásztor gondolatát, vagy szükséged van egy pásztorra, azok nem tudnak felkészülni. Akik nem tudják elfogadni, hogy szükséged van egy élő kapcsolatra a Szentlélek Istennel, ezek nem lesznek felkészülve. Önerőből, hogy jaj, én most megteszek mindent, kívülről megtanulom az összes proféciát, kívülről az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos bibliaszövegeket, önerőből nem tudunk felkészülni. Pál apostol azt mondja, hogy nincsen bennem semmi jó. Igen. Nekünk szükségünk van egy külső lelki akkumulátorra, aki felkészít mindannyiunkat Jézus eljövetelére.
1: Hát akkor
0: én a kapcsolatban látom a titkot. Még egyszer mondom, a kapcsolatban. Igen. És ő a Szent Lelkén keresztül megvilágosítja, mint az öt okos szűznek a világát, a látását, hogy most kell olaj, most nem kell olaj, most van olaj, vagy nincs olaj. Mert a balgáknak pont ez volt a probléma, hogy volt lámpásuk, volt ismeretük, de nem a helyes ismeretük. Uh-huh. Volt kapcsolatuk, de nem a megfelelővel.
1: Igen, tehát összevetve nagyon röviden az elmondottakat az elmúlt fél órában akár, a lényeg az, hogy a legfontosabb dolgunk az Úr Jézus Krisztus visszajöttével kapcsolatban a készenlét, az, hogy ezt naponta szem előtt tartsuk, oda szenteljük magunkat, elkezdjük a felkészülést már ma, és nagyon szépen kiemelted a bárány szimbólumnak a jelentését. Erről még az jutott eszembe, hogy nem csak eltévedt bárányok vagyunk, hanem most már lehetünk megtalált bárányok is. A bárány jellemet is megkaphatjuk, igen. És ne felejtsük el, Dietrich Bonhoeffernek van egy nagyszerű gondolat, hogy a bárány jellemmel együtt jön a bárány sors is. Uh-huh. És így készülhetünk fel arra, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor a, nevezzem így, a jobbik oldalon találjuk magunkat. Köszönjük szépen az értékes tanulságokat, a Isten áldjon meg az erőfeszítésért, amelyet tettél, hogy felkészülj el, gyere. És kívánom azt, hogy ne csak itt, hanem bárhova elmész, az Úr Jézus eljövetelének jó hírét vitt tovább. Ő Isten áldjon kedves családoddal együtt.
0: Köszönöm nagyon szépen.
1: Kedves nézőink, ma is egy fontos lépést tettünk előre, és szeretném aláhúzni így elköszönőben azt, hogy talán az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban sok fontos dolog van, de a személyesen ránk nézve, és a minket érintő következményekre nézve a legfontosabb dolog az, hogy legyünk készen, és ezt lássunk hozzá már ma. Fogadjuk be Jézust, ápoljuk a kapcsolatot, és amit nem értünk, nem tudunk, nem vagyunk képesek megtenni, azt ő elvégzi, ahogy megígérte az igében, az ő eljövetele napjáig. Addig is várjuk Önöket jövő héten is, reméljük, hogy még itt leszünk, hanem akkor meg élőben találkozhatunk Isten országában, de ha még itt leszünk a Földön, akkor várjuk Önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, hogy Isten mutatja meg nekünk a helyes utat a felkészülésben. Várom tehát mindannyiukat mához egy hétre, és ne feledjék el, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés pedig az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Mi az igazság?
1: A nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Itt eljutunk a Jelenések könyve 11. illetve 12. fejezetéhez. Ha szabadna, azt kérnem, hogy mindjárt lapozzunk is oda, és a bevezető kérdésekkel kapcsolatosan már is nézzük ezt a két fejezetet. Eljutottunk a Jelenések könyve középső részéhez. Itt felvetődik bennünk három nagy kérdés. Egyszerű kérdések, de mégis nehezek. Kicsoda Sátán? Az egyik nagy kérdésünk. Második, honnan ered a bűn? A harmadik kérdés talán modern kérdésnek hangzik. Volt-e, lesz-e csillagháború? Na valamikor az 1980-as években, amikor Ronald Reagan lett az Egyesült Államok elnöke, meghirdetett egy programot, és azt úgy nevezték akkor, hogy csillagháború, amelynek az volt a lényege, hogy olyan haditechnikát fejlesztenek ki, amelyet ki tudnak telepíteni az űrbe,

Honnan ered a bűn? És hogyan is vagyunk ezzel a csillagháborúval? Na, erre a kérdésre a Jelenések könyve szerkezetében keresjük elsősorban is a választ. Találkoztunk a prológussal, aztán az epilógussal, a hét gyülekezettel, majd az egy gyülekezettel, a hét pecséttel, majd az ítélet hét jelenetével, amelyről éppen most beszéltem. Hét trombitával, a hét csapással. És most jutottunk el a csúcshoz. Föl a csúcsra, lehet azt mondani, hogy a piramis csúcsán vagyunk. Röviden így neveznénk, hogy a sárkány harca. Ha kicsit bővebben akarjuk fogalmazni, akkor a nagy vörös sárkány és egy kisgyermek harca. Fölvetődhet az emberben az a kérdés, hogy nem torz egy kicsit ez a kép. Nem furcsa ez az ellentétes dolog, hogy egy nagy sárkány egyik oldalon, és vele szemben egy kisgyermek. Na, mi esélye van egy kisgyermeknek egy sárkánnyal szemben? Körülbelül annyi, mint amennyi esélye Dávidnak volt annak idején Góliáttal szemben. Mindannyian ismerjük talán a Biblia tanulmányunkból azt az ősi, régi, szinte gyermekkorra visszamenő történetet, amit hittanórán vagy más körülményekben megtanultunk, amikor Dávid ugye, mint gyermek, talán lehetett 17 éves, 16 éves, 18 legfeljebb, és szembe kellett nézni a Góliáttal, ugye, aki kétszer-háromszor olyan magas, termetes ember volt, a maga korában is óriás volt, és Dávid azt mondta, hogy ő az Isten erejével száll szembe ezzel a filiszteussal, és végül le is győzte a történet szerint. Na, erre a képre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét tanulmányozzuk. Tehát egyik oldalon van egy hatalmas, erős vadállat, nagy vörös sárkány, és vele szemben egy kis gyermek. Vajon mi lesz a harc kimenetele? Mi a sárkány titka? Kérem, hogy tehát most akkor a Jelenések könyve 11. fejezetével, az utolsó verssel kezdve, olvassuk végig ezt az egész 12. fejezetet, nem olyan hosszú. Tehát a 295. és 296. oldalaknál vagyunk, a Jelenések könyve középső részénél. Szeretném itt elmondani, hogy ez a szakasz a 11. fejezet utolsó versével kezdődik, tehát a 19. verssel, és tart egészen a 15. fejezet 4. verséig. De mivel ez egy hosszú rész, de ugyanakkor nagyon fontos, ezért arra gondoltam, hogy két részletben fogjuk tanulmányozni. Tehát akkor a 295. oldallal kezdődően szeretném olvasni a 11. fejezet utolsó versétől. És megnyilatkozék az Isten temploma mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt öltöztetve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láthaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonzá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat, és állt a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasveszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy táplálják őt 1260 napig. És lett az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vetetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre. És az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiai

0: Anyának vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszony, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsájta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és állott a tengernek hövenyére. Különös képek ezek, nem? A harc képei, a terhes, szüléssel vajúdó asszony képe, azután valami mennyei harc képe, végül a sárkány, aki üldözi az asszonyt, sőt, végül üldözi az asszony magvának maradékát. Különös kép. De vajon kikről szól valójában ez a kép? Na, mielőtt a főszereplőkkel megismerkednénk, vessünk egy pillantást a 11. fejezet 19. versére. Tudnélik, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláthatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Vajon mit akar mondani ez a különös mondat? Hogyan függ mindez össze? Mit jelent a szövetség ládája? Mit jelent az, hogy a szövetség ládája az Isten templomában van? Hogy ezt megértsük, Mózes 5. könyvéhez kell lapoznunk. Kérem, hogy lapozzunk oda, egészen a Biblia elejéhez szinte, egész pontosan a 197. és 198. oldalakra. Mózes 5. könyvénél vagyunk. És az 5. könyv 10. fejezetéből olvasom az első 5 verset. 197. oldalon kezdődik. Abban az időben, mondta az Úr én nékem, faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlót, és jöjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát. És felírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél, és tedd azokat a ládába. Csinálék azért ládát sittimfából, és faragjék két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat, és felmenék a hegyre, és a két kőtábla kezemben volt, és felír rá a táblákra az előbbi írás szerint a 10 ígét, amelyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből, a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem. Akkor megfordulék, és alájövék a hegyről, és betevém a ládákat, a táblákat a ládába, amelyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta nékem. Ezeket a szavakat Mózes mondta Izrael fiainak, Izrael népének, ugyanis a történet szerint Isten maga készített két kőtáblát, maga írta fel a 10 ígét, a 10 parancsolatot a két kőtáblára, amelyet Mózes a hegyen átvett, lejött a hegyről, de a hegy alján azt látta, hogy a nép már idegen isteneket imád, és akkor indulatában felkapta két kőtáblát, és a sziklákhoz vágta, összetörte. Na most Isten azután mondta neki azt, amit itt olvastunk, hogy csinálj akkor te most új táblákat, mondta Isten, de újra fel fogom írni azokra a 10 ígét, és ezeket viszont tegyétek be a ládába, a szövetség ládájába. Na ez volt az a tárgy a templomukban, amely a legszentebb volt. Ezt betették a legszentebb helyre. Úgy nevezték, hogy a szentek szentje. Tehát a szentélynek az a helye, amelybe csak a főpap léphetett be, és csak egy évben egyszer. Ez volt a legszentebb, a legtisztább, legszentségesebb hely. Itt őrizték a kőtáblát. Na, a kőtáblán vajon mi is volt? 10 íge, vagy 10 parancs, amelyet Mózes második könyve 20. fejezetében találunk. És ez a 10 parancs egyrészt szabályozta azt, hogy milyen kapcsolat legyen Isten és ember között, másrészt pedig milyen kapcsolatban legyen ember a másik emberrel. Na most érdekes módon a Jelenések könyve 19. fejezetében erre a ládára és a templomra helyeződik a hangsúly, nyilvánvalóan a ládán belül a kőtáblákra is. Hogy ez miért érdekes? Azért, mert úgy tűnik, mintha ez a harc, amiről a 12. fejezet szól, valahol a törvény körül folyik. Ugyanis a 12. fejezet vége felé, a 17. verset így olvastuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel. Tehát ez a látomás azzal indul, hogy látja a próféta az Isten templomát, a templomban a szövetség ládáját, nyilvánvalóan gondol arra, hogy a ládában ott vannak a kőtáblák, és itt a fejezet végén pedig azt olvassuk, hogy a támadás pontosan azok ellen irányul, akik ezt a parancsolatot, vagy parancsolatokat meg akarják őrizni. De ugyanakkor egy másik fogalmat is meg kell ismernünk a fejezetből, és ez pedig a harag. Többször azt olvastuk, hogy a sárkány megharagudott. Miután elvesztett egy csatát, megharagudott. Elvesztett a következő csatát, megint megharagudott. Ha elképzelünk egy sárkányt, ugye a sárkány maga egy félelmetes látvány, nem? És képzeljünk el egy haragvó sárkányt. Hát annál félelmetesebbet azt hiszem nem is lehet elgondolni, mert a sárkány önmagában sem egy bátorságos jelenség, de egy haragvó, dühös sárkány, az valami félelmetes dolog lehet. Egyszer láttam egy olyan dokumentumfilmet, hogy valaki bement az állatkertbe, és közel ment az egyik ketrechez, amelyben egy fekete párduc volt, és hát különböző dolgokat mutatott, meg kiabált, mozgott a rács előtt, és felingerelte vele az állatot. Még be is dugta a kezét egy pillanatra a rácsok között. És az állat egy villámgyors mozdulattal elkapta a szerencsétlen ember kezét, és utána be is kapta a kezét. Na, az ott álló emberek megpróbáltak a férfin segíteni, és húzták vissza, mert a vadállat húzta be szinte a rácsok között, és ők meg húzták ki. A tragédia az volt, hogy a férfi keze egyszerűen kiszakadt. Az egész karja kiszakadt, mert az állat olyan erővel húzta, nem engedte el, ugye, a mancsaival, a fogaival tartotta, a segítők pedig próbálták visszahúzni őt, szerencsétlen ember nem tudott mit tenni. Egyszerűen tőből kiszakadt a karja. Pedig ez csak egy párduc. Na most képzeljünk el egy sárkányt. Még ráadásul egy dühött sárkányt. Na, erre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét olvassuk, hogy itt valami olyan harc van, ami túlhalad azon, amit mi úgy egyáltalán el tudunk képzelni. De ez a haragvó lény, ez a haragvó állat, vagy végső fokon haragvó ördög, mert később, ahogy olvastuk a 9. vers szerint, hogy a nagy sárkány nem más, mint a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ő egy dühös ellenfél. Ő nem olyan ellenség, akivel le lehet ülni, és tudunk tárgyalni. Manapság megtörténik az, hogy ellenfelek leülnek tárgyaló asztalhoz, nem? És kötnek békeszerződést, próbálnak kompromisszumokat kötni, próbálnak megegyezni bizonyos dolgokban. Na, sátán nem ilyen. Ővel nem lehet megegyezni. Ez az egész fejezet azt mondja, hogy ő tele van haraggal, és állandóan támad. Ha valaki, akkor ő nagyon jól tudja azt a törvényszerűséget, hogy a legjobb védekezés a támadás. És ezért ő állandóan támad, és egyre inkább növekszik a haragja, mert egyre több csatát veszít el. A könyvnek az a különlegessége a jelenések könyvének ebben a fejezetében, hogy egyik csata a másikat éri, de ezeket a csatákat Sátán sorba elveszti. Ezért fokozódik a dühe állandóan. Ugyanakkor itt a jelenések könyve 11. fejezete vége felé nem csak a haragról, hanem az ítéletről is olvastunk. Egy pillanatra a 18. versre figyelünk. Itt azt találjuk, hogy megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Tehát ez a két bibliai vers egyrészt azt mondja, hogy a harc a törvény körül folyik majd, másrészt pedig azt mondja, hogy ez egy felfokozott harc lesz, mert a harag motivál most már. Nem egyszerűen ellenségeskedés, hanem egy fokozódó harag. Megharagudtak a pogányok, sőt eljött a te haragod, mondja János apostol, Istenről is. Fölvetődik az a kérdés, hogy jogos-e ez a harag. Kinek a haragja jogos harag? Ez a bevezető tehát, amit feltétlenül látnunk kell a háttérben, ami a 12. fejezet szereplőit mozgatja. Most nézzük a szereplőket. Három főszereplővel találkoztunk, az első az asszony volt, mégpedig egy terhes asszony, aki szülni akart, sőt, aki szült is, egy fiút. A második főszereplő a sárkány, akiről azt tudjuk, hogy nagy, veres, van 7 feje, van 10 szarva, van 7 korona a fejeiben. Tudjuk róla azt, hogy a farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét, és a földre vetette azokat, sőt, aki az asszony elé is odaállt, és a gyermeket el akarta pusztítani. Végül van egy harmadik szereplő is, a 7. verssel kezdődően, Mihály, így mondja a Biblia, és az ő angyalai vihaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is vihaskodik, és az ő angyalai. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a három szereplőt. Mit tudunk az asszonyról? Az első két vers szerint az asszony a napba volt öltözve, a lába alatt volt a hold, a fején 12 csillagból korona. Tudjuk azt is róla, hogy terhes volt és szülni készült. Az 5.-6. vers szerint tudjuk, hogy fiú magzatot szült. Azután elfutott a pusztába, és ott Istentől készített helye volt 1260 napig. Majd a 14. vers szerint megint azt olvassuk, hogy adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy elrepüljön a pusztába, és itt azt olvassuk, hogy ideig, időkig és fél időig, azaz egész pontosan 3,5 időig, vagy 3,5 évig táplálták őt, pontosan annyi ideig, mint amennyi ideig tartott Jézus földi szolgálata. Végül a 16. vers is talán fontos ebben a fejezetben, ahol azt olvassuk, hogy a föld segített az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Na, mit tudunk erről az asszonyról? Vajon az asszony, mint szimbólum, kit jelképez? Kérem, hogy lapozzunk először az Énekek éneke könyvhöz, amelyet az Ószövetségben találunk, a 661. oldalra lapozzunk, az Énekek éneke, amelyből elég ritkán olvasunk, de mai alkalommal egy rövid részt szeretnék, csak egyetlen verset elolvasni. A 6. fejezet 7. versét. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor. Itt van egy leírás a mennyasszonyról, vagy a királyné asszonyról, és őról a mondja Salamon, aki írt az Énekek énekét, hogy kicsoda olyan, vagy kiláttatik úgy, mint a hajnal, aki szép, mint a hold, vagy tiszta, mint a nap. Vajon itt egyszerűen csak egy hölgyről van szó? Vagy valaki másról? Lapozzunk tovább Ézsaiás könyve 54. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 54. részét a 704. oldalon találjuk.
1: 704. oldalon, Ézsaiás 54. része, és az 5.-6. verset olvasom. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje. Az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, azt mondja Istened. Tehát itt Isten Izraelhez szól. És Izrael népét, vagy az egyházat, így mondhatjuk, úgy hívja, mint egy fájó lelkű, elhagyott asszonyt, vagy megvetett ifjú asszonyt. De olvasunk az Új Szövetségből is egy nagyon érdekes bibliai verset, az Efézusi Levél 5. fejezetéből, amelyet a 231. oldalon találunk, most már könyvezőtől jobbra lapozunk, az Efézusi Levél 5. fejezetéből, a 25. versre olvasom a 27-ig, majd a 32. 33. verset, 231. oldalon. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víz fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. 32. 33. vers. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Na, Pál apostol itt a házasság példáját említi, és azt mondja, hogy Krisztus úgy szereti az egyházat, mint ahogy a férfi szereti a feleségét. Vagy inkább meg kéne fordítani, hogy a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, amint Krisztus szerette az egyházat. Tehát a házastársak közti kapcsolatot hasonlítja az apostol, vagy felhasználja, mint hasonlatot arra, hogy elmondja, hogy mi a Krisztus szeretete az egyház iránt. Na, ha ezeket a bibliai részeket így egy csokorba fogjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetében lényegében ez az asszony, aki a napba van öltözve, a lábai alatt a hold, a fején 12 csillagból korona, nem lehet más, mint az egyház, most már nem annyira az ószövetségi, mint inkább az újszövetségi egyház szimbóluma. A tiszta egyház. Az az egyház, amely elindult az időszámításunk utáni első században, és Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódott. De az asszonyról azt is olvassuk, hogy terhes volt, és szülni akart, és szült egy fiú magzatot. Majd erre a gondolatra visszatérünk később, hogy vajon kiről lehet itt szó. De nézzük a sárkányt. Mit tudunk a sárkányról? Az előbb említettem, hogy egy nagy veres sárkány. Van 7 feje és 10 szarva. Minthogyha tökéletességet akarná utánozni, mert 7 feje van, de ugyanakkor van benne 10 szarv, és a furcsa az, hogyha van egy állatnak 10 feje, az ember azt várná, hogy vagy legyen, 7 feje, vagy legyen 7 szarva, vagy legyen 14 szarva, nem? Mert ha 7-szer 2 szarva van, akkor 14 szarva, de hogy 10 szarva van, és van hozzá 7 fej, ez egy kicsit torz dolog, nem? Nagyon nehéz elosztani a 7 fejre a 10 szarvat. Na, ezzel a Jelenések könyve azt akarja mondani, hogy ez a lény, akiről később tudjuk a 9. vers szerint, hogy a régi kígyó, azaz Sátán, vagy az ördög, megpróbál egyrészt utánozni valamit, ami isteni, de ugyanakkor ő benne ott van eleve a széttöredezettség, mert 10 részre szakad. Na, a Jelenések könyvében a számoknak nagy jelentőségük van. Általában a 7-es szám és a 12-es pozitív szám, de a 10-es nem. És ez egy nagyon érdekes kombináció, hogy ez az állat, ugye szimbolikusan természetesen 7 fejjel rendelkezik, de van hozzá 10 szarva. Tehát egyszerre mintha a tökéletesség, de ugyanakkor a tökéletlenség szimbóluma is. Ezen kívül mit tudunk róla? Tudjuk azt, hogy részt vett egy háborúban, és tudjuk azt, hogy a helye nem találtatott a mennyben a 8. vers szerint,
0: Sőt, azt is tudjuk, hogy vetetett a nagy sárkány ide a földre, és az egész földet elhitette. Azon kívül tudjuk róla a 15. vers szerint azt, hogy megpróbált pusztítani. 13. versben azt olvassuk, hogy kergette az asszonyt. 15. versben, hogy bocsátott a szájából vizet az asszony után. 17. vers szerint pedig azt tudjuk, hogy megharagudott az asszonyra újra csak, és utána ment, sőt, most már nem is az asszony után ment, hanem az asszony utódait kezdte kergetni, azokat, akiknél az Isten törvénye van. Na, a sárkányhoz kapcsolódik két vadállat is, a Jelenések könyve 13. fejezete szerint. Valójában azt mondhatjuk, hogyha a 12. és 13. fejezetet összevetjük, hogy van bennük valami különös, borzalmas hármasság. Tudnék, a sárkány megjelenik a 12. fejezetben, de a 13. fejezetben is ő a dolgok igazi mozgatója, de csatlakozik hozzá két másik vadállat. Az egyik a tengerből jön fel, 13. fejezet első 10 verse szerint, a másik meg a földből. Kérdezhetné valaki, hogy miért a tengerből és miért a földből? Na, ebben is azt látjuk, hogy Sátán megpróbálja utánozni Jézust valamilyen formában. Hogy honnan tudom ezt? Lapozzunk a Jelenések 10. fejezetéhez egy pillanatra. A 10. fejezet első két versét olvasom. Láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tevé jobb lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre. Ez a leírás, amit olvastunk az első versben, azt mondja, hogy ennek a személynek a ruházata olyan, mintha felhő lenne, hófehér, az orcája, mint a nap, a lábai, mint a tűzoszlopok. Na, ugyanígy írja le a Jelenések könyve első fejezete, a megdicsőült ember fiát, tehát Jézus Krisztust is. Itt nyilvánvalóan őróla van szó, a kezében egy nyitott könyvecskével, és érdekes módon az egyik láb a tengeren, a másik a földön. Na, a sárkány próbálja Jézust utánozni azzal, hogy az egyik eszköze, az egyik vadállat a tengerből jön föl, a másik vadállat pedig a földből. Érdekes módon, tehát pontosan az a terület, ahol Jézus áll, válik valami ellenséges területté, mert a két eszköz onnan jön elő. De térjünk most vissza a 12. fejezethez még. Itt volt egy harmadik szereplő is, Mihály. Ki tudja azt, hogy mit jelent a Mihály név? A Mihály név egy szép régi magyar név, azt mondjuk, de talán kevesen tudják, hogy eredetileg ez a név nem magyar név volt, hanem egy héber, egész pontosan arám eredetű név, mégpedig összetett szóból áll, vagy szavakból álló név. Azt jelenti a név maga, hogy ki olyan, mint Isten. Talán furcsának tűnik, hogy mi magyarok egy szóval visszaadtuk ezt, de a héberben vagy az arámban három szóból, illetve két szóból és egy hasonlító szócskából áll, ki olyan, mint Isten. Ez egy nagyon érdekes név, mert ez azt jelzi, hogy most a nagy vita kérdés ebben a küzdelemben, vagy a küzdelemnek ebben a szakaszában, hogy ki lehet olyan, mint Isten. Na, azt mondtam, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete összefügg, mert a sárkány, illetve a két segítőtársa a főszereplő. De ne felejtsük el, hogy ez a hosszabb igeszakasz, amit tanulmányozunk, 11. fejezettől egészen a 15. fejezetig tart, így a 14. fejezet is benne van. Na most Mihályról, vagy a Mihállyal kapcsolatos dolgokról még olvashatunk a 14. fejezetben, mégpedig az első versben és aztán a 14. A 14. rész első verse így hangzik, hogy látám, és ímé egy bárány állval a Sion hegyén, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. Tehát van valaki, akit itt a Biblia báránynak nevez. Ugyanebben a fejezetben a 14. vers azt mondja, hogy és láttam, és imi volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. Tehát van nekünk három leírásunk. Az egyik helyen azt olvastuk, hogy Mihály, a másik helyen, hogy a bárány, a harmadik helyen, hogy az ember fiához hasonló. Na, a bárányról már korábban elmondtuk a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete alapján, hogy Jézus szimbóluma. Az ember fiához hasonló, nyilván az ember fia, ahogyan Jézus sokszor nevezte magát az evangéliumok szerint. Na, ki lehet akkor Mihály? Tehát ebben az összefüggő részben, a Jelenések könyve 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet első néhány verséig, ugye főszereplők vannak, van a sárkány, van az asszony, van a két vadállat, és van valaki, akiről hol így, hol úgy beszél az apostol. Ha gondosan tanulmányozzuk ezeket a részeket, akkor úgy tűnik, hogy itt ugyanarról a szeméről van szó. Tehát Mihály ugyanaz, mint aki a bárány, és a bárány ugyanaz, mint aki az ember fiához hasonló, csak különböző feladatokat lát el, és a feladathoz igazodik az elnevezés. Tudnék, itt, amikor Mihályról van szó, rögtön azt olvassuk, hogy küzdelem, nem? Hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai, valamint a sárkány és az ő angyalai viaskodnak. 14. fejezetben azt olvastuk, hogy a bárány áll a Sion hegyén. Na, a Sion hegye volt az a hely, ahol a zsidó nép a templomot fölépítette. Jeruzsálemben a bárány nyilván az áldozatra utal, amit ott bemutattak a templomban. A 14. versben, ugyanebben a fejezetben pedig lát egy felhőt. Felhőn ül-e valaki hasonló az ember fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló. Na, a sarló a zsidó gondolkodás szerint az aratás szimbóluma volt, és a következő versek leírják, hogy milyen borzalmas aratás lesz ez az ítélet egyik képe. Tehát itt Jézus már úgy jelenik meg, mint aki ül a felhőn, és a kezében az éles sarló. Őről a több helyen olvasjuk az evangéliumokban, hogy majd eljő a felhőkkel, és vele mind a szent angyalok. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy az egyik fő szereplő, vagy a harmadik nagy szereplő ebben a történetben maga Mihály. Tehát az asszony, a sárkány és Mihály. De szó van egy kis fiúról is. És ugye azt a címet adtuk ennek az előadásnak, hogy a nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Na, mit is olvastunk a kisgyermekről? Először is a 12. fejezet 2. versében azt olvastuk, hogy az asszony terhes volt, és szülni akart, és kiáltott, és kínlódott a szülésben. De rögtön ott volt a másik kép, hogy a sárkány, aki megállt az asszony előtt, amikor már szülni készült, hogy amikor megszüli a magzatot, a gyermeket, rögtön megegye. Nem borzalmas kép ez? Mondhatná valaki azt, hogy a sárkány miért nem kezd ki egy vele egyenrangú ellenféllel? Mondjuk egy másik sárkánnyal. Emlékszem, mikor általános iskolába jártam, és az osztálytársaim között verekedés tört ki. Hát néha a nagyfiú megverte a kisfiút. Mert ez így szokott történni az iskolás gyerekek között. Egészen addig, míg megjelent egy másik nagyfiú. És akkor a nagyfiú azt mondta ennek a nagyfiúnak, aki megverte a kisfiút, hogy velem kezdjél csak ki. Na most itt egy ilyen furcsa dolog adódik, hogy az asszony szülni készül, kínlódik a szülésben, és egyszer csak megjelenik egy sárkány, és el akarja pusztítani a magzatot. Egy újszülöttet. Meglehetősen viszás kép, nem? Mert még védekezni sem tud. Újszülött. Na vajon kiről lehet itt szó? Ki az, akit el akartok pusztítani éppen azután, hogy megszületett? Kérem, hogy lapozzanak velem Máté evangéliuma elejéhez. Ebben egy különleges dolgot találunk Máté evangéliuma második fejezetében. A könyvezőtől jobbra csak a negyedik oldalhoz kell lapoznunk. Máté evangéliuma második fejezetéből olvasom a 16. verstől a 18-ig. Tehát ez a negyedik oldalon van mindjárt a könyvjelző után, Máté evangéliuma, második rész, 16. versétől a 18-ig. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul. Az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Nagy Heródesről van szó. Arról a nagy Heródesről, akiről tudjuk, hogy képes volt a testvéreit, képes volt a fiait, képes volt a feleségét, több felesége is volt, feleségei közül legalább egyet, de talán kettőt is elpusztítani. Sőt, mindenkit, akiről azt gondolta, hogy veszélyezteti a trónját. Minél öregebb lett, annál több embert öletett meg maga körül. Amikor ez történt, akkor Heródes már igen öreg volt. Valószínű, hogy egy-két éven belül azután lehet, hogy még abban az esztendőben meg is halt. De még volt annyi ereje, hogy parancsot adott, kiküldte a katonákat, és Betlehemben és annak környékén minden gyermeket megöletett két esztendős korig. A jelenések könyve nem mondja azt, hogy Heródes megölette Betlehemben a gyermekeket, hanem azt mondja, hogy a sárkány odaállt az asszony elé, hogy amikor szül, akkor a gyermekét megegye. De történt valami megdöbbentő dolog ezzel a gyermekkel. Lapozzuk most vissza a jelenések 12. fejezetéhez. És az asszony tehát szüle fiú magzatot, az 5. vers szerint, 295. oldalon vagyunk. Szüle az asszony fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Na, el tudta pusztítani Heródes azt, akit akart? Nem. Ha lenne időnk és tanulmányoznánk Máté evangéliuma első néhány fejezetét, akkor kitűnne az, hogy Isten álomban megintette Józsefet, és azt mondta neki, hogy fogd a gyermeket, meg Máriát, menjetek le Egyiptomba. Tehát mire a katonák odaértek Betlehembe, már Jézus és a szülők nem voltak ott. Tehát Heródes ugyan megöletett minden gyermeket egészen két esztendős korig kivéve Jézust. Heródes lehet, hogy azzal tudatta halt meg, hogy Jézus is megölette. Mert nem sokkal később meghalt. De a jelenések könyve azt mondja, hogy ez a fiú gyermek, ez a fiú magzat, aki majd vasveszővel legeltet minden nemzetet, ragadtaték Istenhez és az ő királyi székéhez. Az, hogy vasveszővel legeltet. Egy érdekes kifejezés, de ezzel találkoztunk a jelenések könyve 19. fejezetében. Nem olyan régen, mikor a kérdésre válaszoltam. Egy pillanatra oda lapozunk az ítélet hét jelenetéhez, és ez a harmadik jelenet. A 15. versben azt olvastuk, ez a 301. oldalon található, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel. És megállapítottuk, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, akit a Biblia itt Isten igéjének nevez. Tehát ez a kicsin gyermek, aki a sárkánnyal szembeszáll valójában, valaki olyan, aki már a mennyben, mint Mihály harcolt a sárkánnyal, de most lejött ide a földre, mint kis gyermek, és itt is megvívta a harcát, és mielőtt a sárkány el tudta volna pusztítani, felragadtatott Istenhez, az ő királyi székéhez. Mit mondhatunk ezek után, meddig tart a harag? A Jelenések könyve 12. fejezetében, a 6. versben, aztán a 14. versben is arról beszél az apostol, hogy egyrészt 1260 napig, másrészt időkig és fél időig. Na, ezek a kifejezések Dániel könyve 7. fejezetében, a 25. versben is megtalálhatók, sőt a 12. fejezet 7. versében is. De hogy lehet ezeket megfejteni? Vajon a prófétai írásokban az idő, vagy a nap, ha néha itt találjuk, hogyan értelmezhető? Ehhez egy kulcsot kellene megtalálnunk, és ezt a kulcsot Ezékiel próféta adja meg a 4. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk még ide Ezékiel könyve 4. fejezetéhez. A könyvezőtől balra találjuk, a 781. oldalon. Tehát Ezékiel könyvénél vagyunk, a 781. oldalon. Ezékiel könyve 4. fejezete, és onnan olvasom a 4. verstől a 6. Isten ezt mondja a prófétának, te pedig feküdj bal oldaladra, és vesd az Izrael háza vétkét arra. A napok száma szerint, amennyin azon fekszel, viseljed vétküket. Én pedig meghatároztam néked az ő vétkük éveit, napok száma szerint. 390 napban eddig viseljed az Izrael házának vétkét. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Itt egy nagyon fontos profécia magyarázati elvet ismerhetünk meg, hogy a profétai írásokban elég gyakran, amikor idő meghatározásokról van szó, ezeket a proféták kifejezhetik úgy is, hogy éveket mondanak, úgy is, hogy hónapokat mondanak, vagy úgy is, hogy napokat mondanak. Ha a Jelenések könyve 12. fejezetét, vagy Dániel könyve 7. és 12. fejezetét olvassuk, akkor mindenféle variáció megtalálható. Hónapokkal, napokkal, évekkel kifejezve, de valójában itt végső fokon évekről van szó, mert minden napot egy-egy esztendőnek kell számítani. Összesen 1260 nap, azaz 1260 esztendő ez. Ez az idő vajon mikor kezdődött, vagy mikor ér véget, vagy mit tudunk róla? Na, erről szeretnék beszélni a következő alkalommal majd, hogy vajon kikre vonatkozik ez a hosszú időszak, és mit jelent az, hogy az asszony elfutott a pusztába, mert a Jelenések könyve 12. fejezetéhez visszatérve azt találjuk, hogy az asszony a pusztába keresi a menedéket, újra meg újra elfut a pusztába, a kígyó megpróbál vizet bocsátani utána, vagy maga a sárkány utána próbál menni, de az asszony újra meg újra elmenekül, hol úgy, hogy sasszány adatik, hol úgy, hogy elfut, és Isten minden esetben gondoskodik róla. Mielőtt végleges választ adnánk erre a következő héten, hadd mondjam el, hogy ebben van egy nagy biztatás, mégpedig az, hogy az Isten mindig gondoskodik az övéiről. Ha pusztában is, de gondoskodik róluk. Annak idején Izrael népe, amikor kivonult Egyiptomból, hova kerültek? Ők is a pusztába. Annyit hadd mondjak, hogy amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, 40 nap alatt elérték Kánaán földjét. De amikor kikemlelték a földet, és azt mondták, hogy igen, ez egy csodálatos föld, tényleg a Kánaán, be tudunk vonulni, mások azt mondták, nem, óriások vannak, nem tudunk bevonulni. Erre Isten azt mondta nekik, hogy mivel 40 nap alatt elértük, meg 40 napig kémlelték a földet, most minden nap után kapnak egy esztendőt. És ténylegesen így is lett, hogy 40 évig vándoroltak a pusztában, és mindenki elpusztult, kivéve azt a két embert, aki azt mondta, hogy bemehetnek. De Isten megőrizte a többieket, megőrizte a gyermekeket, megőrizte az unokákat. És végső fokon valóra váltotta az ígéretét. Na ugyanígy van ez Jelenések könyve 12. fejezetében is, hogy habár a pusztába kerül ez az asszony, de Isten ott is gondoskodik róla, és megőrzi. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked azt, hogy te vagy a Jelenések 12. fejezetének egyik főszereplője, mint Mihály, ugyanakkor a 14. fejezetben, mint bárány, vagy mint az emberfiához hasonló. Te vagy az, aki szembeszállsz a sárkánnyal, mint kisgyermek, és aki végső fokon legyőzted őt, mint Mihály. De ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy Sátán még nem végleg legyőzött ellenség, még mindig nagy haraggal teljes, ő még mindig támad bennünket, ahogyan támadta az asszonyt annak idején, és Sátán megpróbál újra és újra eszközöket toborozni, hogy az asszonyt vagy az asszony utódait megsemmisítse. Ugyanakkor milyen vigasztaló az, hogy az asszonyt megőrizted, még kint a pusztában is, és így bennünket is meg tudsz őrizni. Köszönjük néked, hogy így szeretsz bennünket, és ilyen kegyelmes vagy hozzánk. Kérünk, fogadd el így imádságunkat. A te nevedből kértük. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!
1: Sokan gyűlölték,
2: sokan elvetették,
3: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
4: Kedves hallgatóink! Ma a Filippibeliekhez írt levél negyedik és egyben utolsó fejezeténél fogunk elidőzni.
5: Keresztjén élet becsületben és örömben. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
6: Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért.
5: Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.
7: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül.

0: és atyánké örökkön örökké. Ámen.
1: Befejezés, áldás kívánás.
0: Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel.
2: Ennek az első versében Pál megható szeretettel szólítja meg levelének címzettjeit. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, tién örömöm és koronám, eképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim. Az annak okáért szó alapján arra az álláspontra kell jutnunk, hogy ez a bibliavers hozzákapcsolódik az előzőkhöz, vagyis a harmadik fejezetnek az utolsó verseihez, de nem különíthető el az utána következő verseknek a gondolatkörétől sem. Tehát az annak okáért szó értelmében, mivel a keresztények hisznek az örök hazába való bemenetelben, mivel a Jézus Krisztus szabadítását várják, továbbá mivel az ő hatalma végtelen, álljanak meg eképpen az Úrban, nem úgy, ahogy a másképpen élők tanítják. Ne legyenek törvényeskedők, ne a földiekkel törődjenek, és az Úrban álljanak meg, ne rajta kívül. Az üdvösségre csak egy út vezet, amelyet Jézus Krisztus jelölt követői számára. Ez pedig a benne megmaradás útja. Jönni fognak a hitetők, a más utat ajánlgatók és a csalogatók, de a filippi beliek és a mindenkori keresztények is ne engedjenek semmilyen hitedő beszédnek. Legyenek szilárdak, álljanak meg mozdíthatatlanul, hogy ne ingassa meg őket a kísértőnek sem fenyegető, sem édesgető próbálkozása. Állaniuk kell, mégpedig az Úrban, akit úgy ismertek meg, mint szabadítójukat, csak neki engedelmeskedjenek, mint őket elhívó Uruknak. Krisztus legyen az Úr, és a hívők legyenek az ő szolgái. Krisztus legyen a fej, a hívők pedig az ő testének, azaz egyházának tagjai, Krisztus legyen a szabadító, és a hívők a szabadítást, a kegyelmet elfogadók. Pál apostol ebben a bibliaversben négyféleképpen fejezi ki hittestvéreihez fűződő viszonyát. Először is ők szeretettek, vagyis szereti őket, ugyan vér szerinti testvéreknek szeretniük kell egymást, ugyanígy a keresztények is egymásnak testvérei. Tehát egy bizalmas, közvetlen testvéri viszonynak a létezéséről tanúskodik a szerelmes atyámfiai kifejezés. A szeretet itt nem valami érzelmi alapon nyugvó viszonyulás, mint például a barátság, vagy a szerelmes párok kapcsolata, hanem az a hittestvéri kapcsolat, amelynek a krisztusi szeretet az alapja, és amely olykor éles ellentétben állhat akár a legmélyebb érzelmi együttléttel is. Másodszor, az atyafiak vágyottak, akik után vágyakozik az apostol. Ahogyan honvágyat érez a hazájától távolra szakadt és a hazáját szerető ember. Ugyanígy vágyakozik a filippi beliek után a fogságból Pál apostol is. Szeretné látni őket és beszélgetni velük, imádkozni, közöttük szolgálni, őket hitükben erősíteni és hitük által épülni. Harmadszor örömének is nevezi őket. Ez azt jelenti, hogy az apostol örvend filippi beli testvéreinek, mivel ők teljessé teszik az ő örömét, abból kifolyólag, hogy teljes öröm van náluk. Ezért szívbéli örvendezés tölti el a lelkét, és nem fél előlegezni azt a bizalmat, melyet a hittestvérnek előlegeznie kell hittestvére iránt. Meg van győződve, hogy nem fog csalatkozni. Negyedszer, a filippi beli hívők az ő koronája. A görög Stéfánosz koronának és koszorúnak is fordítható. Erről a Stéfánoszról ír Pál a korintusiakhoz írt első levelének, a 9. fejezetének, a 24-től a 27-ig terjedő verseiben. Ott a 25. versben elmondja a korabeli atlétákról, hogy ők a romlandó koszorú elnyerését küzdenek, míg a Krisztusban hívők a romolhatatlan, azaz hervadhatatlan koszorúért. Ha a filippi belieket koronának nevezi, ezzel azt akarja kifejezni, hogy ők az örökké valóságban az ő győzelmi koronájának a díszítő elemei lesznek. Igazságtalanság volna azzal vádolni Pált,

Csak a filippibeli keresztények voltak az ő számára a győzelem koronái. Az ő számára ilyen értéket képviselt vagy jelentett Krisztusnak mindegyik követője. Ékes példa erre a Tesszalonika beliekhez írt első levél, második fejezetének a 19. és a 20. verse. Mert kicsoda mi reménységünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsekedésünk és örömünk. Olvassuk a továbbiakban a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 2. és a 3. versét. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek, téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek nevük felírvák az élet könyvében. Evódiáról és Szintikéről csak annyit mondhatunk, hogy minden valószínűség szerint a filippibeli gyülekezetnek voltak a tagjai. Ennek a két nőszemélynek a neve nem fordul elő más helyen a Bibliában. A 3. versből kitűnik, hogy Pál apostol munkatársai is voltak, mert elmondja róluk, hogy vele és Kelemennel együtt viaskodtak az evangélium ügyéért. Azonban úgy tűnik, hogy valamilyen okból kifolyólag nézeteltérés merült fel közöttük. Habár a közöttük levő személyi kapcsolat veszélyben forgott, mégsem állíthatjuk azt, hogy a viszály civakodássá fajult volna. Azonban, ha a keresztény közösségben ez tapasztalható, a gyülekezet felelős tényezőinek azonnal latba kell vetniük mindent az egyenetlenségek elsimítására. A hirdetett evangélium hitelét veszti, ha azok, akiknek szól, azt látják, hogy az evangélium terjesztői vagy hirdetői nem élnek békében egymással. Az egység titka a Krisztusban hívők egyenlőségében rejlik. A Krisztustól való elszakadásban találhatjuk meg minden megoszlás, nézeteltérés és egyenetlenség okát. Krisztus a központ, aki felé mindenkinek kell vonzódnia, és minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb jutunk egymáshoz érzésben, együttérzésben, szeretetben, és egyre jobban kirajzolódik bennünk Jézus jelleme és képe. Pál arra kéri a gyülekezet egyik tisztségviselőjét, akinek a nevét nem említi, hogy legyen segítségére e két nőtestvérnek, hogy küszöböljék ki mindazt, ami megrontotta közöttük a jó egyetértést. Ha szükség van erre, alkalmazza akár a fegyelmezést is, de nem ostorsúhogtatás formájában, hanem Pál módján, ahogyan ő ezt megfogalmazta a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének az 1. versében. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek. Pál apostol filippibeli munkatársairól azt olvastuk, ideértve Evódiát, Szintikét és Kelement is, hogy nevük be van írva az élet könyvébe. Említsünk 3 bibliai ígét, egyet a Biblia elejéről, egyet a közepéből és egyet a végéről, olyan íráshelyeket, amelyekben megtalálható az életkönyve kifejezés. Mózes 2. könyve 32. fejezetének 32. verse, 69. Zsoltár 29. verse és Jelenések könyve 20. fejezetének 15. verse. Az említett textusokon kívül még más íráshelyeken is olvashatunk az életkönyvéről a Szentírásban. A Jelenések könyve 3. fejezetének 5. versében olyan ígéretet találunk, mely szerint aki győz a bűnök elleni harcban, annak Isten nem törli ki a nevét az élet könyvéből. Akinek pedig a neve benne marad az élet könyvében, az beléphet majd Isten örök országába. Amikor Pál apostol arról ír, hogy az evangélium ügyéért vele együtt viaskodó filippibeli testvéreinek neve be van írva az élet könyvébe, ezzel azt akarja mondani, hogy Isten számon tartja azokat, akik az ő evangéliuma ügyéért fáradoznak. Legyenek nagy nevű és ismert személyek, avagy név nélküli ismeretlenek. Ez azonban ne ringasson senkit hamis biztonságban.
Ne higgyük azt, hogyha nevünk be van írva az élet könyvébe, akkor élhetünk bárhogyan, és cselekedhetjük, amit akarunk. Az élet könyvéből, mint már említettük, a neveket nem csak beírni lehet, de ki is lehet törölni onnan. Ezért soha ne feledjük Krisztus szavait. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Vessünk a továbbiakban egy pillantást a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének, a 4-től a 9-ig terjedő verseire. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom néktek, örüljetek! A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Az Úrban való öröm hatját a Filippi beliekhez írott levelet. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál a börtönből írta ezeket a szavakat. Micsoda szolgálat! Milyen hatalmas az Úr! Lehetséges volna, hogy az öröm nem pusztán olyan érzelem, ami csak a boldog embereknek megy könnyen? Elképzelhető, hogy az őszinte keresztény élet természetes velejárója az öröm? A legtöbb ember úgy véli, hogy az a legjobb, ha a nehéz időkben összeszorítjuk a fogunkat. És különben is értelmetlennek tűnik, hogy mindig minden időben örüljünk. De Pál azt állítja, hogy a körülményeknek nem kell szükségszerűen elcsüggesztenie, vagy kedvünket szegnie. Az Istennel és embertársaival békességben élő embert nem lehet szerencsétlenné tenni. Nem lesz irigység a szívében, gonosz indulat nem találott helyet, nem ütheti fel benne a fejét a gyűlölet. Ha szívünk összhangban van Istennel, akkor felülemelkedünk az élet bosszúságain és megpróbáltatásain. Mint már olvastuk, a keresztények ismertekkel legyenek szelíd lelkűségükről. Okozhat-e annál nagyobb örömöt valami, mint amikor szerény, türelmes, közvetlen emberrel van dolgunk, akár otthon, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. Az ilyen lelkület szükséges volt, tehát azért hangsúlyozza az apostol, mert az Úr közel. Visszajövetele dicsőségben közelinek látszott az ős keresztények számára. Mennyivel inkább közeli eseménynek kell lennie, ugyanannak nekünk, akik 2000 évvel vagyunk közelebb a dicső eseményhez. Milyen jó volna, ha ezt naponta tudatosítanánk magunkban, és ez készenléti állapotra vezetne mindnyájunkat. Az Úr közel kijelentésnek még egy jelentése van. Olvassuk a 34. Zsoltár 19. versét. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. A 145. Zsoltár 18. verse szerint közel van az Úr minden öt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Tehát az Úr közel kifejezés azon túl, hogy a Krisztus visszajövetelének a közelségére figyelmeztet, ugyanakkor biztosít Isten szerető gondviseléséről is. A Jézus Krisztustól kapott megbízatáshoz híven Pál apostol arra buzdítja a Filippi levél olvasóit, hogy ne aggodalmaskodjanak semmi felől. Mintha csak az üdvözítő szavait olvasnánk vagy hallanánk. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Az aggodalmaskodás nem vezet semmi jóra, csak felőrli az ember testi és lelki egészségét. Az aggodalmaskodás helyett inkább tárjuk Isten elé problémáinkat, bajainkat, mégpedig hálát mondva neki. Van mit megköszönnünk az Úrnak, az életet, a Krisztusban való megváltást, az ő ígéjét,
az útat, amelyen eddig vezetett. Köszönetet mondhatunk neki még azért is, hogy a most elmondott könyörgésünkre a közelebbi vagy távolabbi jövőben válaszolni fog úgy, hogy az szolgáljon a mi javunkra. Így tárhatjuk fel hálaadással előtte kéréseinket. Istennek békessége fogja betölteni azoknak a szívét, akik így közelednek hozzá. Jézus Krisztus, amikor tanítványaitól búcsúzott, mielőtt elszenvedte volna a kereszthalált, többek között azt is megígérte nekik, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredménye. Krisztus sohasem vásárolt békét a gonoszszal való kiegyezés által. A tanítványokra hagyományozott béke inkább belső, mint külső, mely a harcokon és a küzdelmeken keresztül is övék marad. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és a bántalommal szemben. Maradjon örök intelem, ami számunkra is, a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 8. verse. Csak olyan gondolatokkal foglalkozzunk, olyanokat tápláljunk, amelyek tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek Isten előtt, amelyek erényesek és dicséretre méltók. Aki nem akar Sátán tervének prédájává lenni, annak jól meg kell őriznie a lelkéhez vezető útat. Kerülnie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését vagy meghallgatását. Gondolatait még véletlenül sem szabad szabadjára engednie, hogy olyan dolgoknál kalandozzanak, amelyet lelkének ellensége sugallhat. Ez azonban komoly imádkozást és szüntelen örködést kíván. Ne csak a gondolatok legyenek tiszták, megszenteltek, hanem a cselekedetek is. A filippibeli keresztényeknek azt kellett cselekedniük, amiket hallottak, láttak, tanultak és elfogadtak. Ez az intelem érvényes a ma élő keresztény számára is. Mindezek után olvassuk a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 10-től a 13-ig terjedő verseit. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál élte a Jézus életét, és ezért minden földi körülménytől függetlenül megelégedettség jellemezte. A jólétben szerényen élt. A nehéz időkben erősen állt. A különböző körülmények nem zökkentették ki békességéből és Isten félelméből. Ilyen volt az, aki mindenre képessé tette őt. E szavakat Pál nem a földközi tenger valamelyik üdülőhelyéről írta, hanem egy római börtönből. Világi mérce szerint minden oka meg lett volna az elkeseredésre. Hogy nem ingott meg hitében, ezt a Szentlélek ereje tette számára lehetővé. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni, mert amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 14-től a 19-ig terjedő verséig Pál a levél címzetjeinek a tudomására hozza, hogy megkapta Epafroditusson keresztül a hozzá küldött anyagi támogatást. Biztosítja őket, hogy amikor szükségbe jutnak,
A gondviselő Isten az ő végére mehetetlen bölcsességében és gazdagságából meg fogja adni nekik is mindazt, amire szükségük van. Ő nem feledkezik el azokról, akik nem zárkoznak el a segítségükre szorulók elől. A fejezet utolsó verseiben átadja a filippibeli hívőknek a vele levő hittestvérek üdvözletét, akik között kiemelten említi azokat, akik a császár udvarában szolgálnak. Mai adásunk és a filippi beliekhez írt levéllel kapcsolatos sorozatunk végén hadd idézzük a levél utolsó fejezetének a 20. versét. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakást.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Igen, Morzsa.
1: Mi atyánk, te, kit az ész keres, kiért a szív hevül, de csak a szeretet talál meg egyedül. Alázattal hajtunk te előtte térdet, mi atyánk, kit Jézus szent vallása hirdet. Mindenütt jelen vagy, szálló porszemekben, a fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben. A felhőség alatt, a fényes föld felett, ó, szenteltessék meg tőlünk a te neved. Síralom völgyére mennyország leszállott, add, hogy hozzánk is jöjjön el a te országod. Országod, melynek alapja igazság, törvénye szereted, békesség, szabadság. Sorsunkat jósággal bölcsen igazgatod, legyen meg mindenben a te akaratod. Miként a mennyben, azonképpen a földön is, így öröm nem szédít és nem sért a tövis. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj, Uram, adj jó egészséget. Megelégedéssel áldja meg, Uram, minket, és add meg a mi mindennapi kenyerünket. S hogyha gyarló lábunk bűn útjára téved, és ezzel megbántunk, jó Istenünk, téged, bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket, miként megbocsátunk mi is ellenünknek. Óv meg mind halálig lelki, testi rossztól, szabadíts meg, atyánk, minket a gonosztól. Mert tiéd a hatalom, szent és örök felség, tiéd a dicsőség és az egész mindenség. Tiéd a hatalom, zengi a föld és a menny, mind öröktől fogva, mind örökké. Amen.
2: Amen. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este a közös Biblia tanulmányozáson. Ezen cím alatt, hogy üzenet a mennyből,

A Bibliának a leghosszabb proféciáját fogjuk tanulmányozni, időben leghosszabb proféciáját, mert a Bibliában többféle proféciákkal találkozunk. Van személyre szóló profécia, van nemzetre szóló profécia, van városokra szóló profécia, tegnap este említettük Ninivét, vannak messiási proféciák Jézus Krisztus első eljövetelére, van messiási országra szóló proféciák, számos proféciával találkozunk. Azonban a mai témakörünk időnkre szóló profécia, azonban egy hatalmas, hosszú időt ölel fel. Azonban először szeretnék egy dolgot mindjárt elénk tárni, hogy itt közösen együtt beszéljük meg Korintus második levél 5:10 versében. Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Itt most először mindannyiunkat szeretném emlékeztetni a hiszek egyre. Onnan lészen eljövendő, ítélni fog eleveneket és holtakat. Zárójelben annyit mondok el, hogy a Szentírásban a mennyei ítéletnek 4 szakasza van elénk tárva. Mi a mennyei ítéletnek csak az első 2 szakaszával fogunk foglalkozni ma és az elkövetkezendő estéken. Azonban, amit Isten a Szentírásban elénk tár ebben az ígében, az egy nagyon elgondolkodtató tény, hány embernek kell megjelenni Isten ítélőszéke előtt. Hány embernek? Lesz-e ember, aki elkerüli az Isten ítélőszékét? Az ígében ezt olvassuk, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Ez csak egy bevezető gondolat, bevezető ige, hatalmas igazság. Én várom azt a napot, amikor Jézus Krisztussal találkozom. Hiszem, hogy ti is. Azonban ezek után Isten az ítélet kezdetét, ennek a mennyei ítéletnek a kezdetét kinyilatkoztatta a Szentírásban, melyről ma este csak egyik részét tanulmányozzuk, utána holnap este a második résszel foglalkozunk, holnap után este pedig a harmadik résszel. Ez az, amire utaltam, hogy egymásra épülő. Én minden este azok kedvéért, akik talán később csatlakoznak hozzánk a Biblia tanulmányozásra, tömören, röviden megismételem az előző előadást, az előző témakört. Azonban mi, akik egy órányit töltünk egy-egy témakörnél, sokkal könnyebben tudjuk nyomon követni majd az eseményeket és a Bibliában levő kinyilatkoztatásokat. Ez a jövendőlés Dániel próféta könyvének 8. részében, a 14. versben található. Így hangzik. És mondanékem, kicsoda, az angyal jött el Dánielhez, és azt mondta neki, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Néha emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, mit érdekel engemet egy ilyen profécia? Ez titok, ezt nem kell tanulmányozni. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy a titkok az Úré, de a kinyilatkoztatott dolgok pedig az embernek fiaié, ezt olvassuk a Szentírásban. Én nagyon szeretnék mindannyiatokat arra bátorítani, kutassátok a Szentírást, kutassátok a proféciákat. Én 12-3 éves koromban, mint katolikus szülők gyereke, amikor kezembe került a Szentírás, és amikor kezdtem olvasni, engemet a proféciák hitele és hitelessége győzött meg arról, hogy nem csak 100%-ban igaz minden, ami a Szentírásban van, hanem akár 1000000%-ban is. Ha a Szentírásban nem volnának proféciák, én bizonyára ma este sem állnák itt. Lehet, hogy nem is választottam volna a lelkészi pályát, de éppen azért, mert a bibliai proféciákban nincsenek olyan dolgok, hogy kétféleképp vagy háromféleképp lehet érteni. Erre csak egy példát hozok. Bizonyára, hogy többé-kevésbé ismerős ez a jövendőlés Mikeás proféta könyvének 5. részéből a 2. versből,

amely így hangzik. De te, Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mi van itt megjövendőlve ebben a proféciában? Csodálatos precíz. A proféciák nem olyanok, mint a kényszerzubbony, hogy egyik emberre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Egyik eseményre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Ilyen nincs. Ki fog megszületni Betlehemben ezen elmondott ige alapján? Akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mióta létezik Jézus? Betlehemtől? Nem, öröktől fogva. De még két-három szép dolgot hadd hozzak. Azt mondja, hogy a Júda ezrei között Betlehemben fog megszületni. De amikor tudjuk azt, a Biblia beszél róla, hogy Izraelben két Betlehem létezett, egyik Zebulonban, a másik Júdában. És Isten a proféciában nem azt mondja, hogy a két Betlehem közül, hát ha sikerül valamelyikben, hogy Jézus Krisztus megszülesse. Pontosan meghatározza több mint 700 évvel előre, hogy Jézus Krisztus a júdai Betlehemben fog megszületni. De van még egy szó, amire érdemes ráfigyelni, de te Efratának Betleheme. Hát kérem, ez micsoda? Mi az, hogy Efrata? Sokszor emberek azt mondják, hogy tartomány. Nem. Ha olvassuk Jákob visszatérését Palesztinába, Mesopotámiából, Mózes első könyvének 35. részében, akkor a többek között olvassunk arról is, hogy meghalt Rákhel a szülésbe is. Jákob eltemette az Efratába, azaz Betlehembe vezető úton. Milyen precíz a Biblia jövendőlés. Hol lett Rákhel eltemetve? Judai Betlehemben vezető úton, aminek az ősi neve Efrata. És még egy csodálatos dolog. Ha héberül a Betlehemet így ejtjük ki, hogy Bait Lahem, ami magyarul annyit jelent, hogy a kenyér háza. És most tegyük egymás mellé. Az élet kenyere, mert Jézus Krisztus tesz ilyen kijelentést földi élete alatt, az élet kenyere a kenyér házában született meg. Nem csodál, összefüggésekkel találkozunk. De menjünk tovább, és nézzük ezt a jövendőlést. Miért érdekel bennünket ez a jövendőlés, amely így hangzik, hogy 2300 este és reggel, és utána kiderül a szentely igazsága. Melyik időre szól ez a profécia? Ugyanott Dániel proféta könyvének 8. részéből olvassuk a 17. verset. És oda jövem, ahol én állék, és amint jövem, megrettenék, és orcámra esim, és mondanékem. Értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Miért kell, hogy érdekeljen téged, és engem is egyaránt a 2300 éves profécia? Miért? Mert melyik időre szól? Az utolsó időre szól ez a látomás. Vagy nézzünk meg még egy ígét ugyanabból a részből, 8.19, és mondta, im én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Két hatalmas szóra szeretném, ha összpontosítanánk. Az előbbi versben azt olvastuk, hogy az utolsó időre szól a 2300 éves profécia. Majd a másik ige, ami itt van előttünk, azt mondja, hogy a végső időre szól. Földünk történelmének, kedves testvéreim, mi melyik idejét éljük? Az elejét, a közepét vagy a végét? Én úgy gondolom, hogy minden Biblia olvasó embernek erről nem is kell beszélni, hisz a tudósok is azt mondják, hogy nem sokáig tud élni a Földön az ember. 2011. augusztus 30-ától kezdve a tudósok megállapították, hogy több oxigént fogyaszt az ember a Földön, mint amennyit tud termelni a növény és minden más ezen a Földön. Mi fulladásnak vagyunk kitéve, ha Jézus ugyanolyan váratlanul nem lépne be az emberiség történetébe másodszor is, mint ahogy először belépett, akkor természetes, hogy önpusztítást végezne az ember. Azonban nézzük meg, mivel proféciát tanulunk, és időre szóló proféciát, mennyi időt tesz ki egy proféciai nap?
Mert az előbb olvastuk, hogy 2300 este is reggel, az azt jelenti, hogy 2300 nap. Mert a teremtés történetét, mikor olvastuk, első nap, hogy fejeződik be? Volt este, és volt reggel, első nap. Volt este, és reggel, második nap. És amikor a proféciában is ugyanez van, hogy 2300 este és reggel, akkor 2300 nap. Ez is sok. Azonban mennyit tesz ki egy proféciai nap? Nem én fogom megmondani, olvassuk el a Bibliából, Ezékiel proféta könyvének 4. rész 6. verséből. Viseld a Júda házának védkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Azért ismétlem meg, ahogy említettem már tegnap este, lassabban beszélek, tanítani szeretnélek benneteket olyan igazságokra, és szeretnénk minden embernek elmondani azt az örömet és boldogságot, amit mi megtaláltunk a Szentírásban a proféciákkal együtt. Hadd szakítsa meg a gondolat menetét, és kérdezzelek meg benneteket. Emlékeztek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus két tanítványos csatlakozik a feltámadás napján az Emmausi úton? Emlékeztek? El voltak azok a tanítványok csüggedve? Mi pedig azt reméltük, és ma már harmadnapja annak, hogy történt minden. Mivel erősítette a két emmausi tanítványnak hitét Jézus Krisztus, akiről nem tudták, hogy ő kicsoda? Csodát tett, vagy a proféciákat magyarázta? Elkezdte Mózestől, a profétákon keresztül, és a zsoltárokból idézte azokat a proféciákat, jövendőléseket, amelyek ő felőle voltak megírva. Ha Jézus Krisztus így erősítette a kétségbe esett tanítványoknak a hitét, akkor valamit meg kell értenünk. A proféciák ismerete nélkül a mi hitünk nagyon ingatag lehet. Ezért foglalkozunk ebben a sorozatban proféciával, és mindaz, ami kötődik Jézus Krisztushoz és az ő szolgálatához. Mennyi egy proféciai nap a Biblia szerint? Most várom tőletek a választ. Egy proféciai nap, egy hét, vagy egy esztendő? Köszönöm szépen. Tehát egy esztendő. Ami azt jelenti, hogy ezután nem azt mondjuk, hogy 2300 este és reggel, hanem 2300 év. És most kezdjük csak sejteni ennek a proféciának a csodálatos szépségét, hogy ez a, ahogy említettem, leghosszabb időre szóló profécia, el tudjuk képzelni, 2300 évre Isten előre kijelenti azt, ami majd lenni fog. Hogy is hangzik a profécia? 2300 év elteltével kiderül a szent hely igazsága. Azonban el kell mondanom ma este, hogy ma este csak az idővel foglalkozunk. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Erről holnap és holnap után fogunk tanulni. Maga Dániel sem értette meg. Amint láttuk, ez a jövendőlés Dániel proféta könyvének 8. rész 14. versében található. Azzal fejeződik be a 8. rész, hogy Dániel elájult, beteg volt egy darabig, és utána, amikor felépült, végezte a szolgálatát a királypalotában. Dániel proféta könyvének 9. részében Dániel imájával találkozunk. Mi az imát illeti csak egyetlen egy igét hozok, ez a 9. rész 17. versében. Nézzük meg Dániel lelkületét és ima életét. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezését, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Dániel nem önmagáért imádkozik. Kiegyenlíti magát a néppel. A mi vétkeink miatt fordultál el tőlünk. Nem azt mondta, hogy én proféta vagyok, de ez a nép gonosz. Az igazi lelki vezető sohasem emeli fel az emberek fölé magát. Tanuljunk Jézus Krisztustól, miért vádolták a zsidó farizeusok és az írástudók meg a papok Jézus Krisztust. Ott van, tessék olvasni Lukács evangélium a 15. részének az első néhány versét,
bűnösökkel együtt eszik és együtt iszik. Kiegyenlítette magát Jézus Krisztus a bűnösökkel, ezért ítéli el az akkori kor zsidó egyház vezetősége. Dániel itt imádkozik és aggódik azért, hogy a szent hely Jeruzsálem el lett pusztítva. És amíg Dániel imádkozott, valaki jön, Gábriel angyal, jön el és kezdi magyarázni a látomást, úgy szintén Dániel proféta könyvének 9. részében a 21-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. És még az imádságot mondom, és ez a csodálatos tapasztalat. Be se fejezte Dániel proféta az imádságot. Még imádkozott, mikor a ma férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban látta, melyik látomásban? Amikor kapta a kijelentést a 2300 esztendőről. Sebességgel repült, megilletett engem az estéli áldozat idején, és értésemre adá is szólanékem, és mondta: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak, vedd eszedbe az itt a szózatot, és értsd meg a látomást. Mit jelent Gábriel angyalnak ez a kijelentés, hogy most jöttem, hogy értelemre tanítsalak? Hát megértette Dániel próféta azt, hogy mit jelent a 2300 éves jövendől is? Megértette? Nem értette meg. De mit tett, amikor nem értette meg? Imádkozott. És kedves testvéreim, amikor olvassuk a Bibliát, és valamit nem értünk meg a Bibliából, akkor ott a Biblián olvasást hagyjuk abba. Tegyük össze kezünket, imádkozzunk és kérjük Istentől is, mondjuk el neki, hogy nyilatkoztass ki. Ha pedig nem kapjuk meg akkor sem a választ, akkor hozzak egy bibliai példát. Emlékeztek-e arra, amikor a komornyik, aki fent volt, a kincstárnok, etiópiai kincstárnok fent volt Jeruzsálembe imádkozni, és a lélek azt mondja Filipnek, hogy nosza, menj oda. És amikor oda ment Filip, akkor mit kérdezett a komornyiktól Filip? Érted-e, mit olvasol? És mit válaszolt a komornyik? Honnan érteném, ha nincs, aki megmagyarázza? Filip megmagyarázta a Messiásról szóló jövendőlést, amelyet komornyik Ésaiás próféta könyvéből olvasott. Erre utalok, hogyha odahaza olvassátok a Bibliát, és ugye említettük azt, hogy a Bibliát mindig imádsággal kezdjük el, kérjük a Szent Lelket, hogy küldje el Isten az ő Szent Lelkét, hogy megértsük az ő akaratát. De hogyha úgy tűnik, hogy nem egész világos, akkor ott imádkozzunk, mint ahogy Dániel tette, és akkor sem nincs meg a válasz, akkor kérdezzünk embereket, akik ismerik jobban a Szentírást, igazítsatok útba, ezt teszi Dániel, és eljön az angyal, és kinyilatkoztatja neki, hogy értsd meg a látomást. És most egy csodálatos dolgot fogunk ma este látni. Az angyal eljött Dánielhez, hogy megmagyarázza a 2300 éves proféciát, és figyeljük meg, hogy hogy kezdi el. Csodálatos. Én nagyon boldog vagyok. Boldog vagyok, hogy megoszthatom ezt az áldott igazságot veletek ma este. Dániel proféta könyvének a 9. rész 24. verse. 72 szabatot a te népedre és a szentvárosodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a látomás és a prófétát, és felkenettessék a szentek szentje. Itt is a proféciának csak az első részével foglalkozunk, holnap foglalkozunk a második és hónap után a harmadik részével. Itt most a fiatalok, fiatalabbakhoz szeretnék szólni. Én nagyon szerettem a matekot, még kisiskolás voltam már akkor. És mivel nővérem és bátyám volt, tanítottak számolni, és jól is ment a matek, azt kérdeztem, hogy mennyi 57-nek a fele. És tőletek is kérdezem. Gyorsan mondjátok meg nekem a választ. Mennyi 57-nek a fele? Tessék? 28,5. Biztos? Biztos? Mert mi magyar nyelvben egy kicsit nehézkesek vagyunk ezen a téren. Mennyi 107-nek a fele? 57 napos 7. Az 57-nek a fele az 25,7. Egyeztek velem? 25,7. Azért hoztam ezt a példát, hogy jobban megértsük ezt. Nem 77, nem két hetes egymás mellett, hanem 7 0 x 7.
77 napos hét szabadot a te népedre. Mit jelent az, hogy szabadot? Ma este történelmet is tanulunk, számolunk is, osztunk, szorzunk, összeadunk, elveszünk, és meglátjátok, hogy mi mindent fog Isten ma este elénk tárni. Le lehet-e 3 méteres anyagból vágni 5 métert? Lehet, és 5 méteres anyagból 1,5 métert le lehet vágni? Igen? Igen. És mit mond a jövendőlés? A 2300 évből levágatott 77, de akkor ezt gyorsan számoljuk ki. 70-szer 7 az mennyi? Ugye, hogy szorzunk? 70-szer 7, 490 nap. És egy profécia nap mennyi idő? Egy év. Akkor a 70-szer 7, 490 nap egyenlő 490 év. És Gábriel azt mondja Dánielnek, hogy a 2300 évből 490 esztendő levágatott, leszabadott, héber hatak szó van, ami a nagyobbból levágatott egy rész, de figyeljük meg, hogy ki számára, a te néped és szent városod számára. Hát melyik néphez, melyik nemzethez tartozott Dániel próféta? A zsidó nép számára. És hogyan kezdi magyarázni Dánielnek Gábriel angyal ezt a 2300 éves proféciát? Azt mondja, hogy 490 év levágatott a zsidó nép számára, és a te városod az pedig Jeruzsálem számára. Tehát nem csak a nép számára, hanem a város számára is. Itt szeretném csak ugyanezt hozni nagyon röviden, és már is megyünk tovább. Szabadot, levágatot. Ha ez megmarad, csak ez az egy mozzanat, hogy 490 esztendőt Isten elkülönített a 2300 évből a zsidó nép számára. És ezek után felvetődik a következő kérdés. Jó, rendben van. Mivel a 2300 évből vágatott le a 490 év, ezért mind a két proféciának a kiinduló pontja egy időszakban kezdődik el. Mert a 490 év a 2300 évnek a része. Azonban melyik eseménytől kell számítani a 490 éves profécia időt? Olvassuk el a Bibliából. Dániel proféta könyve 9.25. Tudd meg, azért is vedd eszedbe, mondja Gábriel Dánielnek, és ma este nekünk. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől. Honnan kell számolni? Attól az időponttól kell számolni mind a két profécia időt, amikor ki lett adva a rendelet, és most nagyon kérek mindannyiatokat, mert erre külön ki fogok térni néhány perc múlva, a Jeruzsálem újjáépítéséről. És mit jelent gyakorlatilag ez, hogy Jeruzsálem újjáépítése? Nézzük meg Esdrás próféta könyvének a 6. rész 14. versében a következő ige áll. Be is fejezték az építést, ahogyan Izrael Istene megparancsolta. Ki volt az, aki megparancsolta, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve? Izrael Istene. És Círus, és Dárius, és Artaxerszk, Perzsia királyok parancsolatjából. Hát most úgy tűnik, hogy óriási problémánk van. Mert a történelmet, ha fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy 3 király adott ki rendeletet, hogy jeruzsálemi templom újjá legyen építve, és a 3 közül egy adott egy rendeletet, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve. És ezek az idők elég távol vannak egymástól. Például itt említ Círus, Dáriust és Artaxerxet. Círus az első rendeletet 537-ben adta ki. Figyeljük meg, hogy visszafelé megy a számlálás. Dárius 520-ban adta ki. Artaxerxes Longimanus pedig 457-ben, amiből azt látjuk, hogy 80 év telt el a 3 rendelet kiadásától, és most akkor melyiktől számítsuk a 2300 évet és a 490 esztendőt? Nagyon egyszerű. A proféciában az állt, hogy Jeruzsálem újjáépítésétől kell számítanunk, és a rendelet, az első 2 rendelet, Dárius,
Círus és Dárius rendelete a jeruzsálemi templomnak az újjáépítésére vonatkoztak, és Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésétől. Nézzük meg tovább, hogyan magyarázza még Dánielnek az angyal. Ki fog megjelenni a 69 hétvégén? Nézzük meg ezt. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől, ezt megbeszéltük, a messiás fejedelemig. És ez mit jelent? Mit jelent az, hogy messiás? Hány messiás van a Bibliában? Mindössze egy. A messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. Hát ezért én elmondhatom nektek azt, hogy amikor én fiatal koromban elolvassam ezt a Bibliából, akkor sokszor úgy voltam, hogy becsuktam, hát ezt nem lehet megérteni. Lehet, hogy ti is foglalkoztatok ezzel, és azt mondtátok, hogy lám, azért nem kell foglalkozni a proféciával, mert az érthetetlen. És ma este meggyőződünk arról, hogy dehogy érthetetlen. A profécia olyan csodálatos. És mindjárt szeretnék kitérni majd arra, hogy miért két részben osztja az angyal. Miért nem mondta, hogy 69 hét? Miért mondja, hogy 7 hét és 62 hét? Nézzük meg. Ki fog megjelenni a 69. hét végén, 457-ben, ki lett adva a rendelet? Miről? Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet Jeruzsálem újjáépítéséről. 7 hét. Az 49 év, 49 évig építették Jeruzsálemet, míg végül befejezték azt, és ezért különíti el. És azt mondja, hogy 7-7, milyen precíz, lapozzátok fel nyugodtan a világtörténelmet, és megtalálhatjuk azt, hogy 49 évig építették Jeruzsálemet, míg végül befejezték. 7-7 és 62 hét van, és akkor történik valami. Felkenetik a mesiás. Mikor történt a mesiás felkenetése? Apostolok cselekedet 10. rész 38. versét olvassuk. A názáreti Jézust, mint kenéfel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítva mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Mikor szállt Jézus Krisztusra a Szentlélek? Amikor megszületett Betlehembe, vagy miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Mikor szállt galamb képében a Szentlélek Jézus Krisztus? Keresség után, mikor kijött a vízből, letirdált a Jordán partjára, és imádkozott, és a Szentlélek kiáradt rá. És akkor tessék megfigyelni, ez egy gyönyörű dolog. Mi van megjövendülve? Messiás fejedelem felkenetése? Igen. És mivel lett Jézus felkentve? Szentlélekkel. Megvan adva előre a jövendőlésben az, hogy Jézus Krisztus melyik évben fog megkeresztelkedni. De még hány hét maradt akkor a 77-ből? Mondtam, hogy matekórán is részt veszünk ma este. 69 hét elmúlt, és még maradt egy hét. Csodálatos a jövendőlés. Nézzük meg. Egy héten át. Sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozat és az étel áldozatnak. Dániel 9.27. Mielőtt még bemutatnám a továbbit, egyik alkalommal beszélgettem egy történelmi egyháznak a lelkészével. És én, ahogy emberekkel, veletek is, más egyház lelkészeivel is, én a Bibliából nagyon szeretek beszélgetni. És kérdeztem a lelkésztársamtól, mondd már meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus kerességétől a haláláig? Tudjátok, mit válaszolt? Nem tudja senki. És kérdezem tőle, hogy hol végezte a teológiát, elbeszélgettünk egy kicsit, és kérdeztem, hogy van neki Bibliája. Van. Elővett egy Károli Gáspár Bibliát, és elolvastam neki ezt. Ezt, ami most itt van előttünk. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, a hét felén. Mikor? A hét felén. És az egy hét profétikus idő, az hét nap, az hét év. És a hét évnek a fele mennyi? 3,5 év. Több mint 500 évre előre Isten kinyilatkoztatta azt, hogy Jézus Krisztus kerességétől Golgotai haláláig 3,5 év fog eltelni.
Ha bárki úgy gondolja, hogy nem így van, testvéreim, menjetek haza, vegyétek az evangéliumokat, és olvassátok el, hogy Jézus Krisztus hány páskán vett részt, kereségétől haláláig, és mindjárt megvan a válasz. De sokkal bátorítóbb dolgot szeretnék tovább mondani. Kedves testvéreim, gondoskodott Isten, hogy mi, a 21. században élő keresztény emberek is meggyőződjünk, és erősödjön a mi hitünk a proféciák tanulmányzásával. Gondoskodott erről Isten? Igen. És a Bibliában és a bibliai jövendőlésekben nincsen, körülbelül valószínűleg majdnem. A bibliai jövendőlések hajszálpontosan megvannak jövendőlve, és amilyen hajszálpontosan megvannak jövendőlve, olyan hajszálpontosan teljesedtek is be. Isten azt mondta, hogy 3,5 év lesz Jézus Krisztus nyilvános szolgálata, és ez pontosan annyi volt. Se egy hónappal több, se egy hónappal kevesebb. Itt még itt van az, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, de erről holnap este fogunk tanulni. Nézzük tovább. Adjuk össze. Tehát Isten előre kijelentette a Messiás fellépésének, kerességének és a halálának az idejét. Fel szeretnék vetni most egy kérdést. Ez a kérdés számomra azért különleges, mert ennek a felismeréséből megint valamit megtudhatunk. Feltehetek egy kérdést? Várom a választ. 4 evangélium van az újszövetségi Szentírásban, úgy van? Az evangélium szó annyit jelent, hogy Krisztusról szóló örömhír. A 4 evangéliumban, hány evangéliumban találjuk leírva Jézus Krisztus születéstörténetét? Igen, a 4 evangélium. 4 evangéliumban, a 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus születéstörténetéről? Hát én bibliaolvasóknak tettem fel a kérdést. Csak 2. Máté és Lukács. És a 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus golgotai haláláról? Mondjátok ki nyugodtan, ahány evangélium van? Mind a 4 evangélium beszámol Jézus Krisztus haláláról. Tanít ez bennünket valamire? Persze, hogy tanít. De mire tanít? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Születésekor, halálakor, vagy feltámadásakor? Születésekor? Ki gondolja, hogy születésekor? Senki. Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Amikor meghalt a Golgotai kereszten, vagy amikor feltámadt? Olvassuk el. Legyen Isten igéje, hitünk alapja. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. versét olvassuk. Még egyszer, Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. verse. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Mit tár elég Isten igéje? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Halálával. Csak egyetlen egy szavára szeretnélek emlékeztetni benneteket, amelyeket Jézus Krisztus többek között kimondott a kereszten. Elvégeztetett. Ismerős ez a szó? Hát tudom, hogy mindannyian ismeritek. Na de vessük fel a kérdést. Mi végeztetett el? Mit jelent, mit foglal magába Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy elvégeztetett? Befejeződött a harc, a küzdelem Krisztus és a sátán között. Jézus Krisztus halálával győzte le a sátánt, és azért, mert pénteken diadalmaskodott Jézus Krisztus a sátán felett, ezért volt joga harmadnapra halottaiból feltámadni. Erről is fogunk holnap este bővebben tanulni. Látjuk azt, hogy az első fele az utolsó hétnek eltelt, igen, Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a bűnbocsánatot, de nem csak a bűnbocsánatot, a bűntől való szabadulást, a bűn feletti győzelmet. Nehogy abba a veszélybe kerüljünk, mintha egyes
ateisták, hogy Istennek mestersége vagy kötelessége az, hogy bűneinket megbocsássa. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nem csak azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megbocsátassa bűneinket. Azért is, hanem Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a Szentlélek Isten segítségét, hogy mi győzedelmes keresztény életet éljünk, győzzünk sátán kísértései felett, ahogy Jézus Krisztus győzött, erővel ruházom fel, hogy ellenállhassunk sátán kísértéseinek, és nem csak ellenállhassunk, győzedelmeskedhessünk, és elvezessen bennünket a végső győzelemre. Mikor keresztelkedett meg Jézus Krisztus? 27-ben. Itt is szeretnénk megemlíteni egy dolgot. Hány éves volt Jézus Krisztus a Biblia szerint, amikor megkeresztelkedett? Mennyi? Mondjátok bátran, nem kaptok egyest? Jaj, dehol. Kérem? Köszönöm szépen. Pontosan 30 éves volt? Lapozzuk fel a Szentírást. Lukács evangéliumában itt találjuk feljegyezve a 3. rész 23. versében, maga Jézus pedig mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. Mintegy. Körülbelül 30 éves. Most akkor próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Azt tudjuk a Biblia szerint, hogy Jézus Krisztus körülbelül 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. A profécia szerint, amelyet Isten kijelentett előre, mit mondott? Hányban fog történni Jézus Krisztus keressége? 27-ben. Akkor most mit jelent ez nekünk? Nem tudom, hogy valaki december elején, itt most fiatalokra nézek, akik szeretnek internetezni, megtaláltátok-e azt, hogy 16. Benedek pápa írt egy könyvet Jézusról, amelyben többek között bevallott egy 2000 éve elhallgatott igazságot. Nem tudjuk sem a dátumot, sem a hónapot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. 2000 év távlatából először hangzott el a katolikus egyházfő ajkáról és könyvéből azt, hogy nem tudjuk sem a hónapot, sem a napot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. Azonban ez a profécia, az egyetlen profécia az egész Szentírásban, amely elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, az evangéliumok pedig azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztus akkor körülbelül 30 éves volt. És azt is láttuk, hogy igen, 3,5 év telt el Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig. Itt van az utolsó hét egyesítve, és ez az utolsó hétből még maradt 3,5 év, ami pontosan 34-ben zárul le. Erről is szeretnék történelmi tényt hozni. Bibliában is találjuk azt. Jézus Krisztus 31-ben meghalt, harmadnapra halottaiból feltámadt, 40 napig itt volt a földön, és felment a mennybe. Amikor apostolok cselekedetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus búcsúzásakor ad egy csodálatos, precíz, pontos utasítást, hogy milyen sorrendben hirdessék területre vonatkozóan az apostolok az evangéliumot. Így találjuk feljegyezve apostolok cselekedetének első részében a 8. versben. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre átok, és lesztek nékem tanúim is. Tessék, figyeljük meg, hogy milyen sorrendben megy. Lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, és Samáriában, és a földnek végső határáig. Mit mondott Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondta, hogy még maradt 3,5 év a 490 évből, amely leszabatott, levágatott a zsidó nép számára. És addig, amíg le nem járt ez a 3,5 év, az apostolok csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Két helyen találjuk, Pál apostol teszi ezt a kijelentést, hogy eddig néktek hirdettetett az evangélium,
De mivel ti megkeményítettétek a ti szíveteket, mi mától kezdve a pogányokhoz megyünk. Most gyakorlatilag miről is van szó? Mi járt le Isten a proféciában, tehát nem Jézus Krisztus születését, hanem keresztiségét és halálának idejét határozza meg. Krisztus után, 34-ben lejárt a zsidók számára szabatot, levágatott 490 év. Ez gyakorlatilag mit jelent? Kedves testvéreim, lehet, hogy most már fáradtak vagyok, sok-sok adatot közöltem ma este. De én kész vagyok, amit nem világos, amit nem értettetek meg ma este, ott van a kérdésdoboz. Írjátok fel papírra, holnap este nagyon szívesen válaszolok. Ha valaki az istentisztelet után akar, hogy leüljünk és beszélgessünk, mert most 100 meg 100 kérdés született meg az agyában, itt vagyok, rendelkezésre állok. Azért jöttem, hogy Isten igazságát minél inkább világossá és érthetővé tegyem számotokra. De itt el kell mondanom azt a történelmi és bibliai tényt, és most próbáljátok ezt valahogy megjegyezni. A 490 év lejártával, amely lejárt a mi időszámításunk szerint 34-ben, a zsidó nép, mint nép, megszűnt Isten választott népe lenni. 34-től kezdve, errefelé, mindaddig, amíg a kegyelem idő tart, a zsidó nép is ugyanolyan feltételek mellett jut az üdvösségre, mint a te is én. Miért mondtam te is én? Hát a mi őseink kik voltak? Pogányok? Igen, magyarokra gondolok. És ahogy a pogányok, mi pogányokból lett keresztények vagyunk, legyenek azok keresztények, legyenek buddhisták, mohamedánok, ne soroljam az összes pogány vallásoknak a nevét, és zsidók, egyformán jutunk el mindannyian az üdvösségre. A zsidó népnek Isten által számukra megszabott proféciája lejárta után, 34 után lejárt az idő, hogy ők Isten választott népe legyenek. Még egy fontos mondat. A zsidó népnek, mint Izrael népének, mint volt Isten választott népének, nincsen a bibliai proféciákban különleges szerepük. Földünk történelmének záró szakaszában. Ezt azért hangsúlyozom, nem olyan régen egy ember adott egy könyvet, frappáns színe volt a könyvnek, visszaszámlálás Jeruzsálem felett. Végigolvastam, láttam, hogy miről van szó, ezért hangsúlyozom, Izrael népének semmilyen rendhagyó, egyedülálló szerepe földünk történetében tovább nincs. Azonban, amikor mindezeket a dolgokat láttuk, szeretném végére vinni mai elmékedésünket. Egy vázlatot készítettem, hogy most közösen együtt beszéljük meg, és lássuk szemünk előtt azt, amit eddig tanultunk. Olvastuk a Szentírásból 70x7, 490 év, szabadott a te népedre. A kiinduló pont 457, és a beosztás 7x7, 62 hét, 1 hét, összesen 34-ben jár le. Azonban mi ma este abból indultunk ki, hogy 2300 esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. Ha 2300 évből elvesszük a 490 évet, akkor marad 1810. De mivel a mi időszámításunk szerint eljutottunk 34-ig, így az 1810-hez hozzáadjuk a 34-et, és megkapjuk azt, hogy a 2300 év gyakorlatilag mikor jár le. És azt kapjuk, és azt látjuk, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben járt le. És most szeretném visszaidézni azt a két igét, amit az elején hoztam. Mit mondott az angyal Dániel prófétának? Melyik időre szól a 2300 éves profécia? Az utolsó időre, és a másik helyen a végső időre szól. Akkor mi már túlhaladtuk 1844-et. Igen. Ezzel szeretnék majd tovább foglalkozni, hogy lássuk meg, mi történt 1844-ben.
Most csak egy ízelítőt fogok adni egy-két ige segítségével a holnap esti és a holnap után esti témakörünkhöz. Itt van az övendölés 2300 estig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Hát ez a kiderül a szent hely igazsága, ez az, ami fog foglalkoztatni bennünket holnap és holnap után. Azonban mit kell tennünk ez idő alatt? Amíg 1844-től kezdve gondoljunk az első ígére, amit olvastunk, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Nézzük meg, olvasom apostolok cselekedetét, 17. rész, 30 és 31. verséből. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenit, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén nékik, azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Kedves testvéreim, hozzak egy példát, és még egy ige is ma estére befejezzük. Nem tudom, hogy nálatok mikor vezették be a kocsi vezetők számára, hogy kötelező lekötözni magunkat. Nálunk meghozták a rendeletet, és hát én nem olvastam, nem hallgattam a rádiót, és nem tudtam. Egy héttel később leállít a rendőr, és nem vagyok lekötözve. És azt kérdezi tőlem, hogy miért nem vagyok lekötözve az őben? Mondom, nem tudom, hogy hát miért kell lennie lekötözve. Megvan hozva már egy hete a rendelet. Hát nem tudtam. Nem érdekel, fizessen. Törődik-e a hatóság azzal, ha mi nem tudunk valamilyen forgalmi szabályt is nem tartunk be? Megbüntet? Meg. Figyeljük meg, milyen a mi Istenünk. A tudatlanságnak idejét azért elnézi az Isten. Nem azt mondja, hogy 10-20 évvel ezelőtt miért nem tudtad mindazt, és miért nem cselekedted mindazt, ami a Szentírásban van, mert nem volt lehetőséged megtudni. De Isten most, amikor tudtunk rá, adja, és mi egy hatalmas dologra döbbenünk rá ebben a sorozatban, hogy megértsük, mit tesz Jézus Krisztus érettünk. Mert mi annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. De van egy probléma az egész kereszténységben. Én bejártam úgymond félvilágot, mindenhol emberekkel a Bibliáról és a Bibliával kapcsolatban beszélek, és szeretnék segíteni mindenkinek, hogy megértse a teljes Biblia igazságát, de figyeljünk meg egy alapproblémát. Jézus Krisztus itt született meg. Mit tud a kereszténység arról, hogy Jézus Krisztus mit tett érettünk betlehemi születése előtt? Mennyit tudunk? Vagy mi keveset? Jézus Krisztus itt volt 33 évig ezen a földön. Jézus Krisztus meghalt, feltámadt és felment a mennybe. Mennyit tudunk mi arról, hogy mennybe menetelétől kezdve napjainkig Jézus Krisztus mit tesz érettünk? Mit tudunk? Mondhatom így majdnem, hogy majdnem semmit. Nekem, mint jó katolikus gyermeknek naponta el kellett mondani a hiszek egyet is, és nekem mindig ott volt az, hogy üle az atyának jobbjára onnan, hiszen eljövendő ítélni fog eleveneket is holtakat. De mit jelent az, hogy üle az atyának jobbjára? Holnap, holnap után fogunk foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Láttuk azt ma a 2300 éves proféciát, hogy mennyi idő szabatott le a zsidó nép számára. Láttuk azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. Mi történik a mennyben? 1844-től kezdve errefelé, ez lesz a következő előadásainknak a témaköre, azonban, kedves testvéreim, ma befejezzük a Biblia tanulmányozást, holnap a Jóisten segítségével ezzel fogunk foglalkozni, hogy jelkép és valóság. Megint ez a szó, hogy jelkép és valóság nem sokat mond, de én azt mondom, hogy legyetek türelmesek. Egy példával fejezem be mai elmékedésünket. Nem tudom, hogy valaki építette közületek házat. Ki épített házat? Építettetek? Ki volt öntve az alap? Mit láttatok a házból? Majdnem semmit. A szobák is nagyon kicsiknek tűntek, de amikor felépült a fal is, rá lett téve a tető, akkor már egészen más volt minden. Hát ami a hitházunkat illeti,
És ezt a témakört illeti, ma este kiöntöttük az alapot. Holnap felépítjük a falakat, és rátesszük a tetőt, holnap után pedig bebútorozzuk. Jó Isten segítsen meg, hogy ma este egy dolgot jegyezzünk meg. A jövendőlésekben Isten megmondta, mikor fog Jézus Krisztus megkeresztelkedni, 27-ben történt. Mikor fog Jézus Krisztus meghalni, mennyi idő telt el keresztségétől haláláig, és elénk tárta azt, hogy valami történt, és valami folyik 1844-től fenn a mennybe. Jóisten, segítsen meg, hogy azt, amit ma áttanultuk, ezt megértsük, holnap egyszer tovább építsük itt házunkat, és estéről estére mind többet értsünk meg ezzel a jövendőléssel kapcsolatban. Szívem mélyéből kívánom, hogy türelemmel áldjon meg mindannyiunkat a Jóisten, hittel és szeretettel a mindenható Isten iránt az ő kegyelméből. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjen.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. Ugyanazzal a szeretettel köszöntjük rádióhallgatóinkat is, akik a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatják adásunk rádióváltozatát. Örülünk annak, hogy velünk vannak, és egyet léphetünk előre a Végidők titkairól szóló beszélgetés sorozatunkban. Ez a beszélgetés sorozat Mark Finley azonos című könyvének alapján készült, amely tulajdonképpen egy térkép ahhoz, amit a Biblia tanít a végidőkről, a végidőkkel kapcsolatos igen fontos tudnivalókról, és leginkább arról, hogy hogyan dönthetünk helyesen, és hogyan találhatjuk meg a helyes irányt ezekben az időkben. Mai beszélgetésünkben szeretném köszönteni a nézők és a hallgatók nevében a kedves beszélgetőtársamat, Balla Lóránt lelkészt, Isten hozott a stúdióban.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örvendek, hogy itt lehetek, és remélem, hogy hasznos lesz ez a műsor mindenki számára.
1: Egy ideje vártuk, hogy eljöhess, és most örülünk, hogy végre itt vagy velünk. A mai beszélgetésünkkel kapcsolatban kérdések merülnek fel az emberekkel, és még mielőtt tudnák az emberek, hogy esetleg a kedves nézők, hallgatók, hogy miről is lesz szó, úgy gondolom, hogy ezek a kérdések már azelőtt megszülettek. Vajon mit jelent Jézus eljövetele? Szemmel látható? Vagy esetleg jelképes esemény? Mindenki meglátja? Vagy csak néhányan? Megtörténik-e egyáltalán? Mikor, és főleg, milyen állapotban talál engem? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk mai adásunkban, úgyhogy meghívom Önöket, kedves nézőinket, hallgatóinkat, a beszélgetőtársamat, hogy már is lássunk hozzá a különböző kérdésekhez, amelyek felmerülnek az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Az egyik elvárás, amit sokan az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban támasztanak, az, hogy hozza el az örök életet. És ez nem is annyira különlegesnek tűnő kívánság, már nem azért, mintha az örök élet nem lenne egy különleges dolog, hanem azért, mert az örök élet utáni vágy az nagyon sok kultúrában, szinte minden történelmi korszakban valahogyan kifejeződött. Miért vágynak az emberek annyira az örök élet után, és miért van sok embernek az az érzése, hogy nem találta meg?
2: Amikor egy autót megterveznek, akkor azt az autót egy adott üzemanyagra tervezik meg, és csak is azzal az üzemanyaggal fog működni, és optimális körülmények között fog működni. Hogyha más üzemanyagot adsz neki, akkor megtörténik, hogy a motort elrontod, az egész gépkocsi elromlik. Az ember egy adott üzemanyagra volt teremtve, és ez az üzemanyag, ami éltette az embert a bűnbeesés előtt, az az, hogy örök élet. Az az, hogy örök életre van megteremtve, egy örök közösségre, egy szeretett közösségre a Teremtő Atyával. A bűnbeesés előtt csak is ez a faktor létezett, csak is ez a gondolkodás, ez az eszme létezett az ember szívében, gondolatvilágában, hogy ő örökké élni fog. Nem volt betegség, nem volt szenvedés, nem volt halál. Amikor halálról beszélünk, akkor a bűn zsoldjáról beszélünk, ahogy a Biblia ezt megfogalmazza, és a halál meg a szenvedés a bűn betolakodása után lébett fel, mint új, valami újszerű, valami rendkívüli, valami szomorú, valami tragikus eseményként. És lévén, hogy az ember, Ádám és Éva az örök élet reménységével, és nem csak reménységével, hanem meggyőződésével élték a hétköznapjaikat, a bűnbeesés után is ez az örök élet utáni vágy, ez fent marad, mint valóság szívükben és lelkükben. Még életükben várták azt, hogy eljön a megígért Mesiás, azért, hogy visszakapják azt, amit elveszítettek, az örök élet ajándékát. Na most ez az örök élet vágya, ez nem csak Ádám és Éva szívében létezett, és

0: jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy az egyiptomiak például miért építették meg a hatalmas piramisokat több millió kőtömbből megépült piramisok, éveken keresztül több ezer ember dolgozott azért, hogy egy olyan lakása legyen a fáraónak, ami a túlvilágról beszél, igaz? Ugyanakkor Hatuszaszban, a mai Törökország területén fekvő ősi Hetita fővárosban, egy ábrázoláson katonák menetelnek, és az átjáró végén álló istenek felé. Tehát kell legyen az átjáró végén, az alagút végén kell legyen egy örökélet, ugyebár. A babiloniaknál is, a Bel-Marduknak szentelt csodálatos templomban ott keresték az örökéletet a babiloniaiak. Az inkák ugyanezt tették a Machu Picchu-ban, az Andok hegycsúcsain épült templomaikon keresztül. Persze lehet beszélni még a kínaiakról is azért, mert egy nagy civilizációról, nagy kultúráról beszélünk. A kínai Siamban ott vannak a híres cserépharcosok, és nem kevés
1: agyakkatonák,
0: 20 000 katona, akiknek pózolniuk, fotózniuk kellett azért, hogy őket valahogy megteremtsék, létrehozzák a szobrászok, igaz? Egymástól eltérő arcú harcosoknak a szobrai.
1: Tehát ezt húzzuk alá, csak érdekességképpen, hogy 20 000 szobor, és mindegyik egyedi.
0: Egyedi.
1: És állítólag az eredeti katonákról mintázták meg egyesével az összeset.
0: És ezeknek a harcosoknak persze az volt a feladatuk, hogy az uralkodót védelmezzék az örök élet, a túlvilági életnek a során. Persze az ősi görögök is hittek a hősök számára elkészített különleges túlvilági helyet képzeltek el. A rómaiak is az ősök tiszteletével és a halottas kultuszaikkal igyekeztek biztosítani, hogy az ember emléke és az ember lelke tovább éljen. A maja civilizációt is meg lehet említeni, templomaikkal, piramisaikkal szorosan kapcsolatban akartak lenni az örökké valósággal, amit ők úgy neveztek, hogy a túlvilággal. Az ősi perzsák, az indiai vallások is, a japán sintó hagyományban is jelen van az örök élet utáni vágy. Az indián kultúrákban is meg lehet ezt találni. Persze furcsaságképpen, hogy a halál után a lélek valahogy egy szellemi világba utazik, ahol az ősökkel és a teremtővel találkozik. Persze az összes kultúrában jelen van az örök élet utáni vágy, de elferdülve. Valahogy a hagyomány, szájhagyomány, az írott hagyomány, a gyakorlat elferdítette azt a biblikus, eredeti, Isten által kinyilatkoztatott örök élet utáni vágyat. De az örök élet gondolata mindenhol jelen van.
1: Hát ez most már szemlélet kérdése, de így keresztény biblikus szemlélet alapján azt mondhatnánk, ugye, hogy ez a sokféle kifejeződés az örök élet utáni vágynak, felsoroltál néhányat a jelentősebbek közül, ez valahol a gyökerük talán ott van az Édenkertben, olyan értelemben, hogy az ember ott még örök élettel rendelkezett, és miután elveszítette, akkor elkezdte keresni a visszavezető utat, és az örök élet utáni vágy, és ez az útkeresés fejeződött aztán ki ebben a sok különböző formában.
0: Tudod, mi a különleges? Az a különleges, hogy ez nem olyan veszítés, mint hogy elveszítettem a pénztárcámat, vagy elveszítettem a lakásomat, vagy elveszítettem az állásomat, vagy elveszítettem a feleségemet.
1: Hát az egzisztencia, nem. A létezésed veszett, tudom.
0: Ez annyira fájdalmas abban a pillanatban, amikor rádöbbensz arra, hogy minden mullandó, ami körülötted van, és örök lehetett volna, és ezért hiányzik annyira.
1: Nem csak lehetett volna, megvolt.
0: Megvolt, igen.

0: Megvolt, kezünkben volt.
1: És elveszítettük azért, mert nem vetettük magunkat alá Isten akaratának.
0: Hát nem tartottuk be a szabályokat.
1: Igen, igen.
0: Viszont az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről az egyik fő elvárás az, hogy hozz el a halál feletti győzelmet, akár a feltámadásban, akár az átváltozásban, az élők esetében. Hogyan válaszolt Isten az embernek erre a veszteségére, vagy az örök életnek, ami kezdetben megvolt, ahogy mondtuk, az elveszítésére?
1: A Biblia azért íródott, és azért nyilatkoztatta ki Isten akaratát az embereknek, hogy az emberek ne veszítsék el reménységüket. Az embernek szüksége van erre az állandó reménységre, és épp ha a Biblia azt mondja, hogy a bűnzsoldja a halál az nem Isten eredeti terve, hanem a bűnnek a következménye, de Isten Jézus Krisztusban újra felkínálja az örök élet lehetőségét. És ez az, ami megváltoztatja, ez paradigmaváltás, ez egy új perspektívát tud nyújtani mindannyiunk számára, és az örök élet utáni vágy végső beteljesedése Jézus Krisztusban, magában Istenben található meg, és ezért azt hiszem, hogy szükségünk van erre a reményteljes megközelítésre, amire azt mondja a Biblia, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nincs szükségünk erre a nyugtalanságra, erre a vívódásra, hogy jaj, most mi lesz? Hogy jön velem 20 000 katona, vagy nem jön velem 20 000 katona? Hogy mit tesznek majd a koporsomba? Mit viszek magammal a túlvilágra? Igaz? Nem, a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy a halál az egy tudatlan, álomszerű állapot, ami után a halált a feltámadás követi, és a feltámadás után következik, persze az igazak feltámadásáról beszélek, következik az örök élet reménységének a beteljesülése. Na most a Biblia teljes egészében ezért íródott, Jézus Krisztus ezért jött le közénk a földre, hogy az örök élet reménységét élőnek tartsa meg mindannyiunk életében.
0: Igen. Hát... úgy gondolom, hogy amit a legjobban várnak a kedves nézők, hallgatók, arra most rá kell térnünk, és foglalkozunk konkrétan az Úr Jézus visszajövetelével, az azzal kapcsolatos részletekkel, de nem csak azért, hogy egy bibliai tanítást, vagy egy látásmódot megcsodáljunk, és gyönyörködjünk a gondolatokban, hanem szeretnénk ezt konkrét eseményként bemutatni a reá való felkészüléssel együtt. Nézzük meg akkor, hogy mit jelent konkrétan az Úr Jézus eljövetele, és ahogy a bevezetőben is utaltunk rá, most foglalkozunk egy kicsit vele, milyen esemény lesz jelképes, valódi, helyi vagy általános, milyen jellemzői vannak ennek az eseménynek, és miért fontos ezeket felismerni. És nézzük meg annak alapján, amit elsősorban Jézus mond erről az eseményről, és hogyan értették, és hogyan látták ezt az eseményt az apostolok, a bibliai könyvek megírói.
1: Hinni a bibliai ígéreteiben azt jelenti, hogy teljes egészében elfogadni mindazt, amit szó szerint a Biblia elmond Jézus Krisztus első eljöveteléről, amely óra pontosságnyira teljesedett be a proféciákban. Én onnan indulnák ki, hogy amit Isten megígért az Ószövetségben, a Messiás első eljövetelével kapcsolatosan, milliméternyi pontosságszerűséggel beteljesedik, és látjuk, hogy mindazt, amit megígér az első eljövetellel kapcsolatosan, nincs egy kérdőjelnek, a kételynek sem a nyoma, hanem részletesen a proféciák beteljesednek. Ezek biztosítékot vagy bizonyosságot nyújtanak számomra és mindenki számára afelől, hogyha az első eljövetelkor ennyire pontos, ennyire hű volt az Isten az ígéreteihez, beteljesedett részletesen, akkor ez biztosíték afelől, bizonyosság afelől, hogy a második eljövetel, ami felől legalább 2-szer annyi ígéret van a Bibliában, mint az első eljövetellel kapcsolatosan. Szerintem A második elővetel is betű, pont és vesző pontosságra be fog teljesedni, ami megvan jövendőlve a Bibliában.
0: Hát itt eszembe jut egy érdekes, egyszerű kifejezés. Az angyalok azt mondták a mennybe menetelkor a tanítványoknak, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Tehát amilyen reális volt az egyik, olyan lesz a másik is.
1: Amint az angyalok megemlítették azt, hogy Jézus Krisztus úgy, ahogy felemelkedett, úgy fog eljönni másodjára, ebből én azt értem, hogy amennyire kézzel fogható volt, tapintatható volt, látható volt, érezhető volt. Tehát tudatosan láttad azt, hogy fizikálisan Jézus Krisztus felemelkedik, emelkedik, és egy adott pillanatban eltűnt. Tehát amiként láttátok őt elmenni, aképpen fogjátok meglátni őt eljönni, ez azt jelenti, hogy amint felemelkedett a felhőben, úgy fog a felhőben, és a felhő megjelenik, mint motivum a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatosan, megjelenik egy másik motivum, az angyalok motivuma. Ez egy rendkívüli kép, az angyalok világa, egy különleges világ, szolgáló lelkek, velünk együtt szolgáló lelkek, különleges lelkek, lények lényegében, akik szolgálják az Úr Jézus Krisztust, akik szolgálták földi létekor, itt létekor, és akik szolgálják és dicsőítik most a mennyországban is, angyalokkal, trombita szóval, vagyis úgy, hogy meghallják azok, akik fel kell támadjanak, az igazak, Jézus Krisztus eljövetelekor, igaz? Ez egy olyan ígéretnek a beteljesedése, amit maga Jézus Krisztus tett meg, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem ő elmegy azért, hogy helyet készítsen nekünk. Na most ne gondoljunk arra, hogy a mennyország olyan kicsi, hogy azt mind bővíteni kell egy-két-három szobával, vagy négy szobával, hogy na most még férjen be öt lélek, még férjen be tíz lélek.
0: Vessük meg az ágyat, seperjük ki a nappalit.
1: Ez sokkal többet jelent, ez az előkészítés, ez egy kozmikus előkészítés, mert nem a tét, a megváltás történetében a tét nem csak az ember problémájának a megoldása. Mi mindig az emberi dimenzióból látjuk a történteket, hogy jaj, milyen jó lesz nekünk, hogy jön Jézus Krisztus, hogy megoldja a mi szenvedéseinket, a mi problémáinkat. A tét sokkal összetettebb, bonyolultabb és nagyobb, és pedig a megváltási terv más dimenziókat is magába foglal, Isten jellemének az igazolását, magába foglalja Sátán jellemének a felszínre hozását, és az el nem bukott lények majd látják azt, hogy ki volt a szeretet Istene, és ki volt az, aki zsarnokolt és diktátorként viselkedett. Tehát ez egy kozmikus tét, és ez a helyet készítés még más vetületet is magába foglal, és pedig az, hogy nézd, ezen a világon folyamatosan én azt érzem, hogy nincs helyünk. Nem tudom, hányszor fordult elő neked az, hogy...
0: Gyakorlatilag nem érezzük itthon magunkat benne.
1: Igen, igen. Elmész a munkahelyedre, és az alkalmazó azt mondja neked, hogy jövő héttől nincs szükségem rád, mert nincs hely. Az üzlet nem működik jól. Elmész a házi orvoshoz, és a házi orvos azt mondja, hogy olyan sokan vannak, hogy most nincs hely. Felhívod a fogorvosodat, és azt mondja, most nincs hely, de nagyon fáj a fogam, de nincs hely. Elmész a gyülekezetbe, le akarsz ülni egy helyre, és azt mondja az illető, aki később jött két perccel, azt mondja, menj odébb, mert ez az én helyem. Be akarsz iratkozni egy iskolába, hány példát adjak még, és azt mondják, főleg itt Kolozsváron, igaz, itt azt mondják, hogy sajnos nincs hely, keressen más iskolát.
0: Nem hogy az ember például súlyos állapotban várja, hogy gyógyítsa meg valaki, és kórházban sincs hely.
1: Kórházban sincs hely, és alapos vizsgálatokat kellene, szűrővizsgálatokat kellene elvégezni, és azt mondják, hát most nincs hely, majd két hónap múlva majd beütemezünk, akkor szabadul fel egy hely. Egy olyan világban élünk, ahol nincs hely. Jézus Krisztus elment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy soha ne érezzünk többet, ne érezzük ezt a nyomást, ami reánk nehezedik, hogy nincs hely, végre lesz ott hely mindenki számára. És Isten országa a kegyelemnek az országa most, és a dicsőségnek az országa akkor, amikor meg fog jelenni. Na most kérdezted a kérdésedben azt is, hogy milyen lesz jelképes, vagy valóságos esemény lesz
0: helyi
1: az Jézus.
0: Vagy általános.
1: És... nagyon sokan beszélnek arról, hogy Jézus Krisztus a szívbe jön el.
0: Hogy vannak, akik szerint már el is jött.
1: Igen, tisztelettel
0: vagy jelképesen jön el.
1: Tisztelettel és szeretettel meg lehet nevezni felekezeteket, akik már többször vallották azt, hogy Jézus Krisztus eljött 1914-18 táján, az első, a második világháború.
0: Más példák is vannak, ha keresünk, talál.
1: Rengeteg, rengeteg. És akkor leszek becsületes, nézd, amikor elmondom neked azt, hogy az adventista egyház gyökereikor, a kezdetekor, a millerite mozgalomkor, akkor valahogy a proféciákat tévesen értelmezték, nem megfelelőképpen értelmezték, és kitűzték a dátumát, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell 1844-ben, és ez egy nagyon keserű csalódás volt, mert Jézus Krisztus elmondta tisztán, hogy azt a napot, azt az órát senki sem tudja, csak egyedül az Atya Isten. Jó, ha engem személy szerint kérdezel meg, az én véleményem az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek lévén a mennyországban szerintem mind a hárman oda mentek a mennyországnak a naptárához, és bekarikáztak egy dátumot. Be van karikázva egy dátum, úgy, ahogy a fiatalok most újabban azt szokták írni a meghívóra, amikor a közösségi hálókon megosztják ezeket a meghívókat, azt szokták odaírni, hogy save the date.
0: Jegyezd meg a napot.
1: Jegyezd meg, blokkold le a naptárodban ezt a napot. Szerintem Isten leblokkolta ezt a napot, és ő tudja, hogy mikor, hogyan, pontosan. Nagyon sok próbálkozás volt, hogy megszabják, több felekezet, több személy próbálta megszabni, hogy mikor jön el Jézus Krisztus.
0: Ha megengedsz egy rövid megjegyzést, tehát nem volna elég, nem hogy egy adás, hanem 5 vagy 10 sem, hogy csak felsoroljuk ezeket. Tehát azt mutatja a történelem, hogy amióta az Úr Jézus eljövetelének ígérete elhangzott, azóta minden generációban legalább egyszer kitűzték, és ismerve így valamennyire a magam szemszögéből az emberek lélektanát, ezek az időkitűzések soha nem fognak véget érni. Olyan, mint az aranyláz, mindig valaki elmegy szerencsét próbálni.
1: Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet az Úr Jézus eljöveteléről. Sajnos magyarul nincs meg, angolul van meg a könyv, és van egy külön fejezet arról, hogy mennyire szemmel látható lesz ez az esemény, és nem egy titkos esemény. Fel van sorolva abban a fejezetben az összes próbálkozás, ami szerint úgy próbálják magyarázni az újszerű teológusok, mi szerint ez egy lelki esemény, egy lélekben megjelenő Krisztus, aki minden nap meg tud jelenni a szívünkben, és lényegében Jézus eljövetelének ez az üzenete, hogy naponta szülessen meg a szívünkben, és végigveszi a könyv azokat a nagy felekezeteket, meg tudnám itt nevezni, azonban a legnagyobb keresztény felekezetek lemondtak erről a megközelítésről, hogy szemmel láthatóan, fizikálisan jön el az Úr Jézus Krisztus.
0: Hát lehet, hogy a történelmi szemszögből hosszúnak tűnő várakozás is hozzárult ez a csalódottsághoz. Viszont nézzük meg, hogy mit mond a Biblia.
1: Tehát vannak luteránusok, vannak katolikus teológusok, vannak már kálvinisták, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus a szívben kell eljöjjön. ne várjuk, hogy fizikálisan jelenjen meg. Ez félre van magyarázva a legtöbb ígéret a Bibliából, uh-huh. és amint te mondtad, a hosszú várakozás valahogy kiábrándította úgy a teológusokat, mint egyes embereket.
0: Hát mindenkit. És nem mondanám, hogy mindenki, de sokakat.
1: Sokakat. Ezért érdemes ezeket a bibliai ígéreteket feleleveníteni. Ímé hamar eljövök. Mit jelent ez a hamar? Ez a hamar minden generációban hamar volt.
0: Igen.
1: Minden generáció azt hitte és azt remélte, hogy az ő idejében jön el Jézus Krisztus. És ez mit jelent, hogy nem jön el? Nem. Azt jelenti, hogy késik. A Biblia meg is magyarázza, hogy miért késik.
0: Késik az elvárásainkhoz képest. De
1: a mi óránk szerint késik.
0: Ő nem mondott semmi olyat, amihez viszonyítva késésről beszélhetünk.
1: Igen.
0: És itt, amit mondtál az előbb, hogy sokan a szívben újjászülető, vagy a Isten országáról beszélnek, vagy arról, hogy esetleg amikor a keresztények, a gyülekezet, a társadalom nagy része gyakorlatba ülteti az Úr Jézus tanításait, akkor magától kialakul, vagy körvonalazódik közöttünk Isten országos, erről lenne szó. Hát ezzel kapcsolatban az én meglátásom az a Biblia alapján, hogy ez nem teljesen légből kapott, mert Jézus beszélt már a tanítványainak egy országról, amíg ti bennetek van, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ezzel egy időben beszélt egy másik országról is, amelyik el fog jönni. Tehát van egy, amelyik már itt van, van, amelyik el fog jönni, a kettőt nem szabad sem összekeverni, sem, hogy mondjam úgy, nem érhetjük be csak az egyikkel, hogy közben lemondunk a másikról. Tehát Isten létre akarja hozni az ő országának légkörét, elveit, közösségét, gyülekezetek, egyházak által, emberek által, akik élik a krisztusi tanításokat, de ez nem jelenti azt, hogy az eljövendő országról ezzel együtt le is mondtunk. Van ez is, és annak is el kell jönnie.
1: Pontosan. Most a Biblia még azt is mondja, hogy minden szem meglátja őt.
0: Igen.
1: Kérdezem én, ha a te szívedben eljött Jézus Krisztus, azt megláthatom én a szememmel?
0: És nem az országról beszél, hanem Jézus személyéről beszél.
1: Tehát egyértelműen beszél még arról is, amiként a villámcsapás látszik, igaz? Pontosan úgy minden szem meg fogja látni. Tehát az egész világ számára látható lesz. És a felhőkön, a mennyből, de van itt még egy oldala a jövetelének, és pedig az, hogy dicsőségben. Egy olyan dicsőség, ami ember számára érthetetlen, felfoghatatlan és láthatatlan eddig. Uh-huh. Tehát szerintem annyira rendkívüli lesz, annyira különleges lesz meglátni magát, az Úr Jézus Krisztust a maga dicsőségében, aki teremtette a galaxisokat, aki újjá fog teremteni bennünket, hogy szerintem nagyon sokan el fognak csodálkozni, és nagyon sokan csak ámulnak az eseményen, és magasztalják. Persze lesz két embercsoport, ezt legyünk becsületesek, és el kell mondani, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, de szép, de jó, de csodálatos, ezért a napért éltünk, ezért reménykedtünk, ez az örök élet vágyának a beteljesedése, és lesz egy olyan embercsoport, ami azt mondja, hogy jaj, most hova meneküljünk, hogy a hegyek essenek, mérjánk, és rejtsenek el annak elől, aki most jött utánunk. Persze, hogy a Biblia, és különösképpen Pál apostol azt mondja, hogy a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy maga az Úr száll alá a mennyekből. Tehát felhőn érkezik, angyalok kíséretében, harsona szózattal, angyali szózattal.
0: Tehát akkor összefoglalva, szemmel látható esemény, Jézus személyesen jön el, nem mások által, vagy jelképesen, és általánosan megfigyelhető.
1: Amit ne felejtsünk el, az az, hogy nagyon sok hamis proféta támad, és azt fogják hirdetni, hogy itt vagy amott, ezen a sportcsarnokon ilyen betegeket gyógyított, ilyen csodákat tett, ezen az eseményen, vagy azon az eseményen Jézus Krisztus itt van, már eljött, gyertek el, lássátok, ezek mind a hamis proféták kategóriába tartoznak. Voltak ilyenek? Voltak olyan személyek, akik Jézus Krisztusnak nyilvánították, Mesiásnak nyilvánították ki önmagukat,
0: igen,
1: és még lesznek ilyenek. Azonban mindezek az esetek nem felelnek meg a bibliai kritériumnak. A bibliai elvek, mert elvekről beszélünk itten, a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatos elvek, amelyek meghatározzák a keretet, meghatározzák a mikéntet, a hogyant, és azért teszik ezt meg, hogy amikor megtörténik, felismerjük. Ez a bibliai séma, ez a bibliai keret azért van megadva, hogy amikor megtörténik, ne érjen bennünket meglepetésszerűen, hanem azt mondjuk, igen, pontosan ezt tanultam a Bibliában, most teljesedik. Ami ezen kívül van, a sémán kívül van, a jelek és felismertető jelek sémáján kívül, az mind ámítás. És sok ilyen ámító van. Sajnálatos módon az ámítóknak a hátterében anyagi háttér van.
0: Anyagi vagy hataloméhség.
1: Igen.
0: És annyit eszembe jutott, miközben hallgattalak, hogy voltak olyan ámítók is, akik hívei nem ritkán, nem csak a pénzükkel fizettek, az még a kisebbi gond lett volna. Voltak, akik az életükkel fizettek azért, mert hittek egy csalásnak. Az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban tehát láttuk ezeket a jeleket, és az egyik fontos további ismertető jele annak, hogy valóban Jézus eljövetelével van dolgunk, vagy valamilyen hamisítványos szemfényvesztéssel, ez például a halottak feltámadása. Ezt csak az élet ura tud halottakat feltámasztani, mások nem. És arról nem kell elfeledkezni arról sem, hogy egy önmagában egy jel, az még nem jelenti azt, hogy valódi visszajövetellel van dolgunk. Mert ugye betegeket gyógyítottak proféták, apostolok is, ez önmagában még nem dönt el mindent. Hanem ha ezzel együtt több más ismertető jel is jelen van, és egymással összhangban, és hogyha azok, akik az Úr Jézus visszajöveteléként mutatnak rá egyes eseményekre, nem tudnak a Szentírással összhangban megszólalni, akkor nem azt mondom, hogy nagy a valószínűsége, hanem azt, hogy egyenesen biztos, hogy csalással van dolgunk.
1: Ezek a csalások azt hirdetik, hogy vagy a pusztában van, vagy a belső szobátokban van.
0: Igen.
1: És most ez a belső szoba a fogalom elég misztikus, és titkos, spirituális megjelenések is megjelenéseket komportál önmagában, tehát szeánszok, vagy spiritista megnyilvánulások, ezek nagyon, de nagyon veszélyesek, misztikus, vagy okkult tapasztalatok Krisztus nevében. Kik vannak a veszélyben? Azt mondja a Biblia, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesztik ezek az emberek. Ezért érdemes alaposan végig kutatni Jézus eljövetelének nem csak a jeleit, hanem a felismerő jelenségeket. Azért, hogy nehogy elbandukoljunk ilyen titkos, misztikus szobákba, ahol misztikus jelenségekkel lépünk kapcsolatba. Tehát fontos ezeket ismerni azért, hogy ne legyünk megtévesztve, ne essünk a megtévesztések csapdájába, és hogy felismerjük Jézus Krisztus igazi, valós visszajövetelét, és reménységgel, és készen tudjuk várni Jézus Krisztus eljövetelét. Tehát Jézus eljövetele ismétlem látható, hallható, dicsőséges, amint mondtam, és világméretű esemény lesz a Biblia alapján, a Biblia szövegek alapján.
0: Hát ezt még sokáig lehetne kutatni, hogy még több részletet ismerjünk meg, de most már jó lenne ezt a sok ismeretet, és hasznos lenne mindannyiunknak magunkat is beleértve természetesen, valamilyen gyakorlati tanulságokkal folytatni. És konkrétan arra gondolok, a Szentírásban Jézus többször utal arra, és később az apostolok is, hogy az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos egyik legfontosabb gyakorlati konklúzió az, hogy legyünk készen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan mutatja be az Úr Jézus maga az ő második valóságos, szemmel látható eljövetelére való felkészülést.
1: Több példázat van a Bibliában. A jók és a kecskék szétválasztása például. Ez jut most eszembe, a végítélet, igen.
0: E van például a tízszűz
1: példázata. Ott van a tízszűz példázata. Ez az, ami valahogy a készen lét hangsúlyát hozza, vagy tárja mi elénk. Máté evangélium a 24. fejezetében ott vannak az összes jelek, amelyek készenlétre serkentenek. A készenlét a tízszűz példázatán keresztül a következő elveket tárja mi elénk, és pedig ott van a lámpás, igaz? A lámpás a bibliai jelképek szerint az Isten igéje, a biblia ismeret, de ugyanakkor fény, világosság mindannyiunk számára, kinyilatkoztatás. Tehát nem lehetünk készen Jézus eljövetelére, ha nincs egy komoly biblia tanulmányozó lelkület az életünkben. Egy bibliakutató vágy, hogy naponta Bibliát tanulmányozni, Bibliát kutatni, Bibliát olvasni, proféciákat összehasonlítani, mert a proféciák azok a térképek, amelyek megnyitják mindannyiunknak a látását, a gondolkodását, hogy most a proféciai térképen, az időzónában itt meg itt vagyok. Tehát a Biblia alapos kutatása az egyik alapvető elve annak, hogy készülj.
0: És nem csak az Úr Jézus eljövetelét, mint eseményt ismerjük meg a Bibliából, hanem Biblia az élet minden területére ad olyan tanácsokat, amelyeket alkalmazhatunk naponta, ameddig készülünk.
1: Nézd, ha az orvosi egyetemre mész, akkor 6 éven keresztül te más nem csinálsz, csak készülsz a könyvekből.
0: A vizsgára.
1: A vizsgára.
0: Meg az életre.
1: Hogyha elmész, mit tudom én, sofőriskolába, ott nem tudod kikerülni azt, hogy fogod a könyvet, és megtanulod a közlekedési szabályokat. Ott kell vizsgázni. Tehát bármire, amire ha valamit el akarunk érni abban az életben, és fel akarunk készülni, akkor ott van egy könyv, vagy ott van egy szabályzat, amit be kell vágni, azt meg kell tanulni. De pontosan így van Jézus eljövetelével kapcsolatosan is. Van ez a könyvünk, ami elmondja nekünk, hogy eként, ekkor, és eszerint fog történni Jézus eljövetele. Ugyanakkor ott van a tízszűz példázatában, visszatérek, ott van az olaj, ez a Szentléleknek a jelenléte az életünkben. Ezt összekapcsolnám a Biblia olvasással. Hiába olvasod a Bibliát úgy, mint egy regényt, úgy, mint egy jó sztorit, hanem a Bibliának az olvasása csak is a Szentlélek megvilágosításán keresztül történik optimális körülmények közepette. Azért, hogy én nem magyarázzam félre, mert lásd, miért várták egyesek, hogy Jézus Krisztus jön 1600-ban, 1000-ben.
0: Azért, akkor mert legendásan sokan várták, és máskor is
1: igen,
0: voltak.
1: Azért, mert nem a Szentlélek világosította meg teljesen a gondolkodásukat. És azért, hogy ne kövessünk el eféle vagy efajta tévedéseket. Például az egyik felekezet az 1900-as évektől errefele már 6-szor megszabta. 6-szor vagy 7-szer, nem is tudom pontosan, hogy már nem győztem számolni, hogy Jézus Krisztus mikor és hogyan jött el. Tehát ez, a Szentlélek nem így dolgozik. A Szentlélek nem nyilatkoztat ki 6 vagy 7 dátumot egy felekezetnek. Tehát szükségünk van egy szoros kapcsolatra nem csak a könyvvel, hanem azzal a személlyel, isteni személlyel, aki megvilágosítja a mi gondolkodásunkat akkor, amikor a bibliai szöveget értelmezni kell. És ugyanakkor, tehát a készenlét a tanulmányozásból és a kapcsolatból, a Szentlélekkel való személyes kapcsolatból, mert az olajat azt nem lehet, a tízszűz példázatában nem lehet kölcsönadni, igaz? Tehát az üdvösséget nem utalom át neked úgy, ahogy a pénzt átutaljuk a kártyán.
0: Csak személyes.
1: Az csak személyes.
0: Tehát a személyes tanulmányozás, személyes kapcsolat, személyes felkészülés nélkül nem lehet.
1: Tehát ez jelenti, és itt van a Tisztűz példázatában a két embercsoport, az öt okos és az öt balga. Ez valahogy megoszlást jelent a társadalomban. Persze nem a számokat nézünk, hogy most fele fog üdvözülni, és fele nem fog üdvözülni, de nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy lesz két embercsoport.
0: Pontosan.
1: Tehát a készenlét abból áll, hogy kapcsolatban vagyok az igével és magával, az Istennel, hogy ő felkészítsen, megtisztítson, megszenteljen, átváltoztassa életemet, és felkészítsen a Jézus Krisztussal való találkozásra.
0: Hát ez nagyon fontos gondolat, mert ez például ez a két csoport gondolata, amit említettél, hogy lesznek, akik élnek az idővel, az idő adta lehetőségekkel, és felhasználják azokat felkészülésre. Nem mintha ők magukat a végső készenlét állapotban tudnák lendíteni, de az Istentől felkínált lehetőségeket gyümölcsöztetik, ugye az Isten igéjét tanulmányozzák, megértik, Szentlélek segít ezeket gyakorlatba ültetni, ugye ez az olaj, és ennek lesz egy látható következménye, egy megváltozott életpélda az életükben, ez a világ, az életpéldának a világító eleje.
1: És a készenlét az egy belső állapot, egy lelki belső állapot, amit nem utolsó pillanatban végzünk el.
0: Igen, tehát ez idő kell.
1: Ehhez egy folyamat kell. És adjunk hálát az Istennek, hogyha a megtérésünknek a folyamata még fiatal korunkban megkezdődött. Igen. Isten elfogadja a 80 éves tatának, vagy mamának is a döntését. Persze elfogadta a kereszten függő Latornak is a döntését. De ezek mind kivételek.
0: Viszont én most már úgy érzem, hogy a halogatásra gondolsz. Tehát a halogatás borzasztó veszélyes, én ezt anélkül, hogy bárkit bármilyen szándékkal legkisebb mértékben megbántani szeretnék, vagy próbálnék, de a halogatás az nem más, mint egy lelki szerencsejáték. Lehet, hogy összejön, lehet, hogy nem. Mert ha én azt mondom, hogy most még ezért vagy azért nem kezdek el felkészülni, nem kötöm össze az életem Jézussal, mert vannak egyéb prioritásaim. Ki és hogyan garantálja nekem emberi lény, vagy honnan tudhatnám én azt, hogy az a lehetőség, ami van ma, az meg lesz holnap, vagy egy év múlva?
1: Nincs semmi garancia felől, ezért mindenkor és minden nap, az életünk minden egyes pillanatában Krisztussal kell járni, mert nem tudod, hogy mikor ér véget a földi léted.
0: Igen.
1: Tehát nem arról beszélek, hogy állandó félelemben éljünk, állandó rettegésben éljünk, hanem egy napi kapcsolatban éljünk Istenünkkel. Úgy, ahogy a gyerek, a fiú, a lány kapcsolatban van szüleivel. Tartják a kapcsolatot. Pontosan ilyen természetes, gyermeki hittel, gyermeki őszinteséggel, nekünk is kapcsolatot kell tartanunk a mindenható Istennel. És bármikor jönne Jézus Krisztus, mit tudom én, a koporsóban is, mert hogyha eljön a koporsó hamarabb, mint Jézus Krisztus az életünkben.
0: Vele együtt, az életünkkel együtt a lehetőség is odavész.
1: Említem egy híres református lelkésznek a mondását, Cseri Kálmánnak a mondását. Többször említem ezt az elmélkedéseimben, egy nagyon, nagyon ihletett gondolatot mondott, és pedig azt mondta, hogy ha életedet Isten kezében élted le, még a koporsóban is a legnagyobb biztonságban vagy. Azért, mert Jézus Krisztus eljövetelekor az igazak föltámadnak, trombita szóra támadnak föl. Tehát ezért érdemes Krisztussal járni, hogy még a koporsóban is legyen életbiztosításod.
0: Igen.
1: Örök életbiztosítás.
0: Hát ezt erről Pál apostol szavai jutnak eszembe a római levélben, azt mondja, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. tehát aki az ő sorsát, az ő, de nem a klasszikus értelemben vett sorsot, hanem az ő létét, a jövőjét Krisztus kezébe teszi le a jelenben, az akár életben marad, akár meghal, az ő számára a végkifejletet az Úr Jézus Krisztus fogja meghatározni. A feltámadásban, vagy az átváltozásban, ami az ő eljövetelekor jön. És itt a Tisztus példázatával kapcsolatban egyetlen egy rövid mondatot említenék meg, hogy utána térhessünk rá a konklúziókra. Tehát a Tisztus példázata említ két csoportot, amit nagyon jól aláhúztál, hogy nem az arány a lényeges, hanem maga a tény, hogy van egyik vagy másik csoport, van, aki készen lesz, van, aki nem lesz készen. Ugyanezt a gondolatot találjuk meg ugyanabban a bibliai fejezetben, ugye a Máté Evangélium ezúttal a 25. fejezetében, egy másik példázatban a juhok és a kecskék, ez most nem minősíti az embereket, hanem jelképez ugyanúgy két csoportot, az egyik tanulsága ennek az, hogy harmadik nincs, és ezt a két csoportot nem az emberek fogják akkor majd kiválasztani, hanem az Úr Jézus húzza meg a vonalat, tehát nem tudva az sem, hogy mennyi időnk van, nekünk ma kell eldönteni, hogy készülnénk, szeretnénk, vagy nem, és ezt ma kell elkezdeni. És mivel éppen annyi időnk maradt, hogy szeretnénk a legfontosabb tanulságokat megfogalmazni így befejezésképpen, mindazt, amit szerettünk volna elmondani, szeretném egy rövid kérdésben megkérdezni, hogyan várjuk készen az Urat? Mert gondolom ez a legfontosabb.
1: Tudod, említetted a juhokat és a kecskéket. Érdekes az, hogy a bárány és a juh a Bibliában magát az Úr Jézus Krisztust szemlélteti. Ha végig olvasod az egész Bibliát, a báránynak a történetével kezdődik, az a bárány, aki meg van áldozva, fel van áldozva, igaz? Majd azután az a bárány, aki az áldozati rendszerben megjelenik, mint váltságdíj, majd az a bárány, akit Ésaiás próféta megjövendől, és akit keresztelő János azt mondja a bárányra, hogy íme Istennek ama báránya. És hogyha elolvassuk a Bibliának a végét, majd meglátjátok azt, hogy a bárány mennyegzőjével fejeződik be. Ez egy fantasztikus szimbólum, legösszetettebb szimbólum. A bárányból oroszlán lesz az. Azután. Miért kölcsönözi? Nekem ez nagyon tetszik. Miért kölcsönözi a bárány vagy a juh szimbolisztikáját? Miért adja kölcsön nekünk, embereknek? Mert mi is bárányok vagyunk a bibliai szimbolisztikában. Mi is juhok vagyunk. De milyen juhok? Eltévedettek. Mint pásztor nélkül. A bárányok és a juhok 40 km/h sebességgel tudnak szaladni, ha érzik a veszélyt.
0: Ha szükség van rá. Akkor...
1: Panoráma látásuk van, képzeld el, látnak
0: a mögöttük látszik, vagy. A pupillájuk is szélesebb.
1: És tudják, hogy ott vagy. És mégis nézd meg, mi történik velük, hogyha nincs ott a pásztor. Milyen üzenete van ennek az egésznek? Hogy Jézus Krisztus eljövetelét pásztor nélkül nem lehet elképzelni. Az a pásztor, aki fel tud készíteni, és tud vigyázni mérjánk. Megvan a mi részünk is, persze, hogy kövessük őt, járjunk az ő nyomdokán. De a pásztor jelenléte az életünkben, Jézus Krisztus jelenléte az életünkben azt a biztonságot adja most a földi élet során, és majd az örök élet során is. Tehát kell nekünk, mi juhok vagyunk. Mi szükségünk van persze arra az alázatosságra is, mint a juhoknak. Hogy elfogadjuk, hogy szükségünk van egy pásztorra. És azok, akik nem fogadják el ezt a pásztor gondolatát, vagy szükséged van egy pásztorra, azok nem tudnak felkészülni. Akik nem tudják elfogadni, hogy szükséged van egy élő kapcsolatra a Szentlélek Istennel, ezek nem lesznek felkészülve. Önerőből, hogy jaj, én most megteszek mindent, kívülről megtanulom az összes proféciát, kívülről az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos bibliaszövegeket. Önerőből nem tudunk felkészülni. Apostol azt mondja, hogy nincsen bennem semmi jó. Igen. Nekünk szükségünk van egy külső lelki akkumulátorra, aki felkészít mindannyiunkat Jézus eljövetelére.
0: Hát akkor
1: én az... a kapcsolatban látom a titkot. Még egyszer mondom, a kapcsolatban. És ő a Szent Lelkén keresztül megvilágosítja, mint az öt okos szűznek a világát, a látását, hogy most kell olaj, most nem kell olaj, most van olaj, vagy nincs olaj. Mert a balgáknak pont ez volt a probléma, hogy volt lámpásuk, volt ismeretük, de nem a helyes ismeretük. Uh-huh. Volt kapcsolatuk, de nem a megfelelővel.
0: Igen, tehát összevetve nagyon röviden az elmondottakat az elmúlt fél órában akár, a lényeg az, hogy a legfontosabb dolgunk az Úr Jézus Krisztus visszajöttével kapcsolatban a készenlét, az, hogy ezt naponta szem előtt tartsuk, oda szenteljük magunkat, elkezdjük a felkészülést már ma, és nagyon szépen kiemelted a bárány szimbólumnak a jelentését. Erről még az jutott eszembe, hogy nem csak eltévedt bárányok vagyunk, hanem most már lehetünk megtalált bárányok is.
1: A bárány jellemet is
0: megkaphatjuk, igen. És ne felejtsük el, Dietrich Bonhoeffernek van egy nagyszerű gondolat, hogy a bárány jellemmel együtt jön a bárány sors is. Uh-huh. És így készülhetünk fel arra, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor a nevezzem így a jobbik oldalon találjuk magunkat. Köszönjük szépen az értékes tanulságokat, Isten áldjon meg az erőfeszítését, amelyet tettél, hogy felkészülj el, gyere. És kívánom azt, hogy ne csak itt, hanem bárhova elmész, az Úr Jézus eljövetelének jó hírét vitt tovább. Isten áldjon, kedves családoddal együtt.
1: Köszönöm nagyon szépen.
0: Kedves nézőink, ma is egy fontos lépést tettünk előre, és szeretném aláhúzni így elköszönőben azt, hogy talán az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban sok fontos dolog van, de a személyesen ránk nézve, és a minket érintő következményekre nézve a legfontosabb dolog az, hogy legyünk készen, és ezt lássunk hozzá már ma. Fogadjuk be Jézust, ápoljuk a kapcsolatot, és amit nem értünk, nem tudunk, nem vagyunk képesek megtenni, azt ő elvégzi, ahogy megígérte az igében, az ő eljövetele napjáig. Addig is várjuk Önöket jövő héten is, reméljük, hogy még itt leszünk, hanem akkor meg élőben találkozhatunk Isten országában, de ha még itt leszünk a Földön, akkor várjuk Önöket mához egy hétre, addig is ne felejtjék, hogy Isten mutatja meg nekünk a helyes utat a felkészülésben. Várom tehát mindannyiukat mához egy hétre, és ne felejtjék el, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés pedig az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek! 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Mi az igazság?
1: A nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Itt eljutunk a Jelenések könyve 11. illetve 12. fejezetéhez. Ha szabadna, azt kérnem, hogy mindjárt lapozzunk is oda, és a bevezető kérdésekkel kapcsolatosan már is nézzük ezt a két fejezetet. Eljutottunk a Jelenések könyve középső részéhez. Itt felvetődik bennünk három nagy kérdés. Egyszerű kérdések, de mégis nehezek. Kicsoda Sátán? Az egyik nagy kérdésünk. Második, honnan ered a bűn? A harmadik kérdés talán modern kérdésnek hangzik. Volt-e, lesz-e csillagháború? Na, valamikor az 1980-as években, amikor Ronald Reagan lett az Egyesült Államok elnöke, meghirdetett egy programot, és ezt úgy nevezték akkor, hogy csillagháború, amelynek az volt a lényege, hogy olyan haditechnikát fejlesztenek ki, amelyet ki tudnak telepíteni az űrbe, műholdakra, és műholdakról bizonyos földi célpontokat tudnak majd bombázni, vagy esetleg rakétákat indítani, nem a földből, a föld egyik pontjáról a másikra, hanem az űrből földi célpontokra. Ezt ő úgy nevezte, hogy csillagháború, tudnélek, a földön kívüli űrből éri majd a földet támadás. Meglehetősen furcsa terv. De sajnos manapság egyre inkább abba az irányba haladunk, ha belegondolunk abba, hogy az űrtechnika azóta csak tovább fejlődött. Minden esetre az alapkérdés az, hogy kicsoda Sátán? Honnan ered a bűn? És hogyan is vagyunk ezzel a csillagháborúval? Na, erre a kérdésre a Jelenések könyve szerkezetében keresjük elsősorban is a választ. Találkoztunk a prológussal, aztán az epilógussal, a hét gyülekezettel, majd az egy gyülekezettel, a hét pecséttel, majd az ítélet hét jelenetével, amelyről éppen most beszéltem, hét trombitával, a hét csapással. És most jutottunk el a csúcshoz. Föl a csúcsra, lehet azt mondani, hogy a piramis csúcsán vagyunk. Röviden így neveznénk, hogy a sárkány harca. Ha kicsit bővebben akarjuk fogalmazni, akkor a nagy vörös sárkány és egy kisgyermek harca. Fölvetődhet az emberben az a kérdés, hogy nem torz egy kicsit ez a kép. Nem furcsa ez az ellentétes dolog, hogy egy nagy sárkány egyik oldalon, és vele szemben egy kisgyermek. Na, mi esélye van egy kisgyermeknek egy sárkánnyal szemben? Körülbelül annyi, mint amennyi esélye Dávidnak volt annak idején Góliáttal szemben. Mindannyian ismerjük talán a Biblia tanulmányunkból azt az ősi, régi, szinte gyermekkorra visszamenő történetet, amit hittanórán vagy más körülményekben megtanultunk, amikor Dávid ugye, mint gyermek, talán lehetett 17 éves, 16 éves, 18 legfeljebb, és szembe kellett nézni a Góliáttal, ugye, aki kétszer-háromszor olyan magas, termetes ember volt, a maga korában is óriás volt, és Dávid azt mondta, hogy ő az Isten erejével száll szembe ezzel a filiszteussal, és végül le is győzte a történet szerint. Na, erre a képre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét tanulmányozzuk. Tehát egyik oldalon van egy hatalmas, erős vadállat, nagy vörös sárkány, és vele szemben egy kis gyermek. Vajon mi lesz a harc kimenetele? Mi a sárkány titka? Kérem, hogy tehát most akkor a Jelenések könyve 11. fejezetével, az utolsó verssel kezdve, olvassuk végig ezt az egész 12. fejezetet, nem olyan hosszú. Tehát a 295. és 296. oldalaknál vagyunk, a Jelenések könyve középső részénél. Szeretném itt elmondani, hogy ez a szakasz a 11. fejezet utolsó versével kezdődik, tehát a 19. verssel, és tart egészen a 15. fejezet 4. verséig. De mivel ez egy hosszú rész, de ugyanakkor nagyon fontos, ezért arra gondoltam, hogy két részletben fogjuk tanulmányozni. Tehát akkor a 295. oldallal kezdődően szeretném olvasni a 11. fejezet utolsó versétől. és megnyilatkozék az Isten templom a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt öltöztetve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében

fiú magzatot, aki vasveszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy táplálják őt 1260 napig. És lett az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vetetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre. És az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdte az asszony, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsájt a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és állott a tengernek fövenyére. Különös képek ezek, nem? A harc képei, a terhes, szüléssel vajúdó asszony képe, azután valami mennyei harc képe, végül a sárkány, aki üldözi az asszonyt, sőt, végül üldözi az asszony magvának maradékát. Különös kép. De vajon kikről szól valójában ez a kép? Na, mielőtt a főszereplőkkel megismerkednénk, vessünk egy pillantást a 11. fejezet 19. versére. Tudnélik, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláthatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Vajon mit akar mondani ez a különös mondat? Hogyan függ mindez össze? Mit jelent a szövetség ládája? Mit jelent az, hogy a szövetség ládája az Isten templomában van? Hogy ezt megértsük, Mózes 5. könyvéhez kell lapoznunk. Kérem, hogy lapozzunk oda, egészen a Biblia elejéhez szinte, egész pontosan a 197. és 198. oldalakra, Mózes 5. könyvénél vagyunk. És az 5. könyv 10. fejezetéből olvasom az első 5 verset. 197. oldalon kezdődik. Abban az időben, mondta az Úr én nékem, faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlót, és jöjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát. És felírom a táblákra azokat az ígéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél, és tedd azokat a ládába. Csinálék azért ládát sittimfából, és faragjék két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat, és felmennék a hegyre, és a két kőtábla kezemben volt, és felír rá a táblákra az előbbi írás szerint a 10 ígét, amelyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből, a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem. Akkor megfordulék, és alájövék a hegyről, és betevém a ládákat, a táblákat a ládába, amelyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta nékem.

Ezeket a szavakat Mózes mondta Izrael fiainak, Izrael népének, ugyanis a történet szerint Isten maga készített két kőtáblát, maga írta fel a 10 ígét, a 10 parancsolatot a két kőtáblára, amelyet Mózes a hegyen átvett, lejött a hegyről, de a hegy alján azt látta, hogy a nép már idegen isteneket imád, és akkor indulatában felkapta két kőtáblát, és a sziklákhoz vágta, összetörte. Na most Isten azután mondta neki azt, amit itt olvastunk, hogy csinálj akkor te most új táblákat, mondta Isten, de újra fel fogom írni azokra a 10 ígét, és ezeket viszont tegyétek be a ládába, a szövetség ládájába. Na ez volt az a tárgy a templomukban, amely a legszentebb volt. Ezt betették a legszentebb helyre, úgy nevezték, hogy a szentek szentje. Tehát a szentének az a helye, amelybe csak a főpap léphetett be, és csak egy évben egyszer. Ez volt a legszentebb, a legtisztább, legszentségesebb hely. Itt őrizték a kőtáblát. Na a kőtáblán vajon mi is volt? 10 íge, vagy 10 parancs, amelyet Mózes második könyve 20. fejezetében találunk. És ez a 10 parancs egyrészt szabályozta azt, hogy milyen kapcsolat legyen Isten és ember között, másrészt pedig milyen kapcsolatban legyen ember a másik emberrel. Na most érdekes módon a Jelenések könyve 19. fejezetében erre a ládára és a templomra helyeződik a hangsúly, nyilvánvalóan a ládán belül a kőtáblákra is. Hogy ez miért érdekes? Azért, mert úgy tűnik, mintha ez a harc, amiről a 12. fejezet szól, valahol a törvény körül folyik. Ugyanis a 12. fejezet vége felé, a 17. verset így olvastuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel. Tehát ez a látomás azzal indul, hogy látja a próféta az Isten templomát, a templomban a szövetség ládáját, nyilvánvalóan gondol arra, hogy a ládában ott vannak a kőtáblák, és itt a fejezet végén pedig azt olvassuk, hogy a támadás pontosan azok ellen irányul, akik ezt a parancsolatot, vagy parancsolatokat meg akarják őrizni. De ugyanakkor egy másik fogalmat is meg kell ismernünk a fejezetből, és ez pedig a harag. Többször azt olvastuk, hogy a sárkány megharagudott. Miután elvesztett egy csatát, megharagudott. Elvesztett a következő csatát, megint megharagudott. Ha elképzelünk egy sárkányt, ugye a sárkány maga egy félelmetes látvány, nem? Most képzeljünk el egy haragvó sárkányt. Hát annál félelmetesebbet azt hiszem nem is lehet elgondolni, mert a sárkány önmagában sem egy bátorságos jelenség, de egy haragvó, dühös sárkány, az valami félelmetes dolog lehet. Egyszer láttam egy olyan dokumentumfilmet, hogy valaki bement az állatkertbe, és közel ment az egyik ketrechez, amelyben fekete párduc volt, és hát különböző dolgokat mutatott, meg kiabált, mozgott a rács előtt, és felingerelte vele az állatot. Még be is dugta a kezét egy pillanatra a rácsok között. És az állat egy villámgyors mozdulattal elkapta a szerencsétlen ember kezét, és utána be is kapta a kezét. Na az ott álló emberek megpróbáltak a férfin segíteni, és húzták vissza, mert a vadállat húzta be szinte a rácsok között, és ők meg húzták ki. A tragédia az volt, hogy a férfi keze egyszerűen kiszakadt. Az egész karja kiszakadt, mert az állat olyan erővel húzta, nem engedte el, ugye, a mancsaival, a fogaival tartotta, a segítők pedig próbálták visszahúzni őt, szerencsétlen ember nem tudott mit tenni. Egyszerűen tőből kiszakadt a karja. Pedig ez csak egy párduc. Na most képzeljünk el egy sárkányt. Még ráadásul egy dühött sárkányt. Na, erre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét olvassuk, hogy itt valami olyan harc van, ami túlhalad azon, amit mi úgy egyáltalán el tudunk képzelni. De ez a haragvó lény, ez a haragvó
állat, vagy végső fokon haragvó ördög, mert később, ahogy olvastuk a 9. vers szerint, hogy a nagy sárkány nem más, mint a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak. Ő egy dühös ellenfél. Ő nem olyan ellenség, akivel le lehet ülni, és tudunk tárgyalni. Manapság megtörténik az, hogy ellenfelek leülnek tárgyaló asztalhoz, nem? És kötnek békeszerződést, próbálnak kompromisszumokat kötni, próbálnak megegyezni bizonyos dolgokba. Na, sátán nem ilyen. Ővel nem lehet megegyezni. Ez az egész fejezet azt mondja, hogy ő tele van haraggal, és állandóan támad. Ha valaki, akkor ő nagyon jól tudja azt a törvényszerűséget, hogy a legjobb védekezés a támadás. És ezért ő állandóan támad, és egyre inkább növekszik a haragja, mert egyre több csatát veszít el. A könyvnek az a különlegessége, a Jelenések könyvének ebben a fejezetében, hogy egyik csata a másikat éri, de ezeket a csatákat sátán sorba elveszti. De ezért fokozódik a dühe állandóan. Ugyanakkor itt a Jelenések könyve 11. fejezete vége felé nem csak a haragról, hanem az ítéletről is olvastunk. Egy pillanatra a 18. versre figyelünk. Itt azt találjuk, hogy megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Tehát ez a két bibliai vers egyrészt azt mondja, hogy a harc a törvény körül folyik majd, másrészt pedig azt mondja, hogy ez egy felfokozott harc lesz, mert a harag motivál most már. Nem egyszerűen ellenségeskedés, hanem egy fokozódó harag. Megharagudtak a pogányok, sőt eljött a te haragod, mondja János apostol, Istenről is. Fölvetődik az a kérdés, hogy jogos-e ez a harag. Kinek a haragja jogos harag? Ez a bevezető tehát, amit feltétlenül látnunk kell a háttérben, ami a 12. fejezet szereplőit mozgatja. Most nézzük a szereplőket. Három főszereplővel találkoztunk. Az első az asszony volt, mégpedig egy terhes asszony, aki szülni akart, sőt, aki szült is, egy fiút. A második főszereplő a sárkány, akiről azt tudjuk, hogy nagy, veres, van 7 feje, van 10 szarva, van 7 korona a fejeiben. Tudjuk róla azt, hogy a farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét, és a földre vetette azokat, sőt, aki az asszony elé is odaállt, és a gyermeket el akarta pusztítani. Végül van egy harmadik szereplő is, a 7. verssel kezdődően, Mihály, így mondja a Biblia, és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a három szereplőt. Mit tudunk az asszonyról? Az első két vers szerint az asszony a napba volt öltözve, a lába alatt volt a hold, a fején 12 csillagból korona. Tudjuk azt is róla, hogy terhes volt és szülni készült. Az 5.-6. vers szerint tudjuk, hogy fiú magzatot szült, azután elfutott a pusztába, és ott Istentől készített helye volt 1260 napig. Majd a 14. vers szerint megint azt olvassuk, hogy adatott az asszonynak 2 nagy sasszárny, hogy elrepüljön a pusztába, és itt azt olvassuk, hogy ideig, időkig és fél időig, azaz egész pontosan 3,5 időig, vagy 3,5 évig táplálták őt, pontosan annyi ideig, mint amennyi ideig tartott Jézus földi szolgálata. Végül a 16. vers is talán fontos ebben a fejezetben, ahol azt olvassuk, hogy a föld segített az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Na, mit tudunk erről az asszonyról? Vajon az asszony, mint szimbólum, kit jelképez? Kérem, hogy lapozzunk először az Énekek éneke könyvhöz, amelyet az Ószövetségben találunk, a 661. oldalra lapozzunk. Az Énekek éneke, amelyből elég ritkán olvasunk, de mai alkalommal egy rövid részt szeretnék, csak egyetlen verset elolvasni.
a 6. fejezet 7. versét. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor. Itt van egy leírás a mennyasszonyról, vagy a királyné asszonyról, és őróla mondja Salamon, aki írt az énekek énekét, hogy kicsoda olyan, vagy kiláttatik úgy, mint a hajnal, aki szép, mint a hold, vagy tiszta, mint a nap. Vajon itt egyszerűen csak egy hölgyről van szó? Vagy valaki másról? Lapozunk tovább Ézsaiás könyve 54. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 54. részét a 704. oldalon találjuk. 704. oldalon, Ézsaiás 54. része, és az 5. 6. verset olvasom. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje. Az egész föld istenének hivattatik, mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, azt mondja Istened. Tehát itt Isten Izraelhez szól. És Izrael népét, vagy az egyházat, így mondhatjuk, úgy hívja, mint egy fájó lelkű, elhagyott asszonyt, vagy megvetett ifjú asszonyt. De olvasunk az Új Szövetségből is egy nagyon érdekes bibliai verset, az Efézusi Levél 5. fejezetéből, amelyet a 231. oldalon találunk, most már könyvezőtől jobbra lapozunk. Az Efézusi Levél 5. fejezetéből, a 25. versre olvasom a 27-ig, majd a 32. 33. verset, 231. oldalon. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víz fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. 32. 33. vers. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Na, Pál apostol itt a házasság példáját említi, és azt mondja, hogy Krisztus úgy szereti az egyházat, mint ahogy a férfi szereti a feleségét. Vagy inkább meg kéne fordítani, hogy a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, amint Krisztus szerette az egyházat. Tehát a házastársak közti kapcsolatot hasonlítja az apostol, vagy felhasználja, mint hasonlatot arra, hogy elmondja, hogy mi a Krisztus szeretete az egyház iránt. Na, ha ezeket a bibliai részeket így egy csokorba fogjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetében lényegében ez az asszony, aki a napba van öltözve, a lábai alatt a hold, a fején 12 csillagból korona, nem lehet más, mint az egyház, most már nem annyira az ószövetségi, mint inkább az újszövetségi egyház szimbóluma. A tiszta egyház. Az az egyház, amely elindult az időszámításunk utáni első században, és Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódott. De az asszonyról azt is olvassuk, hogy terhes volt, és szülni akart, és szült egy fiú magzatot. Majd erre a gondolatra visszatérünk később, hogy vajon kiről lehet itt szó. De nézzük a sárkányt. Mit tudunk a sárkányról? Az előbb említettem, hogy egy nagy veres sárkány. Van 7 feje és 10 szarva. Minthogyha a tökéletességet akarná utánozni, mert 7 feje van, de ugyanakkor van benne 10 szarv, és a furcsa az, hogyha van egy állatnak 10 feje, az ember azt várná, hogy vagy legyen, 7 feje, vagy legyen 7 szarva, vagy legyen 14 szarva, nem? Mert ha 7-szer 2 szarva van, akkor 14 szarva, de hogy 10 szarva van, és van hozzá 7 fej, ez egy kicsit torz dolog, nem? Nagyon nehéz elosztani a 7 fejre a 10 szarvat. Na, ezzel a Jelenések könyve azt akarja mondani, hogy ez a lény, akiről később tudjuk a 9. vers szerint, hogy a régi kígyó, azaz sátán, vagy az ördög,
megpróbál egyrészt utánozni valamit, ami isteni, de ugyanakkor ő benne ott van eleve a széttöredezettség, mert 10 részre szakad. A jelenések könyvében a számoknak nagy jelentőségük van, általában a 7-es szám és a 12-es pozitív szám, de a 10-es nem. És ez egy nagyon érdekes kombináció, hogy ez az állat, ugye szimbolikusan természetesen 7 fejjel rendelkezik, de van hozzá 10 szarva. Tehát egyszerre mintha tökéletesség, de ugyanakkor a tökéletlenség szimbóluma is. Ezen kívül mit tudunk róla? Tudjuk azt, hogy részt vett egy háborúban, és tudjuk azt, hogy a helye nem találtatott a mennyben a 8. vers szerint. Sőt, azt is tudjuk, hogy vetetett a nagy sárkány ide a földre, és az egész földet elhitette. Azon kívül tudjuk róla a 15. vers szerint azt, hogy megpróbált pusztítani. 13. versben azt olvassuk, hogy kergette az asszonyt. 15. versben, hogy bocsátott a szájából vizet az asszony után. 17. vers szerint pedig azt tudjuk, hogy megharagudott az asszonyra újra csak, és utána ment, sőt most már nem is az asszony után ment, hanem az asszony utódait kezdte kergetni, azokat, akiknél az Isten törvénye van. Na, a sárkányhoz kapcsolódik 2 vadállat is, a jelenések könyve 13. fejezete szerint. Valójában azt mondhatjuk, hogyha a 12. és 13. fejezetet összevetjük, hogy van bennük valami különös, borzalmas hármasság. Tudnék, a sárkány megjelenik a 12. fejezetben, de a 13. fejezetben is ő a dolgok igazi mozgatója, de csatlakozik hozzá 2 másik vadállat, az egyik a tengerből jön fel, 13. fejezet első 10 verse szerint, a másik meg a földből. Kérdezhetné valaki, hogy miért a tengerből, és miért a földből? Na, ebben is azt látjuk, hogy Sátán megpróbálja utánozni Jézust valamilyen formában. Hogy honnan tudom ezt? Lapozzunk a jelenések 10. fejezetéhez egy pillanatra. A 10. fejezet első 2 versét olvasom. Láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tevé jobb lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre. Ez a leírás, amit olvastunk az első versben, azt mondja, hogy ennek a személynek a ruházata olyan, mintha felhő lenne, hófehér, az orcája, mint a nap, a lábai, mint a tűzoszlopok. Na, ugyanígy írja le a jelenések könyve első fejezete a megdicsőült ember fiát, tehát Jézus Krisztust is. Itt nyilvánvalóan őről van szó, a kezében egy nyitott könyvecskével, és érdekes módon az egyik láb a tengeren, a másik a földön. Na, a sárkány próbálja Jézust utánozni azzal, hogy az egyik eszköze, az egyik vadállat a tengerből jön föl, a másik vadállat pedig a földből. Érdekes módon, tehát pontosan az a terület, ahol Jézus áll, válik valami ellenséges területté, mert a 2 eszköz onnan jön elő. De térjünk most vissza a 12. fejezethez még. Itt volt egy 3. szereplő is, Mihály. Ki tudja azt, hogy mit jelent a Mihály név? A Mihály név egy szép régi magyar név, azt mondjuk, de talán kevesen tudják, hogy eredetileg ez a név nem magyar név volt, hanem egy héber, egész pontosan arám eredetű név, mégpedig összetett szóból áll, vagy szavakból álló név. Azt jelenti a név maga, hogy ki olyan, mint Isten. Talán furcsának tűnik, hogy mi magyarok egy szóval visszaadtuk ezt, de a héberben vagy az arámban 3 szóból, illetve 2 szóból és egy hasonlító szócskából áll, ki olyan, mint Isten. Ez egy nagyon érdekes név, mert ez azt jelzi, hogy most a nagy vita kérdés
ebben a küzdelemben, vagy a küzdelemnek ebben a szakaszában, hogy ki lehet olyan, mint Isten. Na azt mondtam, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete összefügg, mert a sárkány, illetve a két segítőtársa a főszereplő. De ne felejtsük el, hogy ez a hosszabb ige szakasz, amit tanulmányozunk, 11. fejezettől egészen a 15. fejezetig tart, így a 14. fejezet is benne van. Na most Mihályról, vagy a Mihállyal kapcsolatos dolgokról még olvashatunk a 14. fejezetben, mégpedig az első versben és aztán a 14. A 14. rész első verse így hangzik, hogy látám, és ímé egy bárány állval a Sion hegyén, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. Tehát van valaki, akit itt a Biblia báránynak nevez. Ugyanebben a fejezetben a 14. vers azt mondja, hogy és látám, és ímé volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. Tehát van nekünk három leírásunk. Az egyik helyen azt olvastuk, hogy Mihály, a másik helyen, hogy a bárány, a harmadik helyen, hogy az ember fiához hasonló. Na a bárányról már korábban elmondtuk a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete alapján, hogy Jézus szimbóluma. Az ember fiához hasonló, nyilván az ember fia, ahogyan Jézus sokszor nevezte magát az evangéliumok szerint. Na ki lehet akkor Mihály? Tehát ebben az összefüggő részben, a Jelenések könyve 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet első néhány verséig, ugye főszereplők vannak, van a sárkány, van az asszony, van a két vadállat, és van valaki, akiről hol így, hol úgy beszél az apostol. Ha gondosan tanulmányozzuk ezeket a részeket, akkor úgy tűnik, hogy itt ugyanarról a szeméről van szó. Tehát Mihály ugyanaz, mint aki a bárány, és a bárány ugyanaz, mint aki az ember fiához hasonló, csak különböző feladatokat lát el, és a feladathoz igazodik az elnevezés. Tudnélik, itt, amikor Mihályról van szó, rögtön azt olvassuk, hogy küzdelem, nem? Hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai, valamint a sárkány és az ő angyalai viaskodnak. 14. fejezetben azt olvastuk, hogy a bárány áll a Sion hegyén. Na, a Sion hegye volt az a hely, ahol a zsidó nép a templomot fölépítette. Jeruzsálemben a bárány nyilván az áldozatra utal, amit ott bemutattak a templomban. A 14. versben, ugyanebben a fejezetben pedig lát egy felhőt, felhőn ül-e valaki hasonló az ember fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló. Na, a sarló a zsidó gondolkodás szerint az aratás szimbóluma volt, és a következő versek leírják, hogy milyen borzalmas aratás lesz ez az ítélet egyik képe. Tehát itt Jézus már úgy jelenik meg, mint aki ül a felhőn, és a kezében az éles sarló. Őről a több helyen olvasjuk az evangéliumokban, hogy majd eljő a felhőkkel, és vele mind a szent angyalok. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy az egyik fő szereplő, vagy a harmadik nagy szereplő ebben a történetben maga Mihály. Tehát az asszony, a sárkány és Mihály. De szó van egy kis fiúról is. És ugye azt a címet adtuk ennek az előadásnak, hogy a nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Amit is olvastunk a kisgyermekről? Először is a 12. fejezet második versében azt olvastuk, hogy az asszony terhes volt, és szülni akart, és kiáltott, és kínlódott a szülésben. De rögtön ott volt a másik kép, hogy a sárkány, aki megállt az asszony előtt, amikor már szülni készült, hogy amikor megszüli a magzatot, a gyermeket, rögtön megegye. Nem borzalmas kép ez? Mondhatná valaki azt, hogy a sárkány miért nem kezd ki egy vele egyenrangú ellenféllel? Mondjuk egy másik sárkánnyal.
Emlékszem, mikor általános iskolába jártam, és az osztálytársaim között verekedés tört ki. Hát néha a nagyfiú megverte a kisfiút. Mert ez így szokott történni az iskolás gyerekek között. Egészen addig, míg megjelent egy másik nagyfiú. És akkor a nagyfiú azt mondta ennek a nagyfiúnak, aki megvert a kisfiút, hogy velem kezdjél csak ki. Na most itt egy ilyen furcsa dolog adódik, hogy az asszony szülni készül, kínlódik a szülésben, és egyszer csak megjelenik egy sárkány, és el akarja pusztítani a magzatot. Egy újszülöttet. Meglehetősen visszás kép, nem? Mert még védekezni sem tud. Újszülött. Na vajon kiről lehet itt szó? Ki az, akit el akartok pusztítani éppen azután, hogy megszületett? Kérem, hogy lapozzanak velem Máté evangéliuma elejéhez. Ebben egy különleges dolgot találunk Máté evangéliuma második fejezetében. A könyvezőtől jobbra csak a negyedik oldalhoz kell lapoznunk. Máté evangéliuma második fejezetéből olvasom a 16. verstől a 18-ig. Tehát ez a negyedik oldalon van mindjárt a könyvjelző után, Máté evangéliuma, második rész, 16. versétől a 18-ig. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölette Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul. Az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás, és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Nagy Heródesről van szó. Arról a nagy Heródesről, akiről tudjuk, hogy képes volt a testvéreit, képes volt a fiait, képes volt a feleségét, több felesége is volt, feleségei közül legalább egyet, de talán kettőt is elpusztítani. Sőt, mindenkit, akiről azt gondolta, hogy veszélyezteti a trónját. Minél öregebb lett, annál több embert öletett meg maga körül. Amikor ez történt, akkor Heródes már igen öreg volt. Valószínű, hogy egy-két éven belül azután lehet, hogy még abban az esztendőben meg is halt. De még volt annyi ereje, hogy parancsot adott, kiküldte a katonákat, és Betlehemben és annak környékén minden gyermeket megöletett két esztendős korig. Már jelenések könyve nem mondja azt, hogy Heródes megölette Betlehemben a gyermekeket, hanem azt mondja, hogy a sárkány odaállt az asszony elé, hogy amikor szül, akkor a gyermekét megegye. De történt valami megdöbbentő dolog ezzel a gyermekkel. Lapozzuk most vissza a jelenések 12. fejezetéhez. És az asszony tehát szüle fiú magzatot, az 5. vers szerint, 295. oldalon vagyunk. Szüle az asszony fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Na, el tudta pusztítani Heródes azt, akit akart? Nem. Ha lenne időnk és tanulmányoznánk Máté evangéliuma első néhány fejezetét, akkor kitűnne az, hogy Isten álomban megintette Józsefet, és azt mondta neki, hogy fogd a gyermeket, meg Máriát, menjetek le Egyiptomba. Tehát mire a katonák odaértek Betlehembe, már Jézus és a szülők nem voltak ott. Tehát Heródes ugyan megöletett minden gyermeket egészen két esztendős korig kivéve Jézust. Heródes lehet, hogy azzal tudattal halt meg, hogy Jézust is megölette. Mert nem sokkal később meghalt. De a jelenések könyve azt mondja, hogy ez a fiú gyermek, ez a fiú magzat, aki majd vasveszővel legeltet minden nemzetet,
ragadtaték Istenhez és az ő királyi székéhez. Az, hogy vasveszővel legeltet. Egy érdekes kifejezés, de ezzel találkoztunk a Jelenések könyve 19. fejezetében. Nem olyan régen, mikor a kérdésre válaszoltam. Egy pillanatra odalapozunk az ítélet hét jelenetéhez, és ez a harmadik jelenet. A 15. versben azt olvastuk, ez a 301. oldalon található, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel. És megállapítottuk, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, akit a Biblia itt Isten igéjének nevez. Tehát ez a kicsi gyermek, aki a sárkánnyal szembeszáll valójában, valaki olyan, aki már a mennyben, mint Mihály harcolt a sárkánnyal, de most lejött ide a földre, mint kis gyermek, és itt is megvívta a harcát, és mielőtt a sárkány el tudta volna pusztítani, felragadtatott Istenhez, az ő királyi székéhez. Mit mondhatunk ezek után, meddig tart a harag? A Jelenések könyve 12. fejezetében, a 6. versben, aztán a 14. versben is arról beszél az apostol, hogy egyrészt 1260 napig, másrészt időkig és fél időig. Na, ezek a kifejezések Dániel könyve 7. fejezetében, a 25. versben is megtalálhatók, sőt a 12. fejezet 7. versében is. De hogy lehet ezeket megfejteni? Vajon a prófétai írásokban az idő, vagy a nap, ha néha itt találjuk, hogyan értelmezhető? Ehhez egy kulcsot kellene megtalálnunk, és ezt a kulcsot Ezékiel próféta adja meg a 4. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk még ide Ezékiel könyve 4. fejezetéhez. A könyvezőtől balra találjuk, a 781. oldalon. Tehát Ezékiel könyvénél vagyunk, a 781. oldalon. Ezékiel könyve 4. fejezete, és onnan olvasom a 4. verstől a 6-ig. Isten ezt mondja a prófétának, te pedig feküdj bal oldaladra, és vesd az Izrael háza vétkét arra. A napok száma szerint, amennyin azon fekszel, viseljed vétküket. Én pedig meghatároztam néked az ő vétkük éveit, napok száma szerint, 390 napban, eddig viseljed az Izrael házának vétkét. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Itt egy nagyon fontos profécia magyarázati elvet ismerhetünk meg, hogy a prófétai írásokban elég gyakran, amikor idő meghatározásokról van szó. Ezeket a próféták kifejezhetik úgy is, hogy éveket mondanak, úgy is, hogy hónapokat mondanak, vagy úgy is, hogy napokat mondanak. Ha a Jelenések könyve 12. fejezetét, vagy Dániel könyve 7. és 12. fejezetét olvassuk, akkor mindenféle variáció megtalálható. Hónapokkal, napokkal, évekkel kifejezve, de valójában itt végső fokon évekről van szó, mert minden napot egy-egy esztendőnek kell számítani. Összesen 1260 nap, azaz 1260 esztendő ez. Ez az idő vajon mikor kezdődött, vagy mikor ér véget, vagy mit tudunk róla? Na, erről szeretnék beszélni a következő alkalommal majd, hogy vajon kikre vonatkozik ez a hosszú időszak, és mit jelent az, hogy az asszony elfutott a pusztába, mert a Jelenések könyve 12. fejezetéhez visszatérve azt találjuk, hogy az asszony a pusztába keresi a menedéket, újra, meg újra elfut a pusztába, a kígyó megpróbál vizet bocsátani utána, vagy maga a sárkány utána próbál menni, de az asszony újra, meg újra elmenekül,
hol úgy, hogy sasszány adatik, hol úgy, hogy elfut, és Isten minden esetben gondoskodik róla. Mielőtt végleges választ adnánk erre a következő héten, hadd mondjam el, hogy ebben van egy nagy biztatás, mégpedig az, hogy az Isten mindig gondoskodik az övéiről. Ha pusztában is, de gondoskodik róluk. Annak idején Izrael népe, amikor kivonult Egyiptomból, hova kerültek? Ők is a pusztába. Annyit hadd mondjak, hogy amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, 40 nap alatt elérték Kánaán földjét. De amikor kikemlelték a földet, és azt mondták, hogy igen, ez egy csodálatos föld, tényleg a Kánaán, be tudunk vonulni, mások azt mondták, nem, óriások vannak, nem tudunk bevonulni. Erre Isten azt mondta nekik, hogy mivel 40 nap alatt elértük, meg 40 napig kémlelték a földet, most minden nap után kapnak egy esztendőt. És ténylegesen így is lett, hogy 40 évig vándoroltak a pusztában, és mindenki elpusztult, kivéve azt a két embert, aki azt mondta, hogy bemehetnek. De Isten megőrizte a többieket, megőrizte a gyermekeket, megőrizte az unokákat. És végső fokon valóra váltotta az ígéretét. Na, ugyanígy van ez Jelenések könyve 12. fejezetében is, hogy habár a pusztába kerül ez az asszony, de Isten ott is gondoskodik róla, és megőrzi. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked azt, hogy te vagy a Jelenések 12. fejezetének egyik főszereplője, mint Mihály, ugyanakkor a 14. fejezetben, mint bárány, vagy mint az emberfiához hasonló. Te vagy az, aki szembeszállsz a sárkánnyal, mint kisgyermek, és aki végső fokon legyőzted őt, mint Mihály. De ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy Sátán még nem végleg legyőzött ellenség, még mindig nagy haraggal teljes. Ő még mindig támad bennünket, ahogyan támadta az asszonyt annak idején, és Sátán megpróbál újra és újra eszközöket toborozni, hogy az asszonyt vagy az asszony utódait megsemmisítse. Ugyanakkor milyen vigasztaló az, hogy az asszonyt megőrizted, még kint a pusztában is, és így bennünket is meg tudsz őrizni. Köszönjük néked, hogy így szeretsz bennünket, és ilyen kegyelmes vagy hozzánk. Kérünk, fogadd el így imádságunkat. A te nevedből kértük. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Ma a Filippi beliekhez írt levél negyedik, és egyben utolsó fejezeténél fogunk elidőzni.
4: Keresztjén élet becsületben és örömben. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
5: Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért.
4: Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen.
5: Befejezés, áldás kívánás.
4: Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel.
3: Ennek az első versében Pál megható szeretettel szólítja meg levelének címzettjeit. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, tién örömöm és koronám, eképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim. Az annak okáért szó alapján arra az álláspontra kell jutnunk, hogy ez a Biblia vers hozzá kapcsolódik az előzőkhöz, vagyis a harmadik fejezetnek az utolsó verseihez, de nem különíthető el az utána következő verseknek a gondolat körétől sem. Tehát az annak okáért szó értelmében, mivel a keresztények hisznek az örök hazába való bemenetelben, mivel a Jézus Krisztus szabadítását várják, továbbá mivel az ő hatalma végtelen, álljanak meg eképpen az Úrban, nem úgy, ahogy a másképpen élők tanítják. Ne legyenek törvényeskedők, ne a földiekkel törődjenek, és az Úrban álljanak meg, ne rajta kívül. Az üdvösségre csak egy út vezet, amelyet Jézus Krisztus jelölt követői számára. Ez pedig a benne megmaradás útja. Jönni fognak a hitetők, a más utat ajánlgatók és a csalogatók, de a filippi beliek és a mindenkori keresztények is ne engedjenek semmilyen hitedő beszédnek. Legyenek szilárdak, álljanak meg mozdíthatatlanul, hogy ne ingassa meg őket a kísértőnek sem fenyegető, sem édesgető próbálkozása. Állaniuk kell, mégpedig az Úrban, akit úgy ismertek meg, mint szabadítójukat, csak neki engedelmeskedjenek, mint őket elhívó uruknak. Krisztus legyen az Úr, és a hívők legyenek az ő szolgái. Krisztus legyen a fej, a hívők pedig az ő testének, azaz egyházának tagjai, Krisztus legyen a szabadító, és a hívők a szabadítást, a kegyelmet elfogadók. Pál apostol ebben a bibliaversben négyféleképpen fejezi ki hittestvéreihez fűződő viszonyát. Először is ők szeretettek, vagyis szereti őket. Ahogyan vér szerinti testvéreknek szeretniük kell egymást, ugyanígy a keresztények is egymásnak testvérei. Tehát egy bizalmas

ugyanígy vágyakozik a Filippi beliek után a fogságból Pál apostol is. Szeretné látni őket, és beszélgetni velük, imádkozni, közöttük szolgálni, őket hitükben erősíteni, és hitük által épülni. Harmadszor örömének is nevezi őket. Ez azt jelenti, hogy az apostol örvend Filippi beli testvéreinek, mivel ők teljessé teszik az ő örömét, abból kifolyólag, hogy teljes öröm van náluk. Ezért szívbéli örvendezés tölti el a lelkét, és nem fél előlegezni azt a bizalmat, melyet a hittestvérnek előlegeznie kell hittestvére iránt. Meg van győződve, hogy nem fog csalatkozni. Negyedszer, a Filippi beli hívők az ő koronája. A görög Stefanos koronának és koszorúnak is fordítható. Erről a Stefanosról ír Pál a korintusiakhoz írt első levelének, a 9. fejezetének, a 24-től a 27-ig terjedő verseiben. Ott a 25. versben elmondja a korabeli atlétákról, hogy ők a romlandó koszorú elnyerésért küzdenek, míg a Krisztusban hívők a romolhatatlan, azaz hervadhatatlan koszorúért. Ha a Filippi belieket koronának nevezi, ezzel azt akarja kifejezni, hogy ők az örökkévalóságban az ő győzelmi koronájának a díszítő elemei lesznek. Igazságtalanság volna azzal vádolni Pált, hogy csak a Filippi beli keresztények voltak az ő számára a győzelem koronái. Az ő számára ilyen értéket képviselt vagy jelentett Krisztusnak mindegyik követője. Ékes példa erre a Tesszalonika beliekhez írt első levél, 2. fejezetének a 19. és a 20. verse. Mert kicsoda mi reménységünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsekedésünk és örömünk. Olvassuk a továbbiakban a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 2. és a 3. versét. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek, téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek nevük felírvák az élet könyvében. Evódiáról és Szintikéről csak annyit mondhatunk, hogy minden valószínűség szerint a Filippi beli gyülekezetnek voltak a tagjai. Ennek a két nőszemélynek a neve nem fordul elő más helyen a Bibliában. A 3. versből kitűnik, hogy Pál apostol munkatársai is voltak, mert elmondja róluk, hogy vele is Kelemennel együtt viaskodtak az evangélium ügyeiért. Azonban úgy tűnik, hogy valamilyen okból kifolyólag nézeteltérés merült fel közöttük. Habár a közöttük levő személyi kapcsolat veszélyben forgott, mégsem állíthatjuk azt, hogy a viszály civakodássá fajult volna. Azonban, ha a keresztény közösségben ez tapasztalható, a gyülekezet felelős tényezőinek azonnal latba kell vetniük mindent az egyenetlenségek elsimítására. A hirdetett evangélium hitelét veszti, ha azok, akiknek szól, azt látják, hogy az evangélium terjesztői vagy hirdetői nem élnek békében egymással. Az egység titka a Krisztusban hívők egyenlőségében rejlik. A Krisztustól való elszakadásban találhatjuk meg minden megoszlás, nézeteltérés és egyenetlenség okát. Krisztus a központ, aki felé mindenkinek kell vonzódnia, és minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb jutunk egymáshoz érzésben, együttérzésben, szeretetben, és egyre jobban kirajzolódik bennünk Jézus jelleme és képe. Pál arra kéri a gyülekezet egyik tisztségviselőjét, akinek a nevét nem említi, hogy legyen segítségére e két nőtestvérnek, hogy küszöböljék ki mindazt, ami megrontotta közöttük a jó egyetértést. Ha szükség van erre, alkalmazza akár a fegyelmezést is, de nem ostorsuhogtatás formájában, hanem Pál módján, ahogyan ő ezt megfogalmazta a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének az első versében. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek.

0: Pál apostol filippi beli munkatársairól azt olvastuk, ideértve Evódiát, Szintikét és Kelement is, hogy nevük be van írva az élet könyvébe. Említsünk három bibliai ígét, egyet a Biblia elejéről, egyet a közepéből és egyet a végéről, olyan íráshelyeket, amelyekben megtalálható az élet könyve kifejezés. Mózes második könyve 32. fejezetének 32. verse. 69. Zsoltár 29. verse és Jelenések könyve 20. fejezetének 15. verse. Az említett textusokon kívül még más íráshelyeken is olvashatunk az élet könyvéről a Szentírásban. A Jelenések könyve 3. fejezetének 5. versében olyan ígéretet találunk, mely szerint aki győz a bűnök elleni harcban, annak Isten nem törli ki a nevét az élet könyvéből. Akinek pedig a neve benne marad az élet könyvében, az beléphet majd Isten örök országába. Amikor Pál apostol arról ír, hogy az evangélium ügyéért vele együtt viaskodó filippi beli testvéreinek neve be van írva az élet könyvébe, ezzel azt akarja mondani, hogy Isten számon tartja azokat, akik az ő evangéliuma ügyéért fáradoznak. Legyenek nagy nevű és ismert személyek, avagy név nélküli ismeretlenek. Ez azonban ne ringasson senkit hamis biztonságban. Ne higgyük azt, hogyha nevünk be van írva az élet könyvébe, akkor élhetünk bárhogyan, és cselekedhetjük, amit akarunk. Az élet könyvéből, mint már említettük, a neveket nem csak beírni lehet, de ki is lehet törölni onnan. Ezért soha ne feledjük Krisztus szavait. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Vessünk a továbbiakban egy pillantást a filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének, a 4-től a 9-ig terjedő verseire. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom néktek, örüljetek! A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Az Úrban való öröm hatját a filippi beliekhez írott levelet. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál a börtönből írta ezeket a szavakat. Micsoda szolgálat! Milyen hatalmas az Úr! Lehetséges volna, hogy az öröm nem pusztán olyan érzelem, ami csak a boldog embereknek megy könnyen? Elképzelhető, hogy az őszinte keresztény élet természetes velejárója az öröm? A legtöbb ember úgy véli, hogy az a legjobb, ha a nehéz időkben összeszorítjuk a fogunkat. És különben is értelmetlennek tűnik, hogy mindig, minden időben örüljünk. De Pál azt állítja, hogy a körülményeknek nem kell szükségszerűen elcsüggesztenie, vagy kedvünket szegnie. Az Istennel és embertársaival békességben élő embert nem lehet szerencsétlenné tenni. Nem lesz irigység a szívében, gonosz indulat nem találott helyet, nem ütheti fel benne a fejét a gyűlölet. Ha szívünk összhangban van Istennel, akkor felülemelkedünk az élet bosszúságain és megpróbáltatásain. Mint már olvastuk, a keresztények ismertekkel legyenek szelíd lelkűségükről. Okozhat-e annál nagyobb örömöt valami, mint amikor szerény, türelmes, közvetlen emberrel van dolgunk, akár otthon, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben? Az ilyen lelkület szükséges volt, tehát azért hangsúlyozza az apostol, mert az Úr közel. Visszajövetele dicsőségben közelinek látszott az ős keresztények számára. Mennyivel inkább közeli eseménynek kell lennie, ugyanannak, nekünk, akik 2000 évvel vagyunk közelebb a dicső eseményhez. Milyen jó volna, ha ezt naponta tudatosítanánk magunkban, és ez készenléti állapotra vezetne mindnyájunkat. Az Úr közel kijelentésnek még egy jelentése van. Olvassuk a 34. Zsoltár 19. versét. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. A 145. Zsoltár 18. verse szerint közel van az Úr minden öt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Tehát az Úr közel kifejezés azon túl, hogy a Krisztus visszajövetelének a közelségére figyelmeztet, ugyanakkor biztosít Isten szerető gondviseléséről is. A Jézus Krisztustól kapott megbízatáshoz híven Pál apostol arra buzdítja a Filippi levél olvasóit, hogy ne aggodalmaskodjanak semmi felől, mintha csak az üdvözítő szavait olvasnánk vagy hallanánk. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Az aggodalmaskodás nem vezet semmi jóra, csak felőrli az ember testi és lelki egészségét. Az aggodalmaskodás helyett inkább tárjuk Isten elé problémáinkat, bajainkat, mégpedig hálát mondva neki. Van mit megköszönnünk az Úrnak, az életet, a Krisztusban való megváltást, az ő ígéjét, az útat, amelyen eddig vezetett. Köszönetet mondhatunk neki még azért is, hogy a most elmondott könyörgésünkre a közelebbi vagy távolabbi jövőben válaszolni fog úgy, hogy a szolgáljon a mi javunkra. Így tárhatjuk fel hálaadással előtte kéréseinket. Istennek békessége fogja betölteni azoknak a szívét, akik így közelednek hozzá. Jézus Krisztus, amikor tanítványaitól búcsúzott, mielőtt elszenvedte volna a kereszthalált, többek között azt is megígérte nekik, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredménye. Krisztus sohasem vásárolt békét a gonoszszal való kiegyezés által. A tanítványokra hagyományozott béke inkább belső, mint külső, mely a harcokon és a küzdelmeken keresztül is övék marad. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és a bántalommal szemben. Maradjon örök intelem, ami számunkra is a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 8. verse. Csak olyan gondolatokkal foglalkozzunk, olyanokat tápláljunk, amelyek tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek Isten előtt, amelyek erényesek és dicséretre méltók. Aki nem akar Sátán tervének prédájává lenni, annak jól meg kell őriznie a lelkéhez vezető útat. Kerülnie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését vagy meghallgatását. Gondolatait még véletlenül sem szabad szabadjára engednie, hogy olyan dolgoknál kalandozzanak, amelyet lelkének ellensége sugallhat. Ez azonban komoly imádkozást és szüntelen örködést kíván. Ne csak a gondolatok legyenek tiszták, megszenteltek, hanem a cselekedetek is. A filippibeli keresztényeknek azt kellett cselekedniük, amiket hallottak, láttak, tanultak és elfogadtak. Ez az intelem érvényes a ma élő keresztény számára is. Mindezek után olvassuk a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 10-től a 13-ig terjedő verseit. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál élte a Jézus életét, és ezért minden földi körülménytől függetlenül megelégedettség jellemezte. A jólétben szerényen élt, a nehéz időkben erősen állt. A különböző körülmények nem zökkentették ki békességéből és Isten félelméből. Ilyen volt az, aki mindenre képessé tette őt. E szavakat Pál nem a földközi tenger valamelyik üdülőhelyéről írta, hanem egy római börtönből. Világi mérce szerint minden oka meg lett volna az elkeseredésre. Hogy nem ingott meg hitében, ezt a Szentlélek ereje tette számára lehetővé. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni, mert amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 14-től a 19-ig terjedő verséig Pál a levél címzetjeinek a tudomására hozza, hogy megkapta Epafroditusson keresztül a hozzá küldött anyagi támogatást. Biztosítja őket, hogy amikor szükségbe jutnak, a gondviselő Isten az ő végére mehetetlen bölcsességében és gazdagságából meg fogja adni nekik is mindazt, amire szükségük van. Ő nem feledkezik el azokról, akik nem zárkoznak el a segítségükre szorulók elől. A fejezet utolsó verseiben átadja a filippi beli hívőknek a vele levő hittestvérek üdvözletét, akik között kiemelten említi azokat, akik a császár udvarában szolgálnak. Mai adásunk és a filippi beliekhez írt levéllel kapcsolatos sorozatunk végén hadd idézzük a levél utolsó fejezetének a 20. versét. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.
1: 5. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára

esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ige morzsa.
1: Mi atyánk, te, kit az ész keres, kiért a szívhevül, de csak a szeretet talál meg egyedül. Alázattal hajtunk te előtte térdet, mi atyánk, kit Jézus szent vallása hirdet. Mindenütt jelen vagy, szálló porszemekben, a fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben. A felhőség alatt, a fényes föld felett, ó, szenteltessék meg tőlünk a te neved. Síralom völgyére mennyország leszállott, add, hogy hozzánk is jöjjön el a te országod. Országod, melynek alapja igazság, törvénye szeretet, békesség, szabadság. Sorsunkat jósággal bölcsen igazgatod, legyen meg mindenben a te akaratod. Miként a mennyben, azonképpen a földön is, így öröm nem szédít és nem sért a tövis. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj, Uram, adj jó egészséget. Megelégedéssel áldja meg, Uram, minket, és add meg a mi mindennapi kenyerünket. S hogyha gyarló lábunk bűn útjára téved, és ezzel megbántunk, jó Istenünk, téged, bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket, miként megbocsátunk mi is ellenünknek. Ó, meg mind halálig lelki, testi rossztól, szabadíts meg, atyánk, minket a gonosztól. Mert tiéd a hatalom, szent és örök felség, tiéd a dicsőség és az egész mindenség. Tiéd a hatalom, zengi a föld és a menny, mind öröktől fogva, mind örökké. Amen.
2: Amen. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este a közös Biblia tanulmányozáson. Ezen cím alatt, hogy üzenet a mennyből, a mai témakörünkre, amelynek a címe Jézus közbenjárási szolgálatának kezdete. Ahogy tegnap este hangsúlyoztam, ebben a sorozatban egymásra fognak épülni a témakörök. Tegnap este általában beszéltünk emberekről, akik hittek a prófétáknak, és áldásban részesültek, és tanultunk azokról az emberekről, akik kételkedtek a prófétáknak, és learadták a kételyüknek a következményét. Azonban Isten segítségével ma este a Bibliának a leghosszabb proféciáját fogjuk tanulmányozni, időben leghosszabb proféciáját, mert a Bibliában többféle proféciákkal találkozunk. Van személyre szóló profécia, van nemzetre szóló profécia, van városokra szóló profécia, tegnap este említettük Ninivét, vannak messiási proféciák Jézus Krisztus első eljövetelére, van messiási országra szóló proféciák, számos proféciával találkozunk. Azonban a mai témakörünk időnkre szóló profécia, azonban egy hatalmas, hosszú időt ölel fel. Azonban először szeretnék egy dolgot mindjárt elénk tárni, hogy itt közösen együtt beszéljük meg Korintus második levél 5 rész 10. versében. Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Itt most először mindannyiunkat szeretném emlékeztetni a hiszek egyre. Onnan lészen eljövendő, ítélni fog eleveneket és holtakat. Zárójelben annyit mondok el, hogy a Szentírásban a mennyei ítéletnek 4 szakasza van elénk tárva. Mi a mennyei ítéletnek csak az első 2 szakaszával fogunk foglalkozni ma és az elkövetkezendő estéken. Azonban, amit Isten A Szentírásban elénk tár ebben az ígében, az egy nagyon elgondolkodtató tény, hány embernek kell megjelenni Isten ítélőszéke előtt. Hány embernek? Lesz-e ember, aki elkerüli az Isten ítélőszékét? Az ígében ezt olvassuk, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Ez csak egy bevezető gondolat, bevezető ige, hatalmas igazság. Én várom azt a napot, amikor Jézus Krisztussal találkozom. Hiszem, hogy ti is. Azonban ezek után Isten az ítélet kezdetét, ennek a mennyei ítéletnek a kezdetét kinyilatkoztatta a Szentírásban, melyről ma este csak egyik részét tanulmányozzuk, utána holnap este a második résszel foglalkozunk, holnap után este pedig a harmadik résszel. Ez az, amire utaltam, hogy egymásra épülő. Én minden este azok kedvéért, akik talán

Bételhez, és azt mondta neki, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Néha emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, mit érdekel engemet egy ilyen profécia? Ez titok, ezt nem kell tanulmányozni. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy a titkok az Úré, de a kinyilatkoztatott dolgok pedig az embernek fiaié, ezt olvassuk a Szentírásban. Én nagyon szeretnék mindannyiatokat arra bátorítani, kutassátok a Szentírást, kutassátok a proféciákat. Én 12-3 éves koromban, mint katolikus szülők gyereke, amikor kezembe került a Szentírás, és amikor kezdtem olvasni, engemet a proféciák hitele és hitelessége győzött meg arról, hogy nem csak 100%-ban igaz minden, ami a Szentírásban van, hanem akár 1000000%-ban is. Ha a Szentírásban nem volnának proféciák, én bizonyára ma este sem állnák itt. Lehet, hogy nem is választottam volna lelkészi pályát, de éppen azért, mert a bibliai proféciákban nincsenek olyan dolgok, hogy kétféleképp vagy háromféleképp lehet érteni. Erre csak egy példát hozok. Bizonyára, hogy többé-kevésbé ismerős ez a jövendőr és Mikeás proféta könyvének 5. részéből, a 2. versből, amely így hangzik. De te, Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mi van itt megjövendőlve ebben a proféciában? Csodálatos precíz. A proféciák nem olyanok, mint a kényszerzubbony, hogy egyik emberre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Egyik eseményre is rá lehet húzni, meg a másikra is. Ilyen nincs. Ki fog megszületni Betlehemben ezen elmondott ige alapján? Akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mióta létezik Jézus? Betlehemtől? Nem, öröktől fogva. De még 2-3 szép dolgot hadd hozzak. Azt mondja, hogy a Júda ezrei között Betlehemben fog megszületni. De mikor tudjuk azt, a Biblia beszél róla, hogy Izraelben 2 Betlehem létezett, egyik Zebulonban, a másik Júdában. És Isten a proféciában nem azt mondja, hogy a 2 Betlehem közül, hát ha sikerül valamelyikben, hogy Jézus Krisztus megszülesse. Pontosan meghatározza több mint 700 évvel előre, hogy Jézus Krisztus a júdai Betlehembe fog megszületni. De van még egy szó, amire érdemes ráfigyelni, de te Efratának Betleheme. Hát kérem, ez micsoda? Mi az, hogy Efrata? Sokszor emberek azt mondják, hogy tartomány. Nem. Ha olvassuk Jákob visszatérését Palesztinába, Mesopotámiából, Mózes első könyvének 35. részében, akkor a többek között olvasunk arról is, hogy meghalt Rákhel a szülésbe is. Jákob eltemette az Efratába, azaz Betlehembe vezető úton. Milyen precíz a bibliai jövendőlés. Hol lett Rákhel eltemetve? Judai Betlehemben vezető úton, aminek az ősi neve Efrata. És még egy csodálatos dolog. Ha héberül, a Betlehemet így ejtjük ki, hogy Bait Lahem, ami magyarul annyit jelent, hogy a kenyér háza. És most tegyük egymás mellé. Az élet kenyere, mert Jézus Krisztus tesz ilyen kijelentést földi élete alatt, az élet kenyere a kenyér házában született meg. Nem csodál, összefüggésekkel találkozunk. De menjünk tovább, és nézzük ezt a jövendőlést. Miért érdekel bennünket ez a jövendőlés, amely így hangzik, hogy 2300 este és reggel, és utána kiderül a szent hely igazsága. Melyik időre szól ez a profécia? Ugyanott Dániel proféta könyvének 8. részéből olvassuk a 17. verset. És oda jöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettelik, és orcámra esim, és mond a nékem. Értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Miért kell, hogy érdekeljen téged, és engem is egyaránt a 2300 éves profécia? Miért? Mert melyik időre szól? Az utolsó időre szól ez a látomás. Vagy nézzünk meg még egy ígét ugyanabból a részből, 8-19.

és mondta, imén megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Két hatalmas szóra szeretném, ha összpontosítanánk. Az előbbi versben azt olvastuk, hogy az utolsó időre szól a 2300 éves profécia, majd a másik ige, ami itt van előttünk, azt mondja, hogy a végső időre szól. Földünk történelmének, kedves testvéreim, mi melyik idejét éljük? Az elejét, a közepét vagy a végét? Én úgy gondolom, hogy minden Biblia olvasó embernek erről nem is kell beszélni, hisz a tudósok is azt mondják, hogy nem sokáig tud élni a Földön az ember. 2011. augusztus 30-ától kezdve a tudósok megállapították, hogy több oxigént fogyaszt az ember a Földön, mint amennyit tud termelni a növény és minden más ezen a Földön. Mi fulladásnak vagyunk kitéve, ha Jézus ugyanolyan váratlanul nem lépne be az emberiség történetébe másodszor is, mint ahogy először belépett, akkor természetes, hogy önpusztítást végezne az ember. Azonban nézzük meg, mivel proféciát tanulunk, és időre szóló proféciát, mennyi időt tesz ki egy proféciai nap. Mert az előbb olvastuk, hogy 2300 este is reggel, az azt jelenti, hogy 2300 nap. Mert a teremtés történetét, mikor olvastuk, első nap, hogy fejeződik be? Volt este, és volt reggel, első nap. Volt este, és reggel, második nap. És amikor a proféciában is ugyanez van, hogy 2300 este és reggel, akkor 2300 nap. Ez is sok. Azonban mennyit tesz ki egy proféciai nap? Nem én fogom megmondani, olvassuk el a Bibliából, Ezékiel proféta könyvének 4. rész 6. verséből. Viseld a Júda házának védkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Azért ismétlem meg, ahogy említettem már tegnap este, lassabban beszélek, tanítani szeretnélek benneteket olyan igazságokra, és szeretnénk minden embernek elmondani azt az örömet és boldogságot, amit mi megtaláltunk a Szentírásban a proféciákkal együtt. Hadd szakítsa meg a gondolatmenetét, és kérdezzelek meg benneteket. Emlékeztek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus két tanítványhoz csatlakozik a feltámadás napján az Emmausi úton? Emlékeztek? El voltak azok a tanítványok csüggedve? Mi pedig azt reméltük, és ma már harmadnapja annak, hogy történt minden. Mivel erősítette a két emmausi tanítványnak hitét Jézus Krisztus, akiről nem tudták, hogy ő kicsoda? Csodát tett, vagy a proféciákat magyarázta? Elkezdte Mózestől, a profétákon keresztül, és a zsoltárokból, idézte azokat a proféciákat, jövendőléseket, amelyek ő felől voltak megírva. Ha Jézus Krisztus így erősítette a kétségbeesett tanítványoknak a hitét, akkor valamit meg kell értenünk. A proféciák ismerete nélkül a mi hitünk nagyon ingatag lehet. Ezért foglalkozunk ebben a sorozatban proféciával, és mindaz, ami kötődik Jézus Krisztushoz és az ő szolgálatához. Mennyi egy proféciai nap a Biblia szerint? Most várom tőletek a választ. Egy proféciai nap, egy hét vagy egy esztendő? Köszönöm szépen. Tehát egy esztendő. Ami azt jelenti, hogy ezután nem azt mondjuk, hogy 2300 este és reggel, hanem 2300 év. És most kezdjük csak sejteni ennek a proféciának a csodálatos szépségét, hogy ez a, ahogy említettem, leghosszabb időre szóló profécia, el tudjuk képzelni, 2300 évre Isten előre kijelenti azt, ami majd lenni fog. Hogy is hangzik a profécia? 2300 év elteltével kiderül a szent hely igazsága. Azonban el kell mondanom ma este, hogy ma este csak az idővel foglalkozunk. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Erről holnap és holnap után fogunk tanulni. Maga Dániel sem értette meg.
Amint láttuk, ez a jövendőlés és Dániel próféta könyvének 8. rész 14. versében található. Azzal fejeződik be a 8. rész, hogy Dániel elájult, beteg volt egy darabig, és utána, amikor felépült, végezte a szolgálatát a királypalotában. Dániel próféta könyvének 9. részében Dániel imájával találkozunk. Mi az imát illeti, csak egyetlen egy igét hozok, ez a 9. rész 17. versében. Nézzük meg Dániel lelkületét és ima életét. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezését, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Dániel nem önmagáért imádkozik. Kiegyenlíti magát a néppel, ami vétkeink miatt fordultál el tőlünk. Nem azt mondta, hogy én próféta vagyok, de ez a nép gonosz. Az igazi lelki vezető sohasem emeli fel az emberek fölé magát. Tanuljunk Jézus Krisztustól, miért vádolták a zsidó farizeusok és az írástudók meg a papok Jézus Krisztust. Ott van, tessék olvasni Lukács evangélium a 15. részének az első néhány versét, bűnösökkel együtt eszik és együtt iszik. Kiegyenlítette magát Jézus Krisztus a bűnösökkel, ezért ítéli el az akkori kor zsidó egyház vezetősége. Dániel itt imádkozik és aggódik azért, hogy a szent hely Jeruzsálem el lett pusztítva. És amíg Dániel imádkozott, valaki jön, Gábriel angyal, jön el, és kezdi magyarázni a látomást, úgy szintén Dániel proféta könyvének 9. részében a 21-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. És még az imádságot mondom, és ez a csodálatos tapasztalat. Be se fejezte Dániel proféta az imádságot. Még imádkozott, mikor ama férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban látta, melyik látomásban? Amikor kapta a kijelentést a 2300 esztendőről. Sebességgel repült, megilletett engem az estéli áldozat idején, és értésemre adá is szólanékem, és mondta: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Mit jelent Gábriel angyalnak ez a kijelentés, hogy most jöttem, hogy értelemre tanítsalak? Hát megértette Dániel próféta azt, hogy mit jelent a 2300 éves jövendőlés? Megértette? Nem értette meg. De mit tett, amikor nem értette meg? Imádkozott. És kedves testvéreim, amikor olvassuk a Bibliát, és valamit nem értünk meg a Bibliából, akkor ott a Biblián olvasást hagyjuk abba. Tegyük össze kezünket, imádkozzunk és kérjük Istentől, és mondjuk el neki, hogy nyilatkoztass ki. Ha pedig nem kapjuk meg akkor sem a választ, akkor hozzak egy bibliai példát. Emlékeztek-e arra, amikor a komornyik, aki fent volt, a kincstárnok, etiópiai kincstárnok fent volt Jeruzsálembe imádkozni, és a lélek azt mondja Filipnek, hogy nosza, menj oda. És amikor oda ment Filip, akkor mit kérdezett a komornyiktól Filip? Érted-e, mit olvasol? És mit válaszolt a komornyik? Honnan érteném, ha nincs, aki megmagyarázza? Filip megmagyaráztak a Messiásról szóló jövendőlést, amelyet komornyik Ésaiás próféta könyvéből olvasott. Erre utalok, hogyha odahaza olvassátok a Bibliát, és ugye említettük azt, hogy a Bibliát mindig imádsággal kezdjük el, kérjük a Szent Lelket, hogy küldje el Isten az ő szent lelkét, hogy megértsük az ő akaratát. De hogyha úgy tűnik, hogy nem egész világos, akkor ott imádkozzunk, mint ahogy Dániel tette, és akkor sem nincs meg a válasz, akkor kérdezzünk embereket, akik ismerik jobban a Szentírást, igazítsatok útba, ezt teszi Dániel, és eljön az angyal, és kinyilatkoztatja neki, hogy értsd meg a látomást. És most egy csodálatos dolgot fogunk ma este látni. Az angyal eljött Dánielhez, hogy megmagyarázza a 2300 éves proféciát, és figyeljük meg, hogy kezdi el. Csodálatos. Én nagyon boldog vagyok.
Boldog vagyok, hogy megoszthatom ezt az áldott igazságot veletek ma este. Dániel proféta könyvének a 9. rész 24. verse. 72 szabatot a te népedre és a szentvárosodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a látomás és a prófétát, és felkenettessék a szentek szentje. Itt is a proféciának csak az első részével foglalkozunk, holnap foglalkozunk a második, és holnap után a harmadik részével. Itt most a fiatalok, fiatalabbakhoz szeretnék szólni. Én nagyon szerettem a matekot, még kisiskolás voltam már akkor. És mivel nővérem és bátyám volt, tanítottak számolni, és jól is ment a matek, azt kérdeztem, hogy mennyi 57-nek a fele. És tőletek is kérdezem. Gyorsan mondjátok meg nekem a választ. Mennyi 57-nek a fele? Tessék? 28,5. Biztos? Biztos? Mert mi magyar nyelvben egy kicsit nehézkesek vagyunk ezen a téren. Mennyi 107-nek a fele? 57 napos 7. Az 57-nek a fele az 25,7. Egyeztek velem? 25,7. Azért hoztam ezt a példát, hogy jobban megértsük ezt. Nem 77, nem két hetes egymás mellett, hanem 7 0 x 7. 77 napos 7 szabadot a te népedre. Mit jelent az, hogy szabadot? Ma este történelmet is tanulunk, számolunk is, osztunk, szorzunk, összeadunk, elveszünk, és meglátjátok, hogy mi mindent fog Isten ma este elénk tárni. Le lehet-e 3 méteres anyagból vágni 5 métert? Lehet, és 5 méteres anyagból 1,5 métert le lehet vágni? Igen? Igen. És mit mond a jövendőlés? A 2300 évből levágatott 77, de akkor ezt gyorsan számoljuk ki. 70 × 7 az mennyi? Ugye, hogy szorzunk? 70 × 7, 490 nap. És egy profécia nap mennyi idő? Egy év. Akkor a 70 × 7, 490 nap, egyenlő 490 év. És Gábriel azt mondja Dánielnek, hogy a 2300 évből 490 esztendő levágatott, leszabadott. Héber hatak szó van, ami a nagyobbból levágatott egy rész, de figyeljük meg, hogy ki számára? A te néped és szent városod számára. Hát melyik névhez, melyik nemzethez tartozott Dániel próféta? A zsidó név számára. És hogyan kezdi magyarázni Dánielnek Gábriel, angyal, ezt a 2300 éves proféciát? Azt mondja, hogy 490 év levágatott a zsidó nép számára, és a te városod az pedig Jeruzsálem számára. Tehát nem csak a nép számára, hanem a város számára is. Itt szeretném csak ugyanezt hozni nagyon röviden, és már is megyünk tovább. Szabatot, levágatott. Ha ez megmarad, csak ez az egy mozzanat, hogy 490 esztendőt Isten elkülönített a 2300 évből a zsidó nép számára. És ezek után felvetődik a következő kérdés. Jó, rendben van. Mivel a 2300 évből vágatott le a 490 év, ezért mind a két proféciának a kiinduló pontja egy időszakban kezdődik el. Mert a 490 év a 2300 évnek a része. Azonban melyik eseménytől kell számítani a 490 éves profécia időt? Olvassuk el a Bibliából. Dániel proféta könyve 9.25. Tudd meg, azért is vedd eszedbe, mondja Gábriel Dánielnek, és ma este nekünk. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől. Honnan kell számolni? Attól az időponttól kell számolni mind a két profécia időt, amikor ki lett adva a rendelet, és most nagyon kérek mindannyiatokat, mert erre külön ki fogok térni néhány perc múlva, a Jeruzsálem újjáépítéséről. És mit jelent gyakorlatilag ez, hogy Jeruzsálem újjáépítése? Nézzük meg Esdrás próféta könyvének a 6. rész 14. versében a következő ige áll. Be is fejezték az építést,
ahogyan Izrael Istene megparancsolta. Ki volt az, aki megparancsolta, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve? Izrael Istene. És Círus, és Dárius, és Artaxerszk, Perzsia királyok parancsolatjából. Hát most úgy tűnik, hogy óriási problémánk van. Mert a történelmet, ha fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy három király adott ki rendeletet, hogy jeruzsálemi templom újjá legyen építve, és a három közül egy adott egy rendeletet, hogy Jeruzsálem újjá legyen építve. És ezek az idők elég távol vannak egymástól. Például itt említ Círus, Dáriust és Artaxerxet. Círus az első rendeletet 537-ben adta ki. Figyeljük meg, hogy visszafelé megy a számlálás. Dárius 520-ban adta ki. Artaxerxes Longimanus pedig 457-ben, amiből azt látjuk, hogy 80 év telt el a három rendelet kiadásától, és most akkor melyiktől számítsuk a 2300 évet és a 490 esztendőt? Nagyon egyszerű. A proféciában az állt, hogy Jeruzsálem újjáépítésétől kell számítanunk, és a rendelet, az első két rendelet, Dárius, Círus és Dárius rendelete a jeruzsálemi templomnak az újjáépítésére vonatkoztak, és Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésétől. Nézzük meg tovább, hogyan magyarázza még Dánielnek az angyal. Ki fog megjelenni a 69 hétvégén? Nézzük meg ezt. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől, ezt megbeszéltük, a messiás fejedelemig. És ez mit jelent? Mit jelent az, hogy messiás? Hány messiás van a Bibliában? Mindössze egy. A messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. Hát testvére, én elmondhatom nektek azt, hogy amikor én fiatal koromban elolvassam ezt a Bibliából, akkor sokszor úgy voltam, hogy becsuktam, hát ezt nem lehet megérteni. Lehet, hogy ti is foglalkoztatok ezzel, és azt mondtátok, hogy lám, azért nem kell foglalkozni a proféciával, mert az érthetetlen. És ma este meggyőződünk arról, hogy dehogy érthetetlen. A profécia olyan csodálatos. És mindjárt szeretnék kitérni majd arra, hogy miért két részben osztja az angyal, miért nem mondta, hogy 69 hét. Miért mondja, hogy 7 hét és 62 hét? Nézzük meg. Ki fog megjelenni a 69. hét végén, 457-ben, ki lett adva a rendelet? Miről? Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet Jeruzsálem újjáépítéséről. 7 hét az 49 év. 49 évig építették Jeruzsálemet, míg végül befejezték azt. És ezért különíti el. És azt mondja, hogy 7-7, milyen precíz, lapozzátok fel nyugodtan a világtörténelmet, és megtalálhatjuk azt, hogy 49 évig építették Jeruzsálemet, még végül befejezték. 7-7 és 62 hét van, és akkor történik valami. Felkenetik a mesiás. Mikor történt a mesiás felkenetése? Apostolok cselekedet 10. rész 38. versét olvassuk. A názáreti Jézust, mint kenépelőt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítva mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Mikor szállt Jézus Krisztusra a Szentlélek? Amikor megszületett Betlehembe, vagy miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban? Mikor szállt galamb képében a Szentlélek Jézus Krisztus? Keresség után, mikor kijött a vízből, letirdált a Jordán partjára, és imádkozott, és a Szentlélek kiáradt rá. És akkor tessék megfigyelni, ez egy gyönyörű dolog. Mi van megjövendőlve? Messiás fejedelem felkenetése? Igen. És mivel lett Jézus felkentve? Szentlélekkel. Megvan adva előre a jövendőlésben az, hogy Jézus Krisztus melyik évben fog megkeresztelkedni. De még hány hét maradt akkor a 77-ből? Mondtam, hogy matekórán is részt veszünk ma este. 69 hét elmúlt, és még maradt egy hét.
Csodálatos a jövendőlés. Nézzük meg. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozat és az étel áldozatnak. Dániel 9.27. Mielőtt még bemutatnám a továbbit, egyik alkalommal beszélgettem egy történelmi egyháznak a lelkészével. És én, ahogy emberekkel, veletek is, más egyház lelkészeivel is, én a Bibliából nagyon szeretek beszélgetni. És kérdeztem a lelkésztársamtól, mondd már meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig? Tudjátok, mit válaszolt? Nem tudja senki. És kérdezem tőle, hogy hol végezte a teológiát, elbeszélgettünk egy kicsit, és kérdeztem, hogy van neki Bibliája. Van. Elővett egy Károli Gáspár Bibliát, és elolvastam neki ezt. Ezt, ami most itt van előttünk. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget a hét felén. Mikor? A hét felén. És az egy hét profétikus idő, az hét nap, az hét év. És a hét évnek a fele mennyi? 3,5 év. Több mint 500 évre előre Isten kinyilatkoztatta azt, hogy Jézus Krisztus keresztségétől Golgotai haláláig 3,5 év fog eltelni. Ha bárki úgy gondolja, hogy nem így van, testvérei, menjetek haza, vegyétek az evangéliumokat, és olvassátok el, hogy Jézus Krisztus hány páskán vett részt keresztségétől haláláig, és mindjárt megvan a válasz. De sokkal bátorítóbb dolgot szeretnék tovább mondani. Kedves testvéreim, gondoskodott Isten, hogy mi, a 21. században élő keresztény emberek is meggyőződjünk, és erősödjön a mi hitünk a proféciák tanulmányzásával. Gondoskodott erről Isten? Igen. És a Bibliában és a bibliai jövendőlésekben nincsen, körülbelül valószínűleg majdnem. A bibliai jövendőlések hajszálpontosan megvannak jövendőlve, és amilyen hajszálpontosan megvannak jövendőlve, olyan hajszálpontosan teljesedtek is be. Isten azt mondta, hogy 3,5 év lesz Jézus Krisztus nyilvános szolgálata, és ez pontosan annyi volt. Se egy hónappal több, se egy hónappal kevesebb. Itt még itt van az, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, de erről holnap este fogunk tanulni. Nézzük tovább. Adjuk össze. Tehát Isten előre kijelentette a Messiás fellépésének, keresztségének és a halálának az idejét. Fel szeretnék vetni most egy kérdést. Ez a kérdés számomra azért különleges, mert ennek a felismeréséből megint valamit megtudhatunk. Feltehetek egy kérdést? Várom a választ. 4 evangélium van az újszövetségi Szentírásban, úgy van? Az evangélium szó annyit jelent, hogy Krisztusról szóló örömhír. A 4 evangéliumban, hány evangéliumban találjuk leírva Jézus Krisztus születéstörténetét? Igen, a 4 evangéliumban, a 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus születés történetéről? Hát én bibliaolvasóknak tettem fel a kérdést. Csak 2. Máté és Lukács. És a 4 evangélium közül hány evangélium számol be Jézus Krisztus Golgotai haláláról? Mondjátok ki nyugodtan, ahány evangélium van? Mind a 4 evangélium beszámol Jézus Krisztus haláláról. Tanít ez bennünket valamire? Persze, hogy tanít. De mire tanít? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Születésekor, halálakor, vagy feltámadásakor? Születésekor? Ki gondolja, hogy születésekor? Senki? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Amikor meghalt a Golgotai kereszten, vagy amikor feltámadt? Olvassuk el. Legyen Isten igéje, hitünk alapja. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. versét olvassuk. Még egyszer, Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. verse. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók,
ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Mit tár elénk Isten igéje? Mikor győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Halálával. Csak egyetlen egy szavára szeretnék emlékeztetni benneteket, amelyeket Jézus Krisztus többek között kimondott a kereszten. Elvégeztetett. Ismerős az a szó? Hát tudom, hogy mindannyian ismeritek. Na de vessük fel a kérdést. Mi végeztetett el? Mit jelent, mit foglal magába Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy elvégeztetett? Befejeződött a harc, a küzdelem Krisztus és a sátán között. Jézus Krisztus halálával győzte le a sátánt, és azért, mert pénteken diadalmaskodott Jézus Krisztus a sátán felett, ezért volt joga harmadnapra halottaiból feltámadni. Erről is fogunk holnap este bővebben tanulni. Látjuk azt, hogy az első fele az utolsó hétnek eltelt, igen, Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a bűnbocsánatot, de nem csak a bűnbocsánatot, a bűntől való szabadulást, a bűn feletti győzelmet. Nehogy abba a veszélybe kerüljünk, mindenben egyes ateisták, hogy Istennek mestersége vagy kötelessége az, hogy bűneinket megbocsássa. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nem csak azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megbocsátassa bűneinket. Azért is, hanem Jézus Krisztus halálával legyőzte a sátánt, biztosította számunkra a Szentlélek Isten segítségét, hogy mi győzedelmes keresztény életet éljünk, győzzünk sátán kísértései felett, ahogy Jézus Krisztus győzött, erővel ruházom fel, hogy ellenállhassunk sátán kísértéseinek, és nem csak ellenállhassunk, győzedelmeskedhessünk, és elvezessen bennünket a végső győzelemre. Mikor keresztelkedett meg Jézus Krisztus? 27-ben. Itt is szeretnénk megemlíteni egy dolgot. Hány éves volt Jézus Krisztus a Biblia szerint, amikor megkeresztelkedett? Mennyi? Mondjátok bátran, nem kaptok egyest? Jaj, dehogy. Kérem? Köszönöm szépen. Pontosan 30 éves volt. Lapozzuk fel a Szentírást. Lukács evangéliumában itt találjuk feljegyezve a harmadik rész 23. versében, maga Jézus pedig mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. Mintegy. Körülbelül 30 éves. Most akkor próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Azt tudjuk a Biblia szerint, hogy Jézus Krisztus körülbelül 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett. A profécia szerint, amelyet Isten kijelentett előre, mit mondott? Hányban fog történni Jézus Krisztus keressége? 27-ben. Akkor most mit jelent ez nekünk? Nem tudom, hogy valaki december elején, itt most fiatalokra nézek, akik szeretnek internetezni, megtaláltátok-e azt, hogy 16. Benedek pápa írt egy könyvet Jézusról, amelyben többek között bevallott egy 2000 éve elhallgatott igazságot. Nem tudjuk sem a dátumot, sem a hónapot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. 2000 év távlatából először hangzott el a katolikus egyház fő ajkáról és könyvéből azt, hogy nem tudjuk sem a hónapot, sem a napot, sem az évet, hogy Jézus Krisztus mikor született. Azonban ez a profécia, az egyetlen profécia az egész Szentírásban, amely elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, az evangéliumok pedig azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztus akkor körülbelül 30 éves volt. És azt is láttuk, hogy igen, 3,5 év telt el Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig. Itt van az utolsó hét egyesítve, és ez az utolsó hétből még maradt 3,5 év, ami pontosan 34-ben zárul le. Erről is szeretnék történelmi tényt hozni. Bibliában is találjuk azt. Jézus Krisztus
31-ben meghalt, harmadnapra halottaiból feltámadt, 40 napig itt volt a földön, és felment a mennybe. Amikor apostolok cselekedetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus búcsúzásakor ad egy csodálatos, precíz, fontos utasítást, hogy milyen sorrendben hirdessék területre vonatkozóan az apostolok az evangéliumot. Így találjuk feljegyezve apostolok cselekedetének első részében a 8. versben. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre átok, és lesztek nékem tanúim is. Tessék, figyeljük meg, hogy milyen sorrendbe megy. Lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, és Samáriában, és a földnek végső határáig. Mit mondott Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondta, hogy még maradt 3,5 év a 490 évből, amely leszabatott, levágatott a zsidó nép számára. És addig, amíg le nem járt ez a 3,5 év, az apostolok csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Két helyen találjuk, Pál apostol teszi ezt a kijelentést, hogy eddig néktek hirdettetett az evangélium, de mivel ti megkeményítettétek a ti szíveteket, mi mától kezdve a pogányokhoz megyünk. Most gyakorlatilag miről is van szó? Mi járt le? Isten a proféciában, tehát nem Jézus Krisztus születését, hanem kereszténységét és halálának idejét határozza meg. Krisztus után, 34-ben lejárt a zsidók számára szabatott, levágatott 490 év. Ez gyakorlatilag mit jelent? Kedves testvéreim, lehet, hogy most már fáradtak vagyok, sok-sok adatot közöltem ma este. De én kész vagyok, amit nem világos, amit nem értettetek meg ma este. Ott van a kérdésdoboz. Írjátok fel papírra, holnap este nagyon szívesen válaszolok. Ha valaki az istentisztelet után akar, hogy leüljünk és beszélgessünk, mert most 100 meg 100 kérdés született meg az agyában, itt vagyok, rendelkezésre állok. Azért jöttem, hogy Isten igazságát minél inkább világossá és érthetővé tegyem számotokra. De itt el kell mondanom azt a történelmi és bibliai tényt, és most próbáljátok ezt valahogy megjegyezni. A 490 év lejártával, amely lejárt a mi időszámításunk szerint 34-ben, a zsidó nép, mint nép, megszűnt Isten választott népe lenni. 34-től kezdve, errefelé, mindaddig, amíg a kegyelem idő tart, a zsidó nép is ugyanolyan feltételek mellett jut az üdvösségre, mint a te is én. Miért mondtam te is én? Hát a mi őseink kik voltak? Pogányok? Igen, magyarokra gondolok. És ahogy a pogányok, mi pogányokból lett keresztények vagyunk, legyenek azok keresztények, legyenek buddhisták, mohamedánok, ne soroljam az összes pogány vallásoknak a nevét, és zsidók, egyformán jutunk el mindannyian az üdvösségre. A zsidó népnek, Isten által számukra megszabott proféciódő lejárta után, 34 után lejárt az idő, hogy ők Isten választott népe legyenek. Még egy fontos mondat. A zsidó népnek, mint Izrael népének, mint volt Isten választott népének, nincsen a bibliai proféciákban különleges szerepük földünk történelmének záró szakaszában. Ezt azért hangsúlyozom, nem olyan régen egy ember adott egy könyvet, frappáns színe volt a könyvnek, visszaszámlálás Jeruzsálem felett. Végigolvastam, láttam, hogy miről van szó, ezért hangsúlyozom, Izrael népének semmilyen rendhagyó, egyedülálló szerepe földünk történetében tovább nincs. Azonban, amikor mindezeket a dolgokat láttuk, szeretném végére vinni mai elmékedésünket. Egy vázlatot készítettem, hogy most közösen együtt beszéljük meg, és lássuk szemünk előtt azt, amit eddig tanultunk. Olvastuk a Szentírásból 70x7, 490 év, szabatot a te népedre. A kiinduló pont
457, és a beosztás 7x7, 62 hét, 1 hét, összesen 34-ben jár le. Azonban mi ma este abból indultunk ki, hogy 2300 esztendő, és kiderül a szent hely igazsága. Ha 2300 évből elvesszük a 490 évet, akkor marad 1810. De mivel a mi időszámításunk szerint eljutottunk 34-ig, így az 1810-hez hozzáadjuk a 34-et, és megkapjuk azt, hogy a 2300 év gyakorlatilag mikor jár le. És azt kapjuk, és azt látjuk, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben járt le. És most szeretném visszaidézni azt a két igét, amit az elején hoztam. Mit mondott az angyal Dániel prófétának? Melyik időre szól a 2300 éves profécia? Az utolsó időre, és a másik helyen a végső időre szól. Akkor mi már túlhaladtuk 1844-et. Igen. Ezzel szeretnék majd tovább foglalkozni, hogy lássuk meg, mi történt 1844-ben. Most csak egy ízelítőt fogok adni egy-két ige segítségével a holnap esti és a holnap után esti témakörünkhöz. Itt van az jövendőlés 2300 estig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Hát ez a kiderül a szent hely igazsága, ez az, ami fog foglalkoztatni bennünket holnap és holnap után. Azonban mit kell tennünk ez idő alatt? Amíg 1844-től kezdve gondoljunk az első ígére, amit olvastunk, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Nézzük meg! Olvasom apostolok cselekedetét, 17. rész, 30 és 31. verséből. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenit, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt bizonyságot tévén nékik, azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Kedves testvéreim, hozzak egy példát, és még egy ige is ma estére befejezzük. Nem tudom, hogy nálatok mikor vezették be a kocsi vezetők számára, hogy kötelező lekötözni magunkat. Nálunk meghozták a rendeletet, és hát én nem olvastam, nem hallgattam a rádiót, és nem tudtam. Egy héttel később leállít a rendőr, és nem vagyok lekötözve. És azt kérdezi tőlem, hogy miért nem vagyok lekötözve az ővel? Mondom, nem tudom, hogy hát miért kell lennie lekötözve. Megvan hozva már egy hete a rendelet. Hát nem tudtam. Nem érdekel, fizessen. Törődik-e a hatóság azzal, ha mi nem tudunk valamilyen forgalmi szabályt is nem tartunk be? Megbüntet? Meg. Figyeljük meg, milyen a mi Istenünk. A tudatlanságnak idejét azért elnézi az Isten. Nem azt mondja, hogy 10-20 évvel ezelőtt miért nem tudtad mindazt, és miért nem cselekedted mindazt, ami a Szentírásban van, mert nem volt lehetőséged megtudni. De Isten most, amikor tudtunk rá adja, és mi egy hatalmas dologra döbbenünk rá ebben a sorozatban, hogy megértsük, mit tesz Jézus Krisztus érettünk. Mert mi annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. De van egy probléma az egész kereszténységben. Én bejártam úgymond félvilágot, mindenhol emberekkel a Bibliáról és a Bibliával kapcsolatban beszélek, és szeretnék segíteni mindenkinek, hogy megértse a teljes Biblia igazságát, de figyeljünk meg egy alapproblémát. Jézus Krisztus itt született meg. Mit tud a kereszténység arról, hogy Jézus Krisztus mit tett érettünk betlehemi születése előtt? Mennyit tudunk? Vajmi keveset. Jézus Krisztus itt volt 33 évig ezen a földön. Jézus Krisztus meghalt, feltámadt és felment a mennybe. Mennyit tudunk mi arról, hogy mennybe menetelétől kezdve napjainkig Jézus Krisztus mit tesz érettünk? Mit tudunk? Mondhatom így majdnem, hogy majdnem semmit. Nekem, mint jó katolikus gyermeknek naponta el kellett mondani a hiszek egyet is,
És nekem mindig ott volt az, hogy üle az atyának jobbjára onnan, hiszen eljövendő ítélni fog eleveneket is holtakat. De mit jelent az, hogy üle az atyának jobbjára? Holnap, holnap után fogunk foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Láttuk azt ma a 2300 éves proféciát, hogy mennyi idő szabatott le a zsidó nép számára. Láttuk azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. Mi történik a mennyben 1844-től kezdve errefelé? Ez lesz a következő előadásainknak a témaköre. Azonban, kedves testvéreim, ma befejezzük a Biblia tanulmányozást. Holnap a Jóisten segítségével ezzel fogunk foglalkozni, hogy jelkép és valóság. Megint ez a szó, hogy jelkép és valóság nem sokat mond, de én azt mondom, hogy legyetek türelmesek. Egy példával fejezem be mai elmékedésünket. Nem tudom, hogy valaki építette közületek házat. Ki épített házat? Építettetek? Ki volt öntve az alap? Mit láttatok a házból? Majdnem semmit. A szobák is nagyon kicsiknek tűntek. De amikor felépült a fal is, rá lett téve a tető, akkor már egészen más volt minden. Hát ami a hitházunkat illeti, és ezt a témakört illeti, ma este kiöntöttük az alapot. Holnap felépítjük a falakat, és rátesszük a tetőt, holnap után pedig bebútorozzuk. Jóisten segítsen meg, hogy ma este egy dolgot jegyezzünk meg. A jövendőlésekben Isten megmondta, mikor fog Jézus Krisztus megkeresztelkedni, 27-ben történt, mikor fog Jézus Krisztus meghalni, mennyi idő telt el keresztségétől haláláig, és elénk tárta azt, hogy valami történt, és valami folyik 1844-től fenn a mennybe. Jóisten, segítsen meg, hogy azt, amit ma áttanultuk, ezt megértsük, holnap egyszer tovább építsük itt házunkat, és estéről estére mind többet értsünk meg ezzel a jövendőléssel kapcsolatban. Szívem mélyéből kívánom, hogy türelemmel áldjon meg mindannyiunkat a Jóisten, hittel és szeretettel a mindenható Isten iránt az ő kegyelméből.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. Ugyanazzal a szeretettel köszöntjük rádióhallgatóinkat is, akik a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatják adásunk rádióváltozatát. Örülünk annak, hogy velünk vannak, és egyet léphetünk előre a Végidők titkairól szóló beszélgetés sorozatunkban. Ez a beszélgetés sorozat Mark Finley azonos című könyvének alapján készült, amely tulajdonképpen egy térkép ahhoz, amit a Biblia tanít a végidőkről, a végidőkkel kapcsolatos igen fontos tudnivalókról, és leginkább arról, hogy hogyan dönthetünk helyesen, és hogyan találhatjuk meg a helyes irányt ezekben az időkben. Mai beszélgetésünkben szeretném köszönteni a nézők és a hallgatók nevében a kedves beszélgetőtársamat, Balla Lóránt lelkészt, Isten hozott a stúdiójában.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örvendek, hogy itt lehetek, és remélem, hogy hasznos lesz ez a műsor mindenki számára.
1: Egy ideje vártuk, hogy eljöhess, és most örülünk, hogy végre itt vagy velünk. Mai beszélgetésünkkel kapcsolatban kérdések merülnek fel az emberekkel, és még mielőtt tudnák az emberek, hogy esetleg a kedves nézők, hallgatók, hogy miről is lesz szó, úgy gondolom, hogy ezek a kérdések már azelőtt megszülettek. Vajon mit jelent Jézus eljövetele? Szemmel látható? Vagy esetleg jelképes esemény? Mindenki meglátja? Vagy csak néhányan? Megtörténik-e egyáltalán? Mikor? És főleg, milyen állapotban talál engem? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozunk mai adásunkban, úgyhogy meghívom Önöket, kedves nézőinket, hallgatóinkat, a beszélgetőtársamat, hogy már is lássunk hozzá a különböző kérdésekhez, amelyek felmerülnek az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Az egyik elvárás, amit sokan az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban támasztanak, az, hogy hozza el az örök életet. És ez nem is annyira különlegesnek tűnő kívánság, már nem azért, mintha az örök élet nem lenne egy különleges dolog, hanem azért, mert az örök élet utáni vágy, az nagyon sok kultúrában, szinte minden történelmi korszakban valahogyan kifejeződött. Miért vágynak az emberek annyira az örök élet után, és miért van sok embernek az az érzése, hogy nem találta meg?
2: Amikor egy autót megterveznek, akkor azt az autót egy adott üzemanyagra tervezik meg, és csak is azzal az üzemanyaggal fog működni, és optimális körülmények között fog működni. Hogyha más üzemanyagot adsz neki, akkor megtörténik, hogy a motort elrontod, az egész gépkocsi elromlik. Az ember egy adott üzemanyagra volt teremtve, és ez az üzemanyag, ami éltette az embert a bűnbeesés előtt, az az, hogy örök élet. Az az, hogy örök életre van megteremtve, egy örök közösségre, egy szeretett közösségre a Teremtő Atyával. A bűnbeesés előtt csak is ez a faktor létezett, csak is ez a gondolkodás, ez az eszme létezett az ember szívében, gondolatvilágában, hogy ő örökké élni fog. Nem volt betegség, nem volt szenvedés, nem volt halál. Amikor halálról beszélünk, akkor a bűn zsoldjáról beszélünk, ahogy a Biblia ezt megfogalmazza, és a halál meg a szenvedés a bűn betolakodása után lébett fel, mint új, valami újszerű, valami rendkívüli, valami szomorú, valami tragikus eseményként. És lévén, hogy az ember, Ádám és Éva az örök élet reménységével, és nem csak reménységével, hanem meggyőződésével élték a hétköznapjaikat, a bűnbeesés után is ez az örök élet utáni vágy, ez fennmarad, mint valóság szívükben és lelkükben. Még életükben várták azt, hogy eljön a megígért Mesiás, azért, hogy visszakapják azt, amit elveszítettek, az örök élet ajándékát. Na most ez az örök élet vágya, ez nem csak Ádám és Éva szívében létezett és létezik, hanem mindannyiunk szívében létezik. Tehát minden ember akarva, akaratlanul gondol arra, hogy mi lesz azután, amiután meghal. Mi lesz azután, amiután ez a földi élet véget ér. Kell, hogy legyen valami, ami fölülmúlja, amely különlegesebb, amely rendkívülibb. És ez, amint említetted, ez az örök élet utáni vágy, ez több kultúrában is, több civilizációban jelen van, és végig lehet kutatni ezeket a kultúrákat. Például felmerül az a kérdés, jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy az egyiptomiak például miért építették meg a hatalmas piramisokat, több millió kőtömbből megépült piramisok, éveken keresztül több ezer ember dolgozott.

0: Marduknak szentelt csodálatos templomban, ott keresték az örök életet a babiloniaiak. Az inkák ugyanezt tették a Machu Picchu-ban, az Andok hegycsúcsain épült templomaikon keresztül. Persze lehet beszélni még a kínaiakról is azért, mert egy nagy civilizációról, nagy kultúráról beszélünk. A kínai Siamban ott vannak a híres cserépharcosok, és nem kevés agyakkatonák, 20 000 katona, akiknek pózolniuk, fotózniuk kellett azért, hogy őket valahogy megteremtsék, létrehozzák a szobrászok, igaz? Egymástól eltérő arcú harcosoknak a szobrai.
1: Tehát ezt húzzuk alá, csak érdekességképpen, hogy 20 000 szobor, és mindegyik egyedi.
0: Egyedi.
1: És állítólag az eredeti katonákról mintázták meg egyesével az összeset.
0: És ezeknek a harcosoknak persze az volt a feladatuk, hogy az uralkodót védelmezzék az örök élet, a túlvilági életnek a során. Persze az ősi görögök is hittek a hősök számára elkészített különleges túlvilági helyet képzeltek el. A rómaiak is az ősök tiszteletével és a halottas kultuszaikkal igyekeztek biztosítani, hogy az ember emléke és az ember lelke tovább éljen. A maja civilizációt is meg lehet említeni, templomaikkal, piramisaikkal szorosan kapcsolatba akartak lenni az örökké valósággal, amit ők úgy neveztek, hogy a túlvilággal. Az ősi perzsák, az indiai vallások is, a japán sintó hagyományban is jelen van az örök élet utáni vágy. Az indián kultúrákban is meg lehet ezt találni. Persze furcsaságképpen, hogy a halál után a lélek valahogy egy szellemi világba utazik, ahol az ősökkel és a teremtővel találkozik. Persze az összes kultúrában jelen van az örök élet utáni vágy, de elferdülve. Valahogy a hagyomány, szájhagyomány, az írott hagyomány, a gyakorlat elferdítette azt a biblikus, eredeti, Isten által kinyilatkoztatott örök élet utáni vágyat. De az örök élet gondolata mindenhol jelen van.
1: Hát ez most már szemlélet kérdése, de így keresztény biblikus szemlélet alapján azt mondhatnánk, ugye, hogy ez a sokféle kifejeződés az örök élet utáni vágynak, felsoroltál néhányat a jelentősebbek közül, ez valahol a gyökerük talán ott van az Édenkertben, olyan értelemben, hogy az ember ott még örök élettel rendelkezett, és miután elveszítette, akkor elkezdte keresni a visszavezető utat, és az örök élet utáni vágy, és ez az útkeresés fejeződött aztán ki ebben a sok különböző formában.
0: Tudod, mi a különleges? Az a különleges, hogy ez nem olyan veszítés, mint hogy elveszítettem a pénztárcámat, vagy elveszítettem a lakásomat, vagy elveszítettem az állásomat, vagy elveszítettem a feleségemet.
1: Hát az egzisztencia, nem. A létezésed veszett.
0: Ez annyira fájdalmas abban a pillanatban, amikor rádöbbensz arra, hogy minden mullandó, ami körülötted van, és örök lehetett volna, és ezért hiányzik annyira.
1: Nem csak lehetett volna, megvolt.
0: Megvolt, igen, igen.
1: Megvolt, kezünkben volt.
0: És elveszítettük azért, mert nem vetettük magunkat alá Isten akaratának.
1: Nem tartottuk be a szabályokat.
0: Igen, igen.
1: Viszont az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről az egyik fő elvárás az, hogy hozz el a halál feletti győzelmet, akár a feltámadásban, akár az átváltozásban, az élők esetében. Hogyan válaszolt Isten az embernek erre a veszteségére, vagy az örök életnek a ami kezdetben megvolt, ahogy mondtuk, az elveszítésére?
0: A Biblia azért íródott, és azért nyilatkoztatta ki Isten akaratát az embereknek, hogy az emberek ne veszítsék el reménységüket. Az embernek szüksége van erre az állandó rendszerre.

0: mélységre. És épp ha a Biblia azt mondja, hogy a bűnzsoldja a halál az nem Isten eredeti terve, hanem a bűnnek a következménye, de Isten Jézus Krisztusban újra felkínálja az örök élet lehetőségét. És ez az, ami megváltoztatja, ez paradigmaváltás, ez egy új perspektívát tud nyújtani mindannyiunk számára, és az örök élet utáni vágy végső beteljesedése Jézus Krisztusban, magában Istenben található meg, és ezért azt hiszem, hogy szükségünk van erre a reményteljes megközelítésre, amire azt mondja a Biblia, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nincs szükségünk erre a nyugtalanságra, erre a vívódásra, hogy jaj, most mi lesz? Hogy jön velem 20 000 katona, vagy nem jön velem 20 000 katona? Hogy mit tesznek majd a koporsomba? Mit viszek magammal a túlvilágra? Igaz? Nem, a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy az a halál az egy tudatlan, álomszerű állapot, ami után a halált a feltámadás követi, és a feltámadás után következik, persze az igazak feltámadásáról beszélek, következik az örök élet reménységének a beteljesülése. Na most a Biblia teljes egészében ezért íródott, Jézus Krisztus ezért jött le közénk a földre, hogy az örök élet reménységét élőnek tartsa meg mindannyiunk életében.
1: Igen. Hát úgy gondolom, hogy amit a legjobban várnak a kedves nézők, hallgatók, arra most rá kell térnünk, és foglalkozunk konkrétan az Úr Jézus visszajövetelével, az azzal kapcsolatos részletekkel, de nem csak azért, hogy egy bibliai tanítást, vagy egy látásmódot megcsodáljunk és gyönyörködjünk a gondolatokban, hanem szeretnénk ezt konkrét eseményként bemutatni a reá való felkészüléssel együtt. Nézzük meg akkor, hogy mit jelent konkrétan az Úr Jézus eljövetele, és ahogy a bevezetőben is utaltunk rá, most foglalkozunk egy kicsit vele, milyen esemény lesz jelképes, valódi, helyi vagy általános, milyen jellemzői vannak ennek az eseménynek, és miért fontos ezeket felismerni. És nézzük meg annak alapján, amit elsősorban Jézus mond erről az eseményről, és hogyan értették, és hogyan látták ezt az eseményt az apostolok, a bibliai könyvek megírói.
0: Hinni a bibliai ígéreteiben azt jelenti, hogy teljes egészében elfogadni mindazt, amit szó szerint a Biblia elmond Jézus Krisztus első eljöveteléről, amely óra pontosságnyira teljesedett be a proféciákban. Én onnan indulnák ki, hogy amit Isten megígért az Ószövetségben, a Mesiás első eljövetelével kapcsolatosan, milliméternyi pontosságszerűséggel beteljesedik, és látjuk, hogy mindazt, amit megígér az első eljövetellel kapcsolatosan, nincs egy kérdőjelnek, a kételynek sem a nyoma, hanem részletesen a proféciák beteljesednek. Ezek biztosítékot vagy bizonyosságot nyújtanak számomra és mindenki számára afelől, hogyha az első eljövetelkor ennyire pontos, ennyire hű volt az Isten az ígéreteihez, beteljesedett részletesen, akkor ez biztosíték afelől, bizonyosság afelől, hogy a második eljövetel, ami felől legalább kétszer annyi ígéret van a Bibliában, mint az első eljövetellel kapcsolatosan. Szerintem a második eljövetel is betű, pont és vesző pontosságra be fog teljesedni, ami megvan jövendőlve a Bibliában.
1: Hát itt eszembe jut egy érdekes, egyszerű kifejezés. Az angyalok azt mondták a mennybe menetelkor a tanítványoknak, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Tehát amilyen reális volt az egyik, olyan lesz a másik is.
0: Amint az angyalok megemlítették azt, hogy Jézus Krisztus úgy, ahogy felemelkedett, úgy fog eljönni másodjára, ebből én azt értem, hogy amennyire kézzel fogható volt, tapintatható volt, látható volt, érezhető volt. Tehát tudatosan láttad azt, hogy fizikálisan Jézus Krisztus felemelkedik, emelkedik, és egy adott pillanatban eltűnt. Tehát amiként láttátok őt elmenni, aképpen fogjátok meglátni őt eljönni. Ez azt jelenti, hogy amint felemelkedett a felhőben, úgy fog a felhőben, és a felhő megjelenik, mint motivum a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatosan, megjelenik egy másik motivum, az angyalok motivuma. Ez egy rendkívüli kép, az angyalok világa, egy különleges világ, szolgáló lelkek, velünk együtt szolgáló lelkek, különleges lelkek, lények lényegében, akik szolgálják az Úr Jézus Krisztust, akik szolgálták földi létekor, itt létekor, és akik szolgálják és dicsőítik most a mennyországban is, angyalokkal, trombita szóval, vagyis úgy, hogy meghallják azok, akik fel kell támadjanak, az igazak, Jézus Krisztus eljövetelekor, igaz? Ez egy olyan ígéretnek a beteljesedése, amit maga Jézus Krisztus tett meg, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem ő elmegy azért, hogy helyet készítsen nekünk. Na most ne gondoljunk arra, hogy a mennyország olyan kicsi, hogy azt mind bővíteni kell egy-két-három szobával, vagy négy szobával, hogy na most még férjen be öt lélek, még férjen be tíz lélek.
1: Vessük
0: még
1: meg az ágyat, seperjük ki a nappalit.
0: Ez sokkal többet jelent, ez az előkészítés, ez egy kozmikus előkészítés, mert nem a tét, a megváltás történetében a tét nem csak az ember problémájának a megoldása. Mi mindig az emberi dimenzióból látjuk a történteket, hogy jaj, milyen jó lesz nekünk, hogy jön Jézus Krisztus, hogy megoldja a mi szenvedéseinket, a mi problémáinkat. A tét sokkal összetettebb, bonyolultabb és nagyobb, és pedig a megváltási terv más dimenziókat is magába foglal, Isten jellemének az igazolását magába foglalja, Sátán jellemének a felszínre hozását, és az el nem bukott lények majd látják azt, hogy ki volt a szeretet Istene, és ki volt az, aki zsarnokolt és diktátorként viselkedett. Tehát ez egy kozmikus tét, és ez a helyet készítés még más vetületet is magába foglal, és pedig az, hogy nézd, ezen a világon folyamatosan én azt érzem, hogy nincs helyünk. Nem tudom, hányszor fordult elő neked az, hogy...
1: Gyakorlatilag nem érezzük itthon magunkat benne.
0: Igen, igen. Elmész a munkahelyedre, és az alkalmazó azt mondja neked, hogy jövő héttől nincs szükségem rád, mert nincs hely. Az üzlet nem működik jól. Elmész a házi orvoshoz, és a házi orvoshoz mondja, hogy olyan sokan vannak, hogy most nincs hely. Felhívod a fogorvosodat, és azt mondja, most nincs hely, de nagyon fáj a fogam, de nincs hely. Elmész a gyülekezetbe, le akarsz ülni egy helyre, és azt mondja az illető, aki később jött 2 perccel, azt mondja, menj odébb, mert ez az én helyem. Be akarsz iratkozni egy iskolába, hány példát adjak még, és azt mondják, főleg itt Kolozsváron, igaz, itt azt mondják, hogy sajnos nincs hely, keressen más iskolát. Mondasz, hogy
1: az ember például súlyos állapotban várja, hogy gyógyítsa meg valaki, és kórházban sincs hely.
0: Kórházban sincs hely, és alapos vizsgálatokat kellene, szűrővizsgálatokat kellene elvégezni, és azt mondják, hát most nincs hely, majd 2 hónap múlva majd beütemezünk, akkor szabadul fel egy hely. Egy olyan világban élünk, ahol nincs hely. Jézus Krisztus elment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy soha ne érezzünk többet, ne érezzük ezt a nyomást, ami reánk nehezedik, hogy nincs hely, végre lesz ott hely mindenki számára. És Isten országa a kegyelemnek az országa most, és a dicsőségnek az országa akkor, amikor meg fog jelenni. Na most kérdezted a kérdésedben azt is, hogy milyen lesz, jelképes vagy valóságos esemény lesz az
1: helyi,
0: Jézus?
1: Vagy általános?
0: És nagyon sokan beszélnek arról, hogy Jézus Krisztus a szívbe jön el.
1: Hogy vannak, akik szerint már el is jött.
0: Igen, tisztelettel
1: vagy jelképesen jön el.
0: Tisztelettel és szeretettel meg lehet nevezni felekezeteket, akik már többször vallották azt, hogy Jézus Krisztus eljött 1914-18 táján, az első, a második világháború.
1: Más példák is vannak, ha keresünk, talál.
0: Rengeteg, rengeteg. És akkor leszek becsületes, nézd, amikor elmondom neked azt, hogy az adventista egyház gyökereikor, a kezdetekor, a millerite mozgalomkor, akkor valahogy a proféciákat tévesen értelmezték, nem megfelelőképpen értelmezték, és kitűzték a dátumát, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell 1844-ben, és ez egy nagyon keserű csalódás volt, mert Jézus Krisztus elmondta tisztán, hogy azt a napot, azt az órát senki sem tudja, csak egyedül az Atya Isten. Jó, ha engem személy szerint kérdezel meg, az én véleményem az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek lévén a mennyországban szerintem mind a hárman oda mentek a mennyországnak a naptárához, és bekarikáztak egy dátumot. Be van karikázva egy dátum, úgy, ahogy a fiatalok most újabban azt szokták írni a meghívóra, amikor a közösségi hálókon megosztják ezeket a meghívókat, azt szokták odaírni, hogy save the date.
1: Jegyezd meg a napot.
0: Jegyezd meg, blokkold le a naptárodban ezt a napot. Szerintem Isten leblokkolta ezt a napot, és ő tudja, hogy mikor, hogyan, pontosan. Nagyon sok próbálkozás volt, hogy megszabják, több felekezet, több személy próbálta megszabni, hogy mikor jön el Jézus Krisztus.
1: Ha megengedsz egy rövid megjegyzést, tehát nem volna elég, nem hogy egy adás, hanem 5 vagy 10 sem, hogy csak felsoroljuk ezeket, tehát azt mutatja a történelem, hogy amióta az Úr Jézus eljövetelének ígérete elhangzott, azóta minden generációban legalább egyszer kitűzték, és ismerve így valamennyire a magam szemszögéből az emberek lélektanát, ezek az időkitűzések soha nem fognak véget érni. Olyan, mint az aranyláz, mindig valaki elmegy szerencsét próbálni.
0: Nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet az Úr Jézus eljöveteléről. Sajnos magyarul nincs meg, angolul van meg a könyv, és van egy külön fejezet arról, hogy mennyire szemmel látható lesz ez az esemény, és nem egy titkos esemény. Fel van sorolva abban a fejezetben az összes próbálkozás, ami szerint úgy próbálják magyarázni az újszerű teológusok, mi szerint ez egy lelki esemény, egy lélekben megjelenő Krisztus, aki minden nap meg tud jelenni a szívünkben, és lényegében Jézus eljövetelének ez az üzenete, hogy naponta szülessen meg a szívünkben, és végigveszi a könyv azokat a nagy felekezeteket, meg tudnám itt nevezni, azonban a legnagyobb keresztény felekezetek lemondtak erről a megközelítésről, hogy szemmel láthatóan, fizikálisan jön el az Úr Jézus Krisztus.
1: Hát lehet, hogy a történelmi szemszögből hosszúnak tűnő várakozás is hozzárult ez a csalódottsághoz. Viszont nézzük meg, hogy mit mond a Biblia.
0: Tehát vannak luteránusok, vannak katolikus teológusok, vannak már kálvinisták, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus a szívben kell eljöjjön. Ne várjuk, hogy fizikálisan jelenjen meg. Ez félre van magyarázva a legtöbb ígéret a Bibliából, és amint te mondtad, a hosszú várakozás valahogy kiábrándította úgy a teológusokat, mint egyes embereket.
1: Hát mindenkit. És nem mondanám, hogy mindenki, de sokakat.
0: Sokakat. Ezért érdemes ezeket a bibliai ígéreteket feleleveníteni. Ímé hamar eljövök. Mit jelent ez a hamar? Ez a hamar minden generációban hamar volt.
1: Igen.
0: Minden generáció azt hitte és azt remélte, hogy az ő idejében jön el Jézus Krisztus. És ez mit jelent, hogy nem jön el? Nem. Azt jelenti, hogy késik. A Biblia meg is magyarázza, hogy miért késik.
1: Késik az elvárásainkhoz képest, de
0: a mi óránk szerint késik.
1: Ő nem mondott semmi olyat, amihez viszonyítva késésről beszélhetünk.
0: Igen.
1: És itt, amit mondtál az előbb, hogy sokan a szívben újjászülető, vagy a Isten országáról beszélnek, vagy arról, hogy esetleg amikor a keresztények a gyülekezet, a társadalom nagy része gyakorlatba ülteti az Úr Jézus tanításait, akkor magától kialakul, vagy körvonalazódik közöttünk Isten országos, erről lenne szó. Hát ezzel kapcsolatban az én meglátásom az a Biblia alapján, hogy ez nem teljesen légből kapott, mert Jézus beszélt már a tanítványainak egy országról, amíg ti bennetek van, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ezzel egy időben beszélt egy másik országról is, amelyik el fog jönni. Tehát van egy, amelyik már itt van amelyik el fog jönni, a kettőt nem szabad sem összekeverni, sem, hogy mondjam úgy, nem érhetjük be csak az egyikkel, hogy közben lemondunk a másikról. Tehát Isten létre akarja hozni az ő országának légkörét, elveit, közösségét, gyülekezetek, egyházak által, emberek által, akik élik a krisztusi tanításokat, de ez nem jelenti azt, hogy az eljövendő országról ezzel együtt le is mondtunk. Van ez is, és annak is el kell jönnie.
0: Pontosan. Most a Biblia még azt is mondja, hogy minden szem meglátja őt.
1: Igen.
0: Kérdezem én, ha a te szívedben eljött Jézus Krisztus, azt megláthatom én a szememmel?
1: És nem az országról beszél, hanem Jézus személyéről beszél.
0: Tehát egyértelműen beszél még arról is, amiként a villámcsapás látszik, igaz? Pontosan úgy minden szem meg fogja látni. Tehát az egész világ számára látható lesz. És a felhőkön, a mennyből, de van itt még egy oldala a jövetelének, és pedig az, hogy dicsőségben. Egy olyan dicsőség, ami ember számára érthetetlen, felfoghatatlan és láthatatlan eddig. Uh-huh. Tehát szerintem annyira rendkívüli lesz, annyira különleges lesz meglátni magát, az Úr Jézus Krisztust a maga dicsőségében, aki teremtette a galaxisokat, aki újjá fog teremteni bennünket, hogy szerintem nagyon sokan el fognak csodálkozni, és nagyon sokan csak ámulnak az eseményen, és magasztalják. Persze lesz két embercsoport, ezt legyünk becsületesek, és el kell mondani, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, de szép, de jó, de csodálatos, ezért a napért éltünk, ezért reménykedtünk, ez az örök élet vágyának a beteljesedése, és lesz egy olyan embercsoport, ami azt mondja, hogy jaj, most hova meneküljünk, hogy a hegyek essenek, mérjánk, és rejtsenek el annak elől, aki most jött utánunk. Persze, hogy a Biblia, és különösképpen Pál apostol azt mondja, hogy a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy maga az Úr száll alá a mennyekből. Tehát felhőn érkezik, angyalok kíséretében, harsona szózattal, angyali szózattal.
1: Tehát akkor összefoglalva, szemmel látható esemény, Jézus személyesen jön el, nem mások által, vagy jelképesen, és általánosan megfigyelhető.
0: Amit ne felejtsünk el, az, hogy nagyon sok hamis proféta támad, és azt fogják hirdetni, hogy itt vagy amott, ezen a sportcsarnokon ilyen betegeket gyógyított, ilyen csodákat tett, ezen az eseményen, vagy azon az eseményen Jézus Krisztus itt van, már eljött, gyertek el, lássátok, ezek mind a hamis proféták kategóriába tartoznak. Voltak ilyenek, voltak olyan személyek, akik Jézus Krisztusnak nyilvánították, Mesiásnak nyilvánították ki önmagukat,
1: Igen.
0: még lesznek ilyenek. Azonban mindezek az esetek nem felelnek meg a bibliai kritériumnak. A bibliai elvek, mert elvekről beszélünk itten, a Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatos elvek, amelyek meghatározzák a keretet, meghatározzák a mikéntet, a hogyant, és azért teszik ezt meg, hogy amikor megtörténik, felismerjük. Ez a bibliai séma, ez a bibliai keret azért van megadva, hogy amikor megtörténik, ne érjen bennünket meglepetésszerűen, hanem azt mondjuk, igen, pontosan ezt tanultam a Bibliában, most teljesedik. Ami ezen kívül van, a sémán kívül van, a jelek és felismertető jelek sémáján kívül, az mind ámítás. És sok ilyen ámító van. Sajnálatos módon az ámítóknak a hátterében anyagi háttér van.
1: Anyagi vagy hatalomészség.
0: Igen.
1: És annyi eszembe jutott, miközben hallgattalak, hogy voltak olyan ámítók is, akik hívei nem ritkán, nem csak a pénzükkel fizettek, az még a kisebbi gond lett volna. Voltak, akik az életükkel fizettek azért, mert hittek egy csalásnak. Az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban, tehát láttuk ezeket a jeleket, és az egyik fontos további ismertetőjele annak, hogy valóban Jézus eljövetelével van dolgunk, vagy valamilyen hamisítványos szemfényvesztéssel, ez például a halottak feltámadása. Ezt csak az élet ura tud halottakat feltámasztani, mások nem. És arról nem kell elfeledkezni arról sem, hogy egy önmagában egy jel, az még nem jelenti azt, hogy valódi visszajövetellel van dolgunk. Mert ugye betegeket gyógyítottak proféták, apostolok is, ez önmagában még nem dönt el mindent. Hanem ha ezzel együtt több más ismertetőjel is jelen van, és egymással összhangban, és hogyha azok, akik az Úr Jézus visszajövetelétreként mutatnak rá egyes eseményekre, nem tudnak a Szentírással összhangban megszólalni, akkor nem azt mondom, hogy nagy a valószínűsége, hanem azt, hogy egyenesen biztos, hogy csalással van dolgunk.
0: Ezek a csalások azt hirdetik, hogy vagy a pusztában van, vagy a belső szobátokban van.
1: Igen.
0: És most ez a belső szoba a fogalom elég misztikus és titkos spirituális megjelenéseket komportál önmagában. Tehát szeánszok vagy spiritista megnyilvánulások, ezek nagyon, de nagyon veszélyesek, misztikus vagy okkult tapasztalatok Krisztus nevében. Kik vannak a veszélyben? Azt mondja a Biblia, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesztik ezek az emberek. Ezért érdemes alaposan végig kutatni Jézus eljövetelének nem csak a jeleit, hanem a felismerő jelenségeket. Azért, hogy nehogy elbandukoljunk ilyen titkos, misztikus szobákba, ahol misztikus jelenségekkel lépünk kapcsolatba. Tehát fontos ezeket ismerni azért, hogy ne legyünk megtévesztve, ne essünk a megtévesztések csapdájába, és hogy felismerjük Jézus Krisztus igazi, valós visszajövetelét, és reménységgel, és készen tudjuk várni Jézus Krisztus eljövetelét. Tehát Jézus eljövetele ismétlem látható, hallható, dicsőséges, amint mondtam, és világméretű esemény lesz a Biblia alapján, a Biblia szövegek alapján.
1: Hát ezt még sokáig lehetne kutatni, hogy még több részletet ismerjünk meg, de most már jó lenne ezt a sok ismeretet, és hasznos lenne mindannyiunknak magunkat is beleértve természetesen, valamilyen gyakorlati tanulságokkal folytatni. És konkrétan arra gondolok, a Szentírásban Jézus többször utal arra, és később az apostolok is, hogy az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos egyik legfontosabb gyakorlati konklúzió az, hogy legyünk készen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan mutatja be az Úr Jézus maga az ő második valóságos, szemmel látható eljövetelére való felkészülést.
0: Több példázat van a Bibliában. A jók és a kecskék szétválasztása például.
1: Ez jut most
0: eszembe, a végítélet, igen.
1: Ez van például a tízszűz
0: példázata. Van a tízszűz példázata. Ez az, ami valahogy a készen lét hangsúlyát hozza, vagy tárja mi elénk. Máté evangélium a 24. fejezetében ott vannak az összes jelek, amelyek készenlétre serkentenek. A készenlét a tisztűz példázatán keresztül a következő elveket tárja mi elénk, és pedig ott van a lámpás, igaz? A lámpás a bibliai jelképek szerint az Isten igéje, a biblia ismeret, de ugyanakkor fény, világosság mindannyiunk számára, kinyilatkoztatás. Tehát nem lehetünk készen Jézus eljövetelére, ha nincs egy komoly biblia tanulmányozó lelkület az életünkben. Egy bibliakutató vágy, hogy naponta Bibliát tanulmányozni, Bibliát kutatni, Bibliát olvasni, proféciákat összehasonlítani, mert a proféciák azok a térképek, amelyek megnyitják mindannyiunknak a látását, a gondolkodását, hogy most a proféciai térképen, az időzónában itt meg itt vagyok. Tehát a Biblia alapos kutatása az egyik alapvető elve annak, hogy készülj.
1: És nem csak az Úr Jézus eljövetelét, mint eseményt ismerjük meg a Bibliából, hanem a Biblia az élet minden területére ad olyan tanácsokat, amelyeket alkalmazhatunk naponta, ameddig készülünk.
0: Nézd, ha az orvosi egyetemre mész, akkor 6 éven keresztül te más nem csinálsz, csak készülsz a könyvekből.
1: A vizsgára.
0: A vizsgára.
1: Meg az életre.
0: Hogyha elmész, mit tudom én, sofőriskolába, ott nem tudod kikerülni azt, hogy fogod a könyvet, és megtanulod a közlekedési szabályokat. Ott kell vizsgázni. Tehát bármire, amire ha valamit el akarunk érni abban az életben, és fel akarunk készülni, akkor ott van egy könyv, vagy ott van egy szabályzat, amit be kell vágni, azt meg kell tanulni. De pontosan így van Jézus eljövetelével kapcsolatosan is. Van ez a könyvünk, ami elmondja nekünk, hogy eként, ekkor és eszerint fog történni Jézus eljövetele. Ugyanakkor ott van a tisztűz példázatában visszatérek, ott van az olaj, ez a Szentléleknek a jelenléte az életünkben. Ezt összekapcsolnám a Biblia olvasással. Hiába olvasod a Bibliát úgy, mint egy regényt. Úgy, mint egy jó sztorit. Hanem a Bibliának az olvasása csak is a Szentlélek megvilágosításán keresztül történik optimális körülmények közepette. Azért, hogy én nem magyarázzam félre, mert lásd, miért várták egyesek, hogy Jézus Krisztus jön 1600-ban, 1000-ben.
1: Azért, akkor mert legendásan sokan várták, és máskor is
0: igen,
1: voltak.
0: Azért, mert nem a Szentlélek világosította meg teljesen a gondolkodásukat. És azért, hogy ne kövessünk el eféle vagy efajta téveléseket. Például az egyik felekezet az 1900-as évektől errefele már 6-szor megszabta. 6-szor vagy 7-szer, nem is tudom pontosan, hogy már nem győztem számolni, hogy Jézus Krisztus mikor és hogyan jött el. Tehát ez, a Szentlélek nem így dolgozik. A Szentlélek nem nyilatkoztat ki 6 vagy 7 dátumot egy felekezetnek. Tehát szükségünk van egy szoros kapcsolatra, nem csak a könyvvel, hanem azzal a személlyel, isteni személlyel, aki megvilágosítja a mi gondolkodásunkat akkor, amikor a bibliai szöveget értelmezni kell. És ugyanakkor, tehát a készenlét a tanulmányozásból és a kapcsolatból, a Szentlélekkel való személyes kapcsolatból, mert az olajat azt nem lehet, a tisztűz példázatában nem lehet kölcsönadni, igaz? Tehát az üdvösséget nem utalom át neked úgy, ahogy a pénzt átutaljuk a kártyán.
1: Csak személyes.
0: Az csak személyes.
1: Tehát a személyes tanulmányozás, személyes kapcsolat, személyes felkészülés nélkül nem lehet.
0: Tehát ez jelenti, és itt van a tisztűz példázatában a két embercsoport, az 5 okos és az 5 balga. Ez valahogy megoszlást jelent a társadalomban. Persze nem a számokat nézünk, hogy most fele fog üdvözülni, és fele nem fog üdvözülni, de nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy lesz két embercsoport.
1: Pontosan.
0: Tehát a készenlét abból áll, hogy kapcsolatban vagyok az igével és magával, az Istennel, hogy ő felkészítsen, megtisztítson, megszenteljen, átváltoztassa életemet, és felkészítsen a Jézus Krisztussal való találkozásra.
1: Hát ez nagyon fontos gondolat, mert ez például ez a két csoport gondolata, amit említettél, hogy lesznek, akik élnek az idővel, az idő adta lehetőségekkel, és felhasználják azokat felkészülésre. Nem mintha ők magukat a végső készenlét állapotban tudnák lendíteni, de az Istentől felkínált lehetőségeket gyümölcsöztetik. Ugye az Isten igéjét tanulmányozzák, megértik, Szentlélek segít ezeket gyakorlatba ültetni, ugye ez az olaj, és ennek lesz egy látható következménye, egy megváltozott életpélda az életükben, ez a világ, az életpéldának a világító eleje.
0: És a készenlét az egy belső állapot, egy lelki belső állapot, amit nem utolsó pillanatban végzünk el.
1: Igen, tehát ez idő kell.
0: Ehhez egy folyamat kell. És adjunk hálát az Istennek, hogyha a megtérésünknek a folyamata még fiatal korunkban megkezdődött. Igen. Isten elfogadja a 80 éves tatának vagy mamának is a döntését. Persze elfogadta a kereszten függő Latornak is a döntését, de ezek mind kivételek.
1: Viszont én most már úgy érzem, hogy a halogatásra gondolsz. Hát a halogatás borzasztó veszélyes, én ezt anélkül, hogy bárkit bármilyen szándékkal legkisebb mértékben megbántani szeretnék, vagy próbálnék, de a halogatás az nem más, mint egy lelki szerencsejáték. Lehet, hogy összejön, lehet, hogy nem. Mert ha én azt mondom, hogy most még ezért vagy azért nem kezdek el felkészülni, nem kötöm össze az életem Jézussal, mert vannak egyéb prioritásaim, ki és hogyan garantálja nekem emberi lény, vagy honnan tudhatnám én azt, hogy az a lehetőség, ami van ma, az meg lesz holnap, vagy egy év múlva?
0: Nincs semmi garancia felől, ezért mindenkor és minden nap, az életünk minden egyes pillanatában Krisztussal kell járni, mert nem tudod, hogy mikor ér véget a földi léted.
1: Igen.
0: Tehát nem arról beszélek, hogy állandó félelemben éljünk, állandó rettegésben éljünk, hanem egy napi kapcsolatban éljünk Istenünkkel. Úgy, ahogy a gyerek, a fiú, a lány kapcsolatban van szüleivel. Tartják a kapcsolatot. Pontosan ilyen természetes, gyermeki hittel, gyermeki őszinteséggel nekünk is kapcsolatot kell tartanunk a mindenható Istennel. És bármikor jönne Jézus Krisztus, mit tudom én, a koporsóban is, mert hogyha eljön a koporsó hamarabb, mint Jézus Krisztus az életünkben.
1: Vele együtt, az életünkkel együtt a lehetőség is odavész.
0: Említem egy híres református lelkésznek a mondását, Cseri Kálmánnak a mondását. Többször említem ezt az elmélkedéseimben, egy nagyon, nagyon ihletett gondolatot mondott, és pedig azt mondta, hogy hogyha életedet Isten kezében élted le, még a koporsóban is a legnagyobb biztonságban vagy. Azért, mert Jézus Krisztus eljövetelekor az igazak föltámadnak, trombita szóra támadnak föl. Tehát ezért érdemes Krisztussal járni, hogy még a koporsóban is legyen életbiztosításod.
1: Igen.
0: Örök életbiztosítás.
1: Hát ezt erről Pál apostol szavai jutnak eszembe a római levélben, azt mondja, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát aki az ő sorsát, az ő, de nem a klasszikus értelemben vett sorsot, hanem az ő létét, jövőjét Krisztus kezébe teszi le a jelenben, az akár életben marad, akár meghal, az ő számára a végkifejletet az Úr Jézus Krisztus fogja meghatározni. Feltámadásban, vagy az átváltozásban, ami az eljövetelekor jön. És itt a Tisztus példázatával kapcsolatban egyetlen egy rövid mondatot említenék meg, hogy utána térhessünk rá a konklúziókra. Tehát a Tisztus példázata említ két csoportot, amit nagyon jól aláhúztál, hogy nem az arány a lényeges, hanem maga a tény, hogy van egyik vagy másik csoport, van, aki készen lesz, van, aki nem lesz készen. Ugyanezt a gondolatot találjuk meg ugyanabban a bibliai fejezetben, ugye a Máté Evangéliuma ezúttal a 25. fejezetében, Egy másik példázatban a juhok és a kecskék, ez most nem minősíti az embereket, hanem jelképez ugyanúgy két csoportot. Az egyik tanulsága ennek az, hogy harmadik nincs, és ezt a két csoportot nem az emberek fogják akkor majd kiválasztani, hanem az Úr Jézus húzza meg a vonalat. Tehát nem tudva az sem, hogy mennyi időnk van, nekünk ma kell eldönteni, hogy készülnénk, szeretnénk, vagy nem, és ezt ma kell elkezdeni. És mivel éppen annyi időnk maradt, hogy szeretnénk a legfontosabb tanulságokat megfogalmazni így befejezésképpen, mindazt, amit szerettünk volna elmondani, szeretném egy rövid kérdésben megkérdezni. Hogyan várjuk készen az Urat? Mert gondolom ez a legfontosabb.
0: Tudod, említetted a juhokat és a kecskéket. Érdekes az, hogy a bárány és a juh a Bibliában magát az Úr Jézus Krisztust szemlélteti. Ha végig olvasod az egész Bibliát, a báránynak a történetével kezdődik, az a bárány, aki meg van áldozva, fel van áldozva, igaz? Majd azután az a bárány, aki az áldozati rendszerben megjelenik, mint váltságdíj, majd az a bárány, akit Ésaiás próféta megjövendől, és akit keresztelő János azt mondja a bárányra, hogy íme Istennek ama báránya. És hogyha elolvassuk a Bibliának a végét, majd meglátjátok azt, hogy a bárány mennyegzőjével fejeződik be. Ez egy fantasztikus szimbólum, legösszetettebb szimbólum. A bárányból oroszlán lesz az. Azután. Miért kölcsönözi? Nekem ez nagyon tetszik. Miért kölcsönözi a bárány vagy a juh szimbolisztikáját? Miért adja kölcsön nekünk, embereknek? Mert mi is bárányok vagyunk a bibliai szimbolisztikában. Mi is juhok vagyunk. De milyen juhok? Eltévedettek. Mint pásztor nélkül. A bárányok és a juhok 40 km/h sebességgel tudnak szaladni, ha érzik a veszélyt.
1: Ha szükség van rá.
0: Panoráma látásuk van, képzeld el, látnak
1: a mögöttük. Látszik, vagy. Látszik, a pupillájuk is szélesebb.
0: És tudják, hogy ott vagy. És mégis nézd meg, mi történik velük, hogyha nincs ott a pásztor. Milyen üzenete van ennek az egésznek? Hogy Jézus Krisztus eljövetelét pásztor nélkül nem lehet elképzelni. Az a pásztor, aki fel tud készíteni, és tud vigyázni mirénk. Megvan a mi részünk is, persze, hogy kövessük őt, járjunk az ő nyomdokán. De a pásztor jelenléte az életünkben, Jézus Krisztus jelenléte az életünkben azt a biztonságot adja most a földi élet során, és majd az örök élet során is. Tehát kell nekünk, mi juhok vagyunk. Szükségünk van persze arra az alázatosságra is, mint a juhoknak. Hogy elfogadjuk, hogy szükségünk van egy pásztorra. És azok, akik nem fogadják el ezt a pásztor gondolatát, vagy szükséged van egy pásztorra, azok nem tudnak felkészülni. Akik nem tudják elfogadni, hogy szükséged van egy élő kapcsolatra a Szentlélek Istennel, ezek nem lesznek felkészülve. Önerőből, hogy jaj, én most megteszek mindent, kívülről megtanulom az összes proféciát, kívülről az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatos bibliaszövegeket. Önerőből nem tudunk felkészülni. Pál apostol azt mondja, hogy nincsen bennem semmi jó. Igen. Nekünk szükségünk van egy külső lelki akkumulátorra, aki felkészít mindannyiunkat Jézus eljövetelére.
1: Hát akkor
0: én a kapcsolatban látom a titkot. Még egyszer mondom, a kapcsolatban. És ő a Szent Lelkén keresztül megvilágosítja, mint az öt okos szűznek a világát, a látását, hogy most kell olaj, most nem kell olaj, most van olaj, vagy nincs olaj. Mert a balgáknak pont ez volt a probléma, hogy volt lámpásuk, volt ismeretük, de nem a helyes ismeretük. Volt kapcsolatuk, de nem a megfelelővel.
1: Igen, tehát összevetve nagyon röviden az elmondottakat az elmúlt fél órában akár, A lényeg az, hogy a legfontosabb dolgunk az Úr Jézus Krisztus visszajöttével kapcsolatban a készenlét, az, hogy ezt naponta szem előtt tartsuk, oda szenteljük magunkat, elkezdjük a felkészülést már ma, és nagyon szépen kiemelted a bárány szimbólumnak a jelentését. Erről még az jutott eszembe, hogy nem csak eltévedt bárányok vagyunk, hanem most már lehetünk megtalált bárányok is. Jellemet is megkaphatjuk, igen. És ne felejtsük el, Dietrich Bonhoeffernek van egy nagyszerű gondolat, hogy a bárány jellemmel együtt jön a bárány sors is. És így készülhetünk fel arra, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor a, nevezzem így, a jobbik oldalon találjuk magunkat. Köszönjük szépen az értékes tanulságokat, a Isten áldjon meg az erőfeszítését, amelyet tettél, hogy felkészülj el, gyere, és kívánom azt, hogy ne csak itt, hanem bárhova elmész, az Úr Jézus eljövetelének jó hírét vitt tovább. Isten áldjon, kedves családoddal együtt.
0: Köszönöm nagyon szépen.
1: Kedves nézőink, ma is egy fontos lépést tettünk előre, és szeretném aláhúzni így elköszönőben azt, hogy talán az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatban a sok fontos dolog van, de a személyesen ránk nézve, és a minket érintő következményekre nézve a legfontosabb dolog az, hogy legyünk készen, és ezt lássunk hozzá már ma. Fogadjuk be Jézust, ápoljuk a kapcsolatot, és amit nem értünk, nem tudunk, nem vagyunk képesek megtenni, azt ő elvégzi, ahogy megígérte az igében, az ő eljövetele napjáig. Addig is várjuk Önöket jövő héten is, reméljük, hogy még itt leszünk, hanem akkor meg élőben találkozhatunk Isten országában, de ha még itt leszünk a Földön, akkor várjuk Önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, hogy Isten mutatja meg nekünk a helyes utat a felkészülésben. Várom tehát mindannyiukat mához egy hétre, és ne feledjék el, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés pedig az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Reménység hangja.
1: Mai alkalommal ezen a sorozaton belül egy nagyon érdekes útra indulunk. A mai előadásnak az a címe, hogy a Teremtés emléknapja. Ha megkérdezik tőlünk, hogy miért beszélünk a szombatról, akkor nagyon sokszor azt szoktuk mondani azért, mert a Biblia kötelezővé teszi a szombatot, stb. És elfelejtkezünk arról, hogy lényegében a szombat az nem egy vallásos ünnep, erről majd fogok beszélni a következő alkalommal is. A szombat az emberi jog, ha így fejezhetem ki. Nagyon érdekes módon, ha nézzük, a Bibliában vannak ünnepek az Ószövetségben, a szombat nem tartozik az ünnepek sorában, mert az ünnepeket lényegében csak a zsidóknak kellett megtartani, a sátoros ünnepet, a pászkát, stb. A szombat az viszont mindenkire vonatkozott Izraelben. A rabszolgák azok nem tartották meg a pászkát Izraelben, vagy a sátoros ünnepet Izraelben, az nem vonatkozott rájuk, ők a szövetségen kívüliek voltak. De a szombat az nem tartozott hozzá az ábrahámi szövetséghez, hanem ez egy egyetemes követelmény volt. Ezért mondja a 10 parancsolat, hogy mindenki, aki kapuidon belül van. Tehát a szombat az a teremtés jogán a miénk. Ezért kell erről beszélni. De egy kicsit egy lépéssel előrébb kezdeném. Méghozzá ott, hogy ha meg akarom érteni a nyugalomnapot, akkor az egész üdvösségtörténetben kell megérteni azt. Nagyon sok ember azt szokta mondani, hogy igen, mert megparancsolta a 10 parancsolatban az Isten a szombatot, ezért meg kell tartani. Ha most tovább megyünk, a következő kép egy mondatot, illetve egy összefüggést tár fel előttünk, hogy mi is az üdvösségtörténetben a szombatnak a szerepe. És a válasz itt van ezen a képen, hogy Jézust fel kell ismerni a világtörténelem egészébe. Valahol a szombatnak az a titka, hogy Jézust nem ismerjük fel, és ezért nem ismerjük fel a szombatot. Jézusról beszélni szombat nélkül, és szombatról beszélni Jézus nélkül, az teljesen nonsens. Teljesen lehetetlenség. A szombatünneplésnek majd a történelem során is látjuk ezt. Az lett a nagy tragédiája, hogy Jézus kimaradt a szombatünneplésből, és ezért nem értette hosszú évszázadokon keresztül a kereszténység, hogy miért kell egyáltalán szombatot ünnepelni. Éppen ezért, ha a szombatról igazán gondolkodni akarunk, akkor Jézusnak azt a 7 tisztségét kell megismerni, ami a megváltási tervben megvan. Amikor a 7. nap teológiájáról gondolkodunk, többről van szó, mint arról, hogy melyik napon hogyan kell az Isten tiszteletet tartani. A 7. nap teológiája az a szombat felismerése, így is lehetne mondani, az csak úgy lesz világos, hogyha felismerem, hogy Jézus hol van a világtörténelemben. Mert hogyha Jézust bezárom csak a történelem ketrecébe, hogy egyszer régen, valamikor az időszámításunk kezdetén, talán 7-ben, talán 5-ben, Krisztus előtt megszületett Jézus Krisztus, és ha valamikor 31 táján meghalt, akkor egy világtörténelmi szereplő Jézus, de ettől én még nem vagyok keresztény. Ezt minden józan ember, minden normálisan gondolkodó történész így vallja. De jön a 21. századi ember kérdése, mire jó ez nékem? Mit mond ez el nékem? És itt van a lényeg, hogy a Jézus Krisztust felismerjem az egész világ történelemben, mert először is Jézus Krisztus a teremtő. Aztán majd sorolom a többit, de pillanatnyilag a kereszténység helyzetére, ha visszamennénk az előző képre, egy kicsit tovább ugrottam, akkor ez az ábra nagyszerűen ábrázolja Jézus Krisztus helyét, illetve az egész kereszténység mai állapotát. Ugye Jézus uralkodik mindenek felett, és tőle jön minden élet, minden. Ugye ezek a sugarak azt jelentik. Tőle indult el minden ember. Mert minden ember élete előtt ott van Isten, ha hiszem, ha nem hiszem. Na most, ezt honnan tudom? Ott a Biblia, aminek a középpontjában ott van a kereszt, nem? A Biblia ezt mondja, a Biblia a világirodalomban a legelterjedtebb könyv, mindenkinek mondja, tanítja. És hogyha megnézzük, a Biblia az, amelyik meghatározza a természettudományos gondolkodásunkat, épp úgy, mint humán műveltségünket. Minden, ami Európa, az a Bibliával összefügg. Én ezért tanítom az egyetemen, világirodalmi blogba a Bibliát, a bibliai irodalomtörténetet, mert nélküle nem lehet megérteni Európát. Egész egyszerűen. Na most, a tragédiája a kereszténységnek az, hogy mindenki a Bibliától, Jézus Krisztustól, Istentől jön, de nagyon kevés ember az, aki visszafordul és megnézi, hogy akkor hogy is lehet Istennel találkozni. Nagyon kevés a fehér ruhás, aki visszafelé megy. Vissza a Bibliához. Márpedig a 21. században az a jellemző a 21. századi emberre, hogy eltévedtünk, időzavarba vagyunk, eltévedtünk az idő területén is, nem tudjuk beosztani az életünket, kiszalad, elfolyik az idő, mi végre élünk a világon, újra és újra megkérdezzük. Egy ilyen helyzetben akkor mindig vissza kell menni a forráshoz. Már jó reg Erasmus is azt mondta, hogy ad fontes, a forráshoz kell visszamenni, ahhoz, hogy én jól tudjak tájékozódni. Itt mindig el szoktam mesélni egy mesét, amikor gyerek voltam, hogy tévedtem el, ezt sokszor leírtam, már nem mondom el. De mindig ez az út, hogy vissza kellene fordulni a Bibliához, hogy én megértsem önmagam. Nem arra van szüksége Istennek, hogy legyen egy hódoló sereg, aki Isten tiszteleteket tart, meg szépen énekel. Erre Istennek nincsen szüksége, erre nekem van szükségem. Miért? Azért, hogy én ember legyek igazán. Az embernek a legnagyobb célja az, hogy emberré legyen újra, mert valami elrontotta ezt az emberséget én bennem. Ezt hívja úgy a Biblia, hogy bűn. És a mai kereszténységnek az a tragédiája, hogy ezeket a fekete emberek sokaságát nézve, hogy ezek vitatkoznak arról, hogy vajon tényleg ott van-e mögöttünk, valahol, nagyon messze az Isten, és tényleg az Isten teremtette a világot, vagy mit tudom én, mikor jöttünk le a fáról, vagy mit tudom én, mi történt. Erről lehet vitatkozni. De az az ember, aki megfordul, az maga előtt látja az egész üdvösség történetet, és ebben az üdvösség történetben látja Krisztust. Azért fontos az, hogy a múltnak azért van olyan nagy szerepe, és azért fontos az, hogy úgy lássuk a történelmet, hogy előttünk a múlt, mert ezekre a tapasztalatokra van szükségünk, hogy helyesen döntsünk. Az életünk nagy váltóin, amin rajta állunk, az életünk váltóin, ahol nekünk újra és újra át kell haladni, és ott dől el, hogy megnyerjük-e a jövőt, vagy nem. Éppen ezért kell áttekinteni Jézus 7 nagy mesiási tisztségét, amiből az első pontosan az, hogy ő a teremtő. Ugye a Bibliának ez egy alapvető tanítása, egyetemes keresztény hitvallásnak ez az alapvető

Aki az ősbumból jön, az csak az ősbumba reménykedhetik. De ha én valakitől jöttem, és ez a valaki Jézus Krisztus, és én valakihez megyek, ez Jézus Krisztus, akkor az életem ettől a két ponttól, az idő az én életemben ettől a két ponttól értelmet kap. Ezért van a teremtés története a Biblia elején, majd erről fogunk beszélni. De nézzük a következőt. Jézus nem csak megteremtett engem szeretetből, hanem elmondta a teremtésnek az igazi tartalmát. Nem a Sínai hegyen adta Jézus Krisztus a törvényt. Hát itt van ez a ház, amiben vagyunk. Mi volt előbb? A ház, vagy pedig az a tervrajz, aminek alapján felépítették a házat? Tehát nyilvánvalóan a tervrajz, nem? A 10 parancsolat nem egyszerűen egy követelés. Nem is szeretem ezt a szót, ezt már elmondtam, hogy parancsolat. Ez a 10 ige azt az erkölcsi alapot mondja el, aminek alapján én ember vagyok. Inkább azt lehetne mondani, ez az emberségem műszaki leírása, ha már ilyen technokrata módon próbálom magamat kifejezni. És éppen ezért Isten ezt a műszaki leírást megismerteti az emberrel. Te ember, te Isten képére és hasonlatosságára alkotott lény vagy, ezért én elmondom azt, hogy mi az emberségednek az alapja. De ezt nem csak egyszer kinyilatkoztatta, hanem Jézusnak van egy harmadik mesiási tiszte, ez pedig, hogy Jézus a tanító. Nem csak az új szövetségben, hanem az ószövetségben is végig. A profétákon keresztül, a kinyilatkoztatott igén keresztül, a lélek által Istennek szent emberei szóltak és tanítottak. Jézus eljött erre a földre és tanított, és próbálta megértetni azt, hogy ki vagy te, mint ember, ki vagyok én, mint ember. A kereszténység azért nem megy ki a divatból, mert amíg ember van, addig van Isten. Hogyha nem lenne ember, akkor kár lenne már Istenről beszélni. És Istenről azért beszélünk, mert mi emberek vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi nekünk nem angyalokká kell válni, tehát az ember valamilyen korcs zsákutcája az életnek, és akkor nekünk arra kell törekedni, hogy angyalok legyünk, vagy valami emberfeletti lények, vagy ufók, vagy én nem tudom micsodák. A mi sorsunk az az, hogy mi nekünk emberré kell lenni, újra és újra. Mert van, ami megrontja ezt az emberséget bennünk, és Jézus azért jött, hogy megtanítson bennünket, embereket emberré lenni. Ez volt Jézus küldetése. Sajnos a mai kereszténységben az a baj, hogy a mai kereszténység akar bizonyos tanokat követni, bizonyos istentiszteleti szokásokat, bizonyos szervezeti rendeket akar követni, és keveset beszél arról, hogy hogyan lehet az ember ember. Márpedig az egész megváltás azért van, hogy az ember ember legyen. Most Jézus éppen ezért úgy jelenik meg, és ez a negyedik mesiási tiszte, hogy ő a megváltó. Azért ő a megváltó, mert Jézus személyében leírható a megváltás terve, az üdvösség története. Minden, ami a teremtés után történik, az Jézus Krisztus keresztjére mutat előre, és minden, ami a kereszt után történik, Jézus keresztjétől kap értelmet. Ő a megváltó, ezért a megváltó Jézus Krisztussal is kell foglalkozni. Ha most tovább megyünk, akkor Jézus nem fejezte be a földön a megváltást csak úgy, hogy a kereszten meghalt, hanem adott egy emléknapot, és ez a teremtésnek az emléknapja, és ez szorosan összefüggésben van a megváltással. Miért? A megváltás előre mutat egy célra, egy olyan állapotra, amikor a bűn eltűnik, a bűn meghal. A teremtés emléknapja meg visszamutat a teremtőre, és előre mutat a megváltás az újjáteremtésre, és lényegében a Bibliának ez a két nagy pontja, a teremtés és az újjáteremtés az, ami között feszül a mi életünk. Nem azért áll a Biblia elején a teremtés történet, mert Isten azt mondja el, hogy miként hozta létre a világot, ezt úgyse tudnánk megérteni. Hanem azért, hogy az ember tudja, hogy mit tett Isten érte. És ez az isteni tett, ez a keresztben teljesedett ki. Mit tett érte Isten, tudja létre.

tének eredetét és okát. A mai embernek nem az a baja, hogy bűnös, mert minden ember bűnös. És az életben rengeteg olyan nagy bűnt tudunk feljegyezni, történelmi gaztettek sorozata az emberi történelem, amit el tudnánk mondani. A mai embernek az a baja, hogy nem ismeri a létének eredetét és okát. Tessék megkérdezni, hogy mi végre élek a Földön. Hány ember tud erre válaszolni? Mi végre élek a Földön? Mi a cél? Státuszszimbólumokat gyűjteni, hogy nekem legyen a legmodernebb mobiltelefonom, vagy mit tudom én, a legmodernebb autót vezessem, vagy miért? És ha elérem, akkor utána mi van? Karrierén? Miért? Mi végre élek a Földön? És ez az, amire a kereszténységnek válaszolni kell, ha tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy a Biblia ezt nagyon módszeresen csinálja. Tetszettek erre gondolni, hogy a Biblia vége és az eleje összefügg egymással. A Biblia elején van 11 fejezet, amit úgy hívunk, hogy őstörténet, és a Biblia végén van egy könyv, a Jelenések könyve. Miről szól ez a kettő? Ugye mondtam, hogy a teremtésről, és miről szól a Jelenések könyve? Az újjáteremtésről. A teremtés után az Édenről szól, és miről szól a Jelenések könyve? Az Új Jeruzsálemről. Az Éden után jön a bűneset története, miről szól, hogy a bűnesetet a vizsgálati ítélettel Isten végképp befejezetnek nyilvánítja. Eldől minden ember sorsa. Utána jön Kain és Ábel története, és az Új Szövetségben, Jelenések könyvében ott van a bárány vagy sárkány. Vagy Kaini vagy Ábeli vagy a sárkányé vagy pedig a bárányé vagy. Aztán jönnek Noé napjai, és beszél a Jelenések könyve a Szentlélek visszavonattatásáról. Utána jön az özönvíz, és beszél a csapásokról, amiben felbomlik megint, épp úgy, mint az özönvízben, a teremtett világ rendje. Jön a Bábel torony története, és Babilon sorsa a Jelenések könyvében. És mindez csak úgy érthető, hogyha Krisztus felől értem. A Biblia eleje és a vége, az tükröződik egymásba, de ennek a tükörképnek a középpontja Jézus keresztje. Jézus keresztje nélkül nem értem azt, hogy miért van a teremtés, és hogyan lehet az újjáteremtés. Éppen ezért kell Jézus alapján újra és újra megérteni a teremtést is. Na most, hogyha tovább lépünk egy kicsit, akkor azt is kellene látni, hogy is függ össze ez az egész, a teremtés és a történelem összefüggése. Mindnyájan megszületünk, Krisztusban mindnyájunknak újjá kell születni. Mindnyájunk életében ott van a bűn, és mindnyájunk életében megjelenik Isten üdvözítő kegyelme, nem? Mindnyájan az Édenből jöttünk, és az Új Jeruzsálembe készülünk. Az egyik a teremtés jogán, a másik pedig az újjáteremtés jogán. Ugye? Na most a történelem elején ugye ott a teremtés, a bűneset, a vízözön és Bábel, a történelem közepén ott van a testélétel, ez a teremtés csodájának az ismétlődése, a kereszt, ami az én bűneimért van, azután a keresztség, a vízözön szimbóluma, első keresztények erről prédikáltak mindig, és Bábelnek a párhuzama a pünkösd. Bábelnél az volt a szörnyű következmény, hogy ember emberrel nem értett szót. Pünkösdnél az volt a nagyszerű, hogy mindenki az anyanyelvén beszélt, és mindenki megértette egymást. Ez Bábel és pünkösd összefüggése. De nézzük most a történelem vége felől. A történelem elején ott van a teremtés, közepén a testélétel, a történelem végén ott van az Új Jeruzsálem. Az újjáteremtés célba jutása. A bűneset, a kereszt, utána jön az ítélet. Az ítélet az nem valami szörnyű dolog, az ítélet azoknak, akik elfogadták a történelem közepén a keresztet, az egyetlen menekülés. Tessék ma végig gondolni, ennek a világnak nincsen más reménysége, mint Isten ítélete, nem? Nem lehet megoldani, nem tudjuk megoldani önmagából a világ életét. A vízözön, keresztség, utána ott van a keresztség célba érkezése, amikor Jézus eljön, értem? És magához vesz engem. Ha megnézzük a Bábel, pünköst,
Bábel többé nem lesz, Babilon elpusztul. Ez az egész egy egység. Az az érdekes a Bibliában, hogy ezt hosszú ideig írták, különböző írók írták, kétféle irodalom, mert egy új görög, koiné dialektusban megírt keresztény irodalom, az új szövetség, egy héber irodalom, rémi kis arám beütéssel, az ószövetség, és mégis egy tökéletes egység, egy tökéletes harmonikus egység. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a hatnapos teremtésnek is azt írtuk, hogy hatnapos teremtés? Hétnapos teremtés, erről rögtön szeretnék beszélni, mert nagyon sokszor hatnapos teremtésről szoktunk beszélni, és ez hiba. Majd elmondom, hogy miért. Ennek van egy logikája. Sokan megkérdezik, mert ugye természettudományosan akarják végiggondolni, és ez lehetetlen a természettudományosan végiggondolni a Biblia teremtéstörténetét, mert amikor Isten kinyilatkoztatta a teremtéstörténetet, nem volt természettudomány. De azt mondják, hogy ez egy mítosz. Tényleg mítosz? Nem. Ez egy rend. És ezt a rendet kell felfedezni. Hol alakult ki a Földön először magas kultúra? Gimnáziumból tetszenek tudni, meg általános iskolából a folyam mentén. Az ókori keleti embernek három eleme volt, ami a világegyetem építő eleme. A negyedik elemet, a tüzet csak a görögök tették hozzá, táleszék. Korábban három elem volt. Miért? Mert ezt élte meg az ember. Mi kellett az élethez? Először is kell fény, aztán kell víz, és kell föld. Ez a három alapvető elem. Tessék megnézni középen. Fény, víz, föld. Ez a három elem az ókori ember gondolkodása szerint az élet alapja. De a Biblia azt mondja, hogy emögött ott van az Isten. És még az Isten nem kezdett cselekedni, milyen volt a föld. Ezt szoktuk mondani, ezt a héber szót, ezt tetszenek ismerni, tohu vabohu. Most a tohu vabohu az mit jelent? A tohu vabohu, a tohu az egy szó, a va az egy és kötőszó, és a bohu is egy szó. Mit jelent a tohu? A tohu az azt jelenti, hogy össze-vissza. A va az és, a bohu pedig azt jelenti, hogy üres, puszta, sivár. Tehát a természetben két dolgot csinál az Isten. Elsősorban elválaszt, másodszorban benépesít. Az első három nap elválasztott, a második három nap ugyanilyen rendszerint benépesített. Ez mindenkinél így van, én a diákjaim nagyrészt lányok, ugye, és a hölgyek, most elnézést kérek, hogy egy női táskában minden van, csak az nincs, ami kell. Most ez úgy szokott lenni, jön egy hölgy, és akkor van a tohu-vabohu a táskába, ugye? A feleségem az úgy szokta megnézni, most nincs itt, elmerem mondani, otthon kapnék érte, el ne áruljanak. Szóval megrázza a táskát, a csörög a kulcs, akkor benne van. Na most, amikor megsokalja, vagy Pesten mondják, besokal, akkor az asztal fölött kiborítja az egészet. És akkor van a tohu-vabohu, ugye? Van a tohu-vabohu. Na most ebből a tohu-vabohuból hogy lesz valami? Elválaszt, nem? Ez idevaló, ez odavaló, ez amodavaló, ez idevaló, odavaló, és akkor az asztalon lesz egy rend, és akkor a rendbe visszapakolja, nem? Benépesíti a táskát. Na valami ilyesmi történt. Tessék megnézni, az elválasztás első napja, világosság, sötétség, lenti vizek, fenti vizek, tenger és szárazföld. Ugye, mert az ókori ember az úgy gondolta el a világot, hogy a világ az áll egy égboltozatból, alatta a földből. És addig tohu-vabohu van, amíg a világosságot a sötétségtől el nem választom. Ez az első lépés. Második lépés a fenti vizeket, ugye a rákija az égboltozat felett is van egy óceán, így gondolta az ókori ember, nem csak a Bibliában, mindenki így gondolta. És lent is van egy óceán, amit átélünk, meg víz. Ezeket el kellett választani. Az ókori ember is sejtette, hogy ez a kettő összefügg. A felhők is összefüggenek valahogyan a világgal, ezt így gondolta el. És utána el kellett választani a földön a vizeket a szárazföldtől. Igaz? Ez az első három nap. Utána ugyanebben a rend szerint fény, víz, föld jön, be kell népesíteni a negyedik nap az eget, világítótest,
Be kell népesíteni vízi állatokkal és madarakkal az eget és a vizet, és a szárazföldet emberrel és állatokkal be kell. És itt vége van a teremtésnek? Az anyagi világ teremtésének igen. De az ember teremtésének nem. Ha ezt valaki csak úgy akarja érteni, hogy Isten megnyugodott, akkor nagy bajba van, mert nem érti azt, hogy mit jelent az, hogy megnyugodott, hogy most elfáradt az Isten. Isten szüntelenül munkálkodik, ezt Jézus mondja. Ő nem fárad el, ezt is mondja a Biblia. Akkor az ember fáradt el, miben? Hatodik nap teremtett az Isten, nem? Jó volna egy olyan munkahely, ahol egyből szabadsággal kezdünk, nem? De akkor mi történt ezen a hetedik napon? Mert ez a teremtés kulcsa. Az egyes napoknak van egy sorrendje. Ha most tovább megyünk, akkor ezt látjuk. Minden nap úgy kezdődik, hogy Isten szól, legyen. Tehát minden napnak az elején, minden teremtett napnak az elején az van, hogy Isten szól, legyen. Mindig ad egy feladatot, ez és ez legyen. Azután minden nap ez megvalósul, minden napot elnevez, első nap, második nap, harmadik nap, stb. Megítéli, látta az Isten, hogy jó. Ezt minden nap elmondja, és végül időrendi rögzítés következik, ennyi nap, ennyi nap, ennyi nap, ennyi nap. Ezzel tulajdonképpen, hogy így mondjam, kicövekeli Isten a mi időnket. Megteremti nem csak az anyagi világot, hanem az időt is. Most, hogyha egy kicsit természettudományoskodnék, akkor azt mondanám, ez rendkívül modern, hogy az idő az egy dimenziója az anyagnak. Ugye ezt minden fizikus, fizika hosszú-hosszú ideig törték a fejüket, a fizikusok még rájöttek. Pedig ez benne van a Bibliában. Na de még mindig, mi ez a hetedik nap? Mert a hat nap végén készen van, emberestül a világ. Mi ez a hetedik nap? Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, ez a teremtés emléknapja. Isten azért teremtette az időt, ugye a napok rendjében, hogy benne teret adjon az ember cselekedetének, és itt egy új elem jön be. És ez az ember cselekedete. Az ember cselekedete az egészen másféle cselekedet, mint amit egy állat végez, amit ösztönök irányítanak, mert az ember cselekedete valahol ott kezdődik, hogy az ösztöneink felett ott van egy cselekvő énünk. Az embernek is vannak ösztönei, de az ösztöneit nem ösztönszerűen egész elégítik ki, hanem mindig a tudat ellenőrzése alatt. Na, erre egy példát lehetne mondani. Ugye ösztönös cselekvés az, hogy éhes vagyok. Na, de az éhséget nem úgy elégítem ki, hogy belököm az anyagot. Tetszettek már mondjuk egy finom levest. Mondjuk szívószálon kiszívni egy üvegből. Borzalmas. Nem? Az hozzá tartozik az evés kultúrához, egy szépen megterített asztal, tányér, párolog a leves, és én szépen bekanalazom, nem? Tehát van az evésnek egy kultúrája. Az ösztönt én mindig a kultúrán keresztül, tehát a szürke állományom ellenőrzése alatt elégítem ki. És a tennivalóimat is mindig a szürke állományom ellenőrzése alatt végezem el, ezért terveket készítek, valamit el akarok érni, felépítek, megismerem a természet titkait, alkalmazom a természet törvényeit, tehát magyarul dolgozom. Ezért van az, hogy Isten azért teremtette az időt, hogy benne teret adjon annak, hogy én is a teremtő munkájába részt vegyek. A teremtés az ember keze között a munkában akar folytatódni. Na most, hogyha megnézzük ezt a szöveget, az Úristen vette az embert, az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze, az Úristen parancsot adott az embernek, a kert minden fájáról ehetsz. A fejezet nem jó, ott a második fejezetben való ez, úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, tehát nem Mózes első könyve, most hirtelen rájöttem, nem első fejezet, hanem második fejezetből való, bocsánat. Ha most tovább megyünk, a teremtésnek a végén viszont ad Isten egy emléknapot. Miért? Ennek nagyon egyszerű az oka. Azért,
Mert az idő akkor van békességben az emberrel, ha kitölti a munka, aminek a lényege Isten teremtett világának lehetőségeit kamatoztatni, és a megteremtett értékeket megőrizni. Ezért kell művelni és őrizni. Aki csak műveli, az félig teljesíti az Isten tervét. Aki csak őrzi, a vakzöld, az is csak félig teljesíti az Isten tervét. Művelni és őrizni harmóniában. Ez az ember dolga. Igen ám, de mivel az ember tudatos lény, újra és újra szükséges önmagam regisztrálása. És most mondom ki a bűvös szót. A hetedik napon az emberi psziché megteremtése történt. Annak a pszichéje, annak a lelki világomnak a megteremtése történt, ami tulajdonképpen nem tesz más, mint azt, hogy újra és újra tudatosítja azt, amit tesz. Újra és újra tudatosítja azt, ami körülöttem történik. Tudatosítja azt, hogy a teremtett világban milyen folyamatok vannak, és ezekben a folyamatokban én hogy léphetek be, hogyan dolgozhatok. Ez most nincs az anyagban, de egy pillanatra tessék csak gondolni, ugye a 10 parancsolat, 4. parancsolatát tetszenek tudni. Miről szól a 4. parancsolat? Szombatról csak, a szombatról való emlékezésről csak. Hát úgy kezdődik, hogy 6 napon át munkálkodjál, nem? Szombatot nem tud az ünnepelni, a 6 napon át lóg. Ezt nem szokták tudni általában az emberek. Nem? Miért? Miért van ez így? Miért úgy kezdődik, hogy 6 napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Mert szombaton nem fogsz tudni semmi, hogy így mondjam, tervszerű, megelőző karbantartást, vagy pszichés önellenőrzést végezni, hogyha 6 napon át nem csináltál semmit, nem? És ezért, ha most tovább megyünk, akkor a szombat a teremtés fókuszában van. Mert ugye, hogy mondja ez az ige? 7. nap elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után, azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Már mondtam azt, hogy nem az Istennek van szüksége erre a pihenésre, hanem azt akarja, hogy én ebben Isten képe legyek. Én is elkészüljek a magam munkájával, amelyet alkottam, és a 7. nap megpihenjek, azután megáldja Isten ezt a 7. napot, és megszenteli, majd erről beszélünk rögtön, a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtés alkotó munkája után. Tehát ez a 7. nap nem jelent más, mint az ember Isten közösségébe lép. És itt érünk el a Bibliának egy nagyon fontos tanításához. A Biblia eltérően a görög filozófiától, eltérően a babiloniai spekulatív filozófiától, vagy az egyiptomi filozófiától, az indiai filozófiától, vagy a távol-keleti filozófiától. Nem önmagából határozza meg magát az ember, hanem az ember kapcsolataiban ember. Istenhez, ugye ezt sokszor szoktam mondani, akik ismernek, a másik emberhez és a teremtett világhoz. És ez a 7. napnak a tartalma, nem? Hogy ezt az Istennel, emberrel, világgal való kapcsolatomat karban tartsam. Tervszerű megelőző karbantartást végezzek, nem? TMK. Nem? Menjünk csak tovább. Teremtést Isten befejezi. Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó, így lett este és lett reggel, 6. nap. Tehát a szombat, az nem azért van, mert most még valami hiányzik a teremtésből. 6. nap végén elmondja, hogy Isten látta, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Lett este, lett reggel, 6. nap. Ez nem se hozzátenni, se elvenni, nem kell semmit. Az ember is készen van. De nekem, mint embernek szükségem van arra, amint Isten képe elkezdek dolgozni, magyarul teremteni valamit körülöttem, akkor szükségem van az Isten társaságára.
Most tovább megyünk. Megint Jürgen Moltmannt hadd idézzem, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez egy vak adventista tanítás. Ugye Jürgen Moltmannról már elmondtam azt, hogy egy evangélikus, református egyetemen tanító, evangélikus, teológus, ha így tetszik mind a kettő, aki a következőt mondta. Figyelemre méltó, hogy a keresztény hagyományokban, különösen a nyugati egyházaknál a teremtés többnyire, mint a 6 nap műve nyer bemutatást. A teremtés befejezése a 7. nap által erősen háttérbe szorul. A szombaton nyugvó Isten, az áldó és ünneplő Isten, aki saját teremtésének örül, és aki éppen ezáltal a megszentelő Isten, teljesen háttérbe kerül. És ezért van a kereszténységben egy olyan kép, mintha az Isten egy ilyen kegyetlen kényúr lenne. Hogy megünnepeld ám a szombatot, mert ha nem, és ezt szabad el szombaton csinálni, vagy azt nem szabad szombaton csinálni, mert ha csinálod, akkor 2 csokor kénköves, tüzes villámmal fürtövön verlek. Mint hogyha ilyen Isten lenne, nem? És közben az Isten képünk megy tönkre, és ha tovább folytatódik az idézet, ezért az emberek számára is életük értelme azonosul a munkájukkal és az alkotásukkal. És a pihenést, az ünnepet, a létükön való örvendezést, mint haszontalan dolgot száműzik az értelmetlenségbe. Hát nem ezért van, nem ezért van a mai ember 1000 baja? Hogy egész egyszerűen nem tudunk ünnepelni. Tessék megnézni, a mai ember nem érzi azt, hogy mi az, hogy ünnep. Tessék végig gondolni, nem érezzük, hogy mi az, hogy ünnep. Mert ez a tartalom veszett el, hogy hoppá, ezen a napon a Teremtő Isten megajándékozott engem, és én ezt észreveszem. Észreveszem azt, hogy az én munkámnak van értelme, hogy én nem hiába élek. Nekem van célom, én valamit tehetek a másikért, a másiktól kaptam valamit, amiért hálás vagyok. Rácsodálkozunk a másik emberre, rácsodálkozunk az Isten hatalmas cselekedetére, rácsodálkozunk, hogy milyen gyönyörű még a bűn által tönkretett világ is, nem? Hogyha ez kiesik a mi esztünkből, akkor egyszerűen az Isten képünk torzul el. Ha most tovább megyünk Jürgen Moltmanntól, akkor azt mondhatjuk, a szombatban az ember a teremtés része. A világnak, mint Isten teremtésének a megértése a szombat nélkül lehetetlen. Miért? Azért, mert Isten azért teremtette ezt a világot, hogy én műveljem és őrizzem. Ezért a teremtés koronája az ember, nem a férfi, hanem a férfi és az asszony. Együtt. És Isten azért teremtette pontosan az embert, hogy ez a teremtés tovább folytatódjon. A 6 nap az a tökéletes befejezése annak, hogy ez az alaphang, most már minden rendelkezésedre áll, hogy folytasd te is tovább a munkában a teremtést. És ezért a szombatnapi nyugalom lényege az, hogy Isten teremtésének részeként értem meg önmagam. És pontosan ez a lényeg, hogy nagyon sokszor azért van a mai ember önértékelési zavarban, mert nem érti a helyét a világban. A helye az pedig az, hogy Isten teremtésének részeként értem meg önmaga. Isten azért hozott létre, hogy én tovább műveljem és őrizzem ezt a világot, nem? Ez van a Bibliában. Ha most tovább megyünk, akkor most értjük a szombatot. A szombat nem az elfáradt Isten és az elfáradt ember pihenése 6 munkanap után, hanem éppen ennek a fordítottja. Az Istennek és az embernek a felkészülése a 6 napi munkára, nem? A start. És ezt nagyon jól kell látni. Mi nagyon sokszor nem így éljük meg, hanem úgy, hogy na végre már szombat van, és akkor most lazítok. Hát mondjuk én azt sajnos nem tudom megélni, mert szombaton mindig többet dolgozik egy prédikátor, mint hétköznap, sajnos. De a szombatot itt kell megélni. Hogy a szombat az tulajdonképpen a következő hétért van, nem? Ez a start. Gondoljátok el, milyen izgalmas lesz az, hogy Isten a következő héten bevon az ő teremtői munkájába. Ez a teremtői munka azt jelenti, hogy valamit
dolgozhatok, valakiért tehetek valamit, valakinek egy kedves szót mondhatok, valakit megsimogathatok, valakit szerethetek, valakitől kapok valamit. Milyen izgalmas lesz a következő hét? Erre kell felkészülni szombaton. Itt kezdődik a szombat ünneplés. És ez nagyon fontos. A teremtés egész műve az a szombatért van. A szombatba éri el a célját a teremtés műve. A szombat az nem egy ilyen végső, hogy na hát azért nagy meló volt, most letesszük, kész. Hanem a szombat az start hely, ahonnan elindulunk. Ez a Biblia teremtés történetének egy nagyon fontos üzenete. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, a szombat az a nap, amelyben Isten jelen van, és ez egy új aspektus. Azért lehet fölkészülni nekem a szombaton az egész hétre, mert a szombatnak abban van a varázsa, hogy Isten most különösen jelen van az én életemben. Eljövök Istenhez, és eljövök Istennel beszélgetni. Ezen a napon Istennel beszélgetek. Ezen a napon valahol még szorosabbá kötöm azt a közösséget, aminélkül én nem vagyok tulajdonképpen ember. Szétesik az életem nélküle. Értelmetlen lesz az életem nélküle. Hát én Isten képe vagyok, hogyha az Istent letagadom, akkor én ki vagyok. De Isten nem csak elvileg lehet ateista módon letagadni, gyakorlatban is lehet tagadni, úgy élek, mintha Isten nem volna. Nagyon sok keresztény ember azt csinálja. Isten már réges-régen száműzve van a ja Istenem helyzetekben. Amikor baj van, akkor elrohanok az Istenhez, nem? Nagyon sok keresztény ember így gondolja. És ez azért van, mert pontosan ez az ünneplésnek ez a lényege maradt ki a szombat, az a nap, amelyben Isten jelen van. Ezért a szombat Istennek a neve is. Ez nagyon érdekes. Az Istennek a neve is a szombat. A teremtés Isten műve, a szombat viszont Isten jelenléte. És ez nagyon fontos. Nem csak egyszerűen a munkáink keresztül van jelen, hanem ezen a napon megígérte, hogy ő az ő végtelen idejének az egy hetedét rám áldozza Isten képére. Nem? Ezen a napon találkozni akar vele. Ez egy nagyon érdekes gondolat, amin jó elgondolkodni. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, megint Jürgen Moltmann gondolata. A teremtésre úgy lehet kitekinteni, mint Istennek művében való kijelentésére. De csak a szombat az Isten önkijelentése. Ezért torkollik a teremtés műve a teremtés szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már megkezdődik a dicsőség birodalma, minden teremtmény reménysége és jövője. És most itt érünk a jövőhöz. Amiért kellett jelen múlt jövőről beszélni, az pontosan itt van. Mert a szombatban, mivel Istennel az örökkévalóval találkozom, egyszerre biztos lesz a jövő. Ezért van azt, hogy egyszerűen úgy szoktuk mondani, minden szombatnapon a menny előízét érzem, nem? Az a jövőm, hogy a mennyig még mi van hátra itt a földön, az nem lényeges, mert azt rá kell bízni az Istenre, nem? Azt az Isten tudja. De a nagyszerű dolog az, hogy én igazán ember lehetek, mert minden szombat megmutatja azt, hogy a Teremtő Isten a fiává fogad engem, és én is, mint a Teremtő Isten fia, dolgozhatok. 6 napon át munkálkodj, hogy elvégezz minden dolgodat, nem? Így kell, ezért kezdődik így a parancsolat. És ezt megint azért hoztam ezt a gondolatot Jürgen Moltmanntól, mert ugye ez egy nem adventista teológus, ezt nem lehet azzal vádolni, hogy most egy adventista belemagyarázás ez a Bibliába. Református sajtóosztály jelent meg ez a könyv, amiből szó szerint idézett ezt. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy a szombat a teremtés áldása. Ugye arról beszéltünk, ezt már olvastam ezt az ígét, hogy Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten az egész teremtő és alkotó munkája után. De mi az, hogy megáldani? Mi ez, hogy áldás? Az áldás a 20. századi, 21. századi ember fantáziájában csak annyit jelent, hogy szépeket mondani, vagy ilyen szép klerikális szöveg, ahogy ezt az én diákjaim szokták mondani. Pedig az áldás az nem ez. Az áldás az azt jelenti, hogy Isten valamit hozzátesz. A legyen szavát
megtoldotta Isten az áldással. És ez egy nagyon érdekes valami. A szombatban mindig van valami plusz. Valami, amit Isten adni akar. Valami, amit újra és újra, hétről hétre el kell fogadnom. Valami, amivel Isten hétről hétre nevelni akar engem. Valami, amivel hétről hétre közelebb akar vinni magához Isten engem. Ez jelenti, hogy megáldotta. Valamit hozzátett. És menjünk tovább. Mi ez a szombat áldása? Isten megajándékozza az embert azzal az idővel, amelyben ő jelen van. Ugye mi idői lények vagyunk. És az Isten nem valahol a lelkem mélyén, valahol valamilyen mély gondolatba húzódik meg. Isten elkéri az időm egy hetedét, kiveszi a kezemből a munkát, és most a közösségébe von, hogy amikor visszateszi a kezembe a munkát, akkor úgy menjek, hogy én tőle jövök. Hozzámegyek, tőle jövök. Ez a kereszténység a hívő ember kétütemű motorja. Jürgen Montmann mondja, a szombat megőrzi a teremtett lényeket a semmivé léttől, és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten jelenlétének boldogságával. Ez a szombati áldás. Tehát Isten megőrzi a teremtett lényeket a semmivé léttől. Tessék megnézni, a 21. századi embernek pontosan ez a legnagyobb egzisztenciális problémája, a semmivé lét. Semmire se vittem, kérem. Mi vagyunk azok, akik sziszifuszként görgetjük fel a hegyre a sziklát, amikor felér, akkor legurul, és akkor kezdjük előre, vagy kosárba hordjuk a vizet az óceánból, ugye? Biztos átérteitek ti is a hiába való munkának a fáradtságát, nem? A szombat azért kell, mert a szememet megnyitja, megőrzi a teremtett lényeket a semmivé léttől, és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten jelenlétének a boldogságával. Aki ezt nem éli át, az nem éli át az áldást, mert ez a szombatnapnak az áldás. Ennél szebben én nem tudnám megfogalmazni. De menjünk tovább. A szombat az a teremtés beteljesedése. A szombat nem a munka ellentéte, hanem a munka kiteljesedése és beteljesedése, ahogy mondtam eddig is. És nézzük csak, Isten elkészült a munka munkájával, és megpihent a hetedik napon. És vajon én oda tudok állni, és azt mondani, elkészültem a hetedik napra az én munkámmal? És odaállok Isten elé. Sokszor a mi hithiányunk ebben mutatkozik meg. Én ezt magamon feltételezem, hogy ugye előírok magamnak olyan terveket, amit nem tudok teljesíteni, és akkor este hálátlanul fekszem le. Tudjátok, hogy milyen az, hogy hálátlanul lefeküdni? Állandó lelkiismeret mardosással, hogy ezt se csináltam meg, még azt se csináltam meg, még ezt is meg kellett volna csinálni, még azt is meg kellett volna csinálni, stb. És harmadik nap után már ilyen leszek, ugye? A szombat az az egész héten elkísér. Szombat arra jó, hogy Istenem, itt vagyok. Használj te engem. A szombat azt jelenti hétköznap, mondjuk ha vasárnap este, hétfőn este, kedden este, szerdán este, oda térdepelek és azt mondom, Uram, most adj egy pici kis szemgyógyító írt. Hogy meglássam, hogy ma miért is éltem. Meglássam, hogy a mai nap az mire volt jó. Talán egy beszélgetésért. Múlt héten el kellett kérni, hogy miért késtem le a vonatot. Meg volt az oka, most nem mondom el, hogy miért. Valakinek, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jelentős embernek el kellett küldeni egy könyvet, amit egy éjjel végigolvasott, és azt mondta, hogy teljesen egyetértek ezzel a tanítással. Az Úr tudta, hogy le kell késni a vonatot. De hogy lekéstem a vonatot, valahol hiányoztam. De ott nem hiányoztam, mert pont egy órával később kezdődött. És ezt szégyeljük elmondani, de valahol minden szombat arra tanít bennünket, hogy Isten tenyerére helyezzük az életünket. Tehát a szombat az nem a munka ellentéte, a munka kiteljesedése és beteljesedése. Elkészültem a munkámmal, ahogyan Isten is,
és oda teszem az Isten kezébe. Menjünk tovább. A szombat mindenkié, hiszen benne az idő és az örökké valóság érintkezik. És ez egy nagyon fontos dolog. Mivel a szombat, mint láttuk, sok oldalon a teremtéshez tartozik, nem az történik a szombatba, hogy egy vallásos ünnep valakit megkülönböztet, amiért a zsidóság életében tönkrement a szombatünneplés, illetve amiért a zsidóság életében a szombatünneplés nem terjedt tovább a kereszténység hosszú századai alatt, abban ennek a gondolatnak van lényege. Hogy a szombatot a Jézus korabeli zsidóság megkülönböztető jelként fogta fel. Tévedés. Nem megkülönböztető jel. Legfeljebb annyiban megkülönböztető jel csak, hogy vannak, akik felismerik, hogy embernek kell lenni, és vannak, akik nem. És ez nem bennünket különböztet meg őket, mert nehogy azt higgyük, ez úgy van, mintha a majmok oldaláról néznénk az állatkertet, hogy a majmok azt mondják egymás között, hát mennyi ember van a rács mögött? Ugye? A szombatra nem Istennek van szüksége, nekem van szüksége. A szombat mindenki, hiszen benne az idő és az örökké valóság érintkezik. Én ember úgy lehetek, hogyha van képem az örökké valóságról. És Isten egyetemes ajándéka az idő, amelynek keretében élő ember az örökké valóval találkozhat, aki önmagára való közösségre teremtett minket. És itt van a teremtés lényege. És ez az utolsó szó, amit ma mondani akarok. Isten önmagával való közösségre teremtett minket. Ha én a teremtést meg akarom érteni, akkor azt kell megértenem, hogy Isten vágyik arra, hogy te és én vele közösségbe legyek. Hát ennek teremtett idői keretet Jézus Krisztus, a Teremtő. Ennyi az, amit ma mondani szerettem volna.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.